0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Biztosított lesz a téli gázellátás itthon. Új államtitkár felel a közigazgatásért. Fényfestés borítja be a parlamentet. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Biztosított lesz Magyarország téli gázellátása, közölte kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint a tárolókban már most a téli fogyasztás 70%-ára elegendő földgáz van, ezt a szezon kezdetére csak nem 90%-ra emelik. A hazai termelés és az import tovább növeli a készletet. Kapitány István ugyanakkor rámutatott, az előző kormány csak az év végéig rögzítette előre a gázárát, így a tél leghidegebb hónapjaira nem maradt védelem az áremelkedéssel szemben. A kormány most egész gázévre szóló árlekötési stratégiát készít. Visszautasította az Alkotmánybíróság a Fidesz-KDNP 3 beadványát. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény legutóbbi módosításait kifogásolta. Megtámadták Súlyog Tamás államfői megbízatásának megszüntetését, a képviselőkre bevezetett 12 éves időkorlátot, valamint az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát. A testület azonban arra hivatkozott, hogy nincs hatásköre ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatára. Új államtitkárt neveztek ki a Vidék és Településfejlesztési Minisztériumban, jelentette Belőrinc Viktória tárcavezető. Bencsik András augusztus 15-től felel a közigazgatásért. Feladata a kormányhivatalok és a járási hivatalok munkájának felügyelete lesz. Drónokkal, lézerekkel és fényfestéssel egészül ki az idei augusztus 20-ai tűzijáték Budapesten. Az esti félórás látványprogram a magyar történelem különböző korszakait idézi fel, amint egy 10 perces tűzijáték pedig a műsor fináléja lesz. A hagyományos zászló felvonás, tisztavatás és Szentjobb körmenet mellett 10 fővárosi helyszínen koncertekkel és családi programokkal is készülnek. Újabb látványos égi jelenség érkezik. Augusztus 28-án hajnalban részleges holdfogyatkozást figyelhetünk meg Magyarországról. A jelenség 3 óra 24 perckor kezdődik, szabad szemmel azonban fél öttől válhat igazán látványossá. A legszebb szakaszra 5 óra 20 perc körül számíthatunk, amikor a föld árnyéka már a hold jelentős részét eltakarja és narancsos vöröses színbe borítja. A fogyatkozó hold reggel 6 óra előtt nyugszik le. Ma újabb felhők érkezhetnek, miközben északkeleten már szakadozhat, gomolyosodhat a felhőtakaró. Záporokra főként arra felé készülhetünk, de a Dunántúlon is előfordulhat eső, zápor, délnyugaton pedig zivatar is kipattanhat. Délután 23 és 29 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnap már több napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel és főként északon, északnyugaton záporokkal. Csütörtökön napos, gomoly felhős idő érkezik, de északon ismét kialakulhat zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

0: Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Nehéz időszak vár az allergiásokra, fényfestés borítja be a parlamentet. Ma már 30 fok alatt maradnak a maximumok. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Nem érdemes csütörtökre tervezni a nagy bevásárlást, 4 napos hosszú hétvége elé nézünk. Az államalapítás ünnepén augusztus 20-án zárva lesznek a boltok. Péntek viszont áthelyezett pihenőnap, így jellemzően pénteki nyitvatartással várják az üzletek a vevőket. Augusztus 22-én, a szombati 23-án pedig a szokásos vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben. Fontos, hogy a 20-ai ünnepnapon is nyitva lesznek a benzinkutak, az ügyeletes gyógyszertárak, valamint az önálló kisebb üzletek is szórakozó helyek. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak, az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtor Apatini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
3: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, vagy hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszak az alvást is megnehezítheti. Érdemes figyelni arra, hogy az autóban is ablak legyen felhúzva. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, hanem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
2: Drónokkal, lézerekkel és fényfestéssel egészül ki az idei augusztus 20-ai tűzijáték Budapesten. Az esti félórás látványprogram a magyar történelem különböző korszakait idézi fel, amint egy 10 perces tűzijáték pedig a műsor fináléja lesz. A hagyományos zászlófelvonás, tisztavatás és Szentjobb körmenet mellett 10 fővárosi helyszínen koncertekkel, valamint családi programokkal is készülnek. Ismét érdemes lesz az eget kímlelni augusztus 28-án hajnalban, részleges holdfogyatkozást figyelhetünk meg Magyarországról. A legszebb szakaszra 5 óra 20 perc körül számíthatunk, amikor a föld árnyéka már a hold jelentős részét eltakarja, és narancsos-vöröses színbe borítja. A fogyatkozó hold reggel 6 előtt nyugszik majd le. Kissé mozgalmasabb arcát mutathatja ma az időjárás, vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és többfelé eső, zápor is kialakulhat. Északkeleten közben felszakadozhat a felhőzet, de záporok ott is lehetnek. A csúcsok 23 és 29 fok között alakulhatnak. Holnap már sok napsütés jöhet, de északon még lehetnek záporok, zivatarok. Csütörtökön az ünnepnapján is maradhat a napos, nyárias idő, 30-36 fokos maximumokkal.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták. A kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében csomópontot építenek az 59-es és a 62-es kilométer között. Mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. A 3-as főúton a 181-es és a 182-es kilométer között mindkét oldalon a külső sávot ugyancsak zárva tartják. Ideiglenes buszmegállókat építenek ki.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 6 óra és 8 perc, jó reggel, szevasztok, drága barátaink! Itt vagyunk, ez egy kedreggel, jól mondom, ugye? Kedreggel, nem csak számolgatjuk, ugye, mert augusztus 20-a miatt ez a hét befejeződik holnap. Tehát holnap lesz még egy. Lesz még egy munkanapunk. Szia Évi, jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Szia Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Anett gyönyörű pirosban.
3: Köszönöm.
0: Csak úgy mondom, az egész tök piros ez a nő. Lady in Red, nem véletlenül énekelte Chris de Burgh annak idején, Lady in Red, szerintem valami ilyesmit képzelt el.
3: Lehet, úgy gondoltam, hogy kicsit
0: de utána évesen... belenyúlt a szájába, elcsábította. A Lady in Red.
3: Jól
0: de biztos, hogy egy vermuttal kezdődik az este. És utána nyúl bele a szádba.
2: Már kezdődött egy vermuttal?
3: Nem, de
0: ugye. Nyúltak a szádba?
3: Ma reggel?
0: Nem.
3: Most, hogy nyúltak,
0: csábítás okán.
3: Hogy nyúltak-e már a számban? Biztos, most igen. Nem tudom, nem emlékszem ilyenekre, de ha te kérdezed, akkor jobb, hogyha azt mondom, hogy igen.
0: Persze, így van, itt szabadulsz. Itt szabadulsz, ez az.
2: Persze, minden pénteken a számban nyúlnak, bocsi.
0: És akkor kijön a vermut, nem? Ez nem lehet tartani.
2: Nem, úgy kérem, csak hadd nyeljem le a vermutot majd utána.
3: Jézusom.
0: Évi, neked ez mind új, mi?
3: Nem szörnyű.
0: Te, amikor hallottad a Lady in Red című számot Chris de Burgh-től, ezek a képek zajlottak le?
3: Nem is ismerjük ezt a dalt, Gábor, a legnagyobb probléma.
0: Pedig ez a rádió a szánalmas csomagból simán kivehetné a többi közé.
3: Kérjük szépen ezt a dalt.
4: Igen,
0: Chris de Burgh, Lady in Red. Megvan? Persze, hogy megvan.
3: Ott van már.
0: Várjál. Csak ismeritek. A refrén messze van, tehát az én most...
2: Én tudom, melyik ez. Mindjárt elkezdett csipítozó hangon. Ez ugye?
0: Hát, Gyuri.
2: Mondtam.
3: Tudom, én is tudom. Napközben szoktam hallani.
0: Napközben megy?
3: Igen, vágó piros szokta.
0: Megvárjuk a refrént?
3: Ne.
0: Mi?
3: Ne.
0: De hogy milyen képek jelent meg a fejedben, úszó lány?
3: Most már nekem csak a piros. Hát itt nem nyúlnak a számba.
0: Ked volt piros fürdőruhád?
3: Volt.
2: Hát mikor a B-bácsosat nyomták,
3: persze,
2: nem?
3: Persze, volt. Hogy ne? Hát alap.
0: És?
3: Tök jó.
2: De én ezt, ami szokott romantikázni ezzel délután.
3: Jó, mert nem ismeri.
0: Kinek milyen mozia van?
2: Ja.
0: Igen. Jó. Hát ennyi, csak meg köszönjük. Akartam mutatni. Ez kultúra, gyerekek, ez kultúra.
3: Köszönjük. Hát én komolyan nagyon nagyot fejlődtem ma reggel.
0: Sziasztok, bocsi, mivel annó te magad mondtad, hogy évente egyszer azért le kell menni a Balatonhoz. Ezt megfogadva hétvégén mi is ott leszünk. Te voltál már idén a Balatonnál? Jó kérdés, nem voltam, és barátaim hívtak most erre a hétvégére, csak nem tudom melyik nap. Elvileg tervben van egyszer lenézni, igen.
3: Menjél, mert ugye én is mondtam, hogy menjél egy étterembe, uh-huh. amiben voltam, és az nagyon jó volt.
0: Az melyik volt?
3: A Vígmolnár.
0: A Csopakon, aha.
3: Csopakon, igen. Azért, mert a rántott hús szóval alap, hogy tehát elképesztő. Nagyon sok helyen eszek rántott hús, de az van, ami különleges, úgyhogy uh-huh. úgy, én ennyit tudok a Balatonról.
0: Én is azt hallottam, hogy nagyon jó,
3: igen.
0: Egyébként. Jó, majd meglátjuk, köszi szépen. Bocsi, nem írom le bővebben, úgyis láttad, olvastad, egy szót szeretnék kiemelni a habzószájú 35 négyzetméteres panelban kutyát tartó állatvédők posztjából. Minősít. Aki ír egy ilyen posztot és szogat valakit, az ne csébetűvel írja már le a nevedet, na ez minősít. Az a helyzet, hogy én nem olvastam. Tehát én ma mutatta a Lacika, kinyitotta a Blikket, és ott láttam egy transzparenses csávót, hogy itt állt valahol a ház előtt, és valami, nem tudom, mi volt a transzparensen. Tehát én ez annyira elmegy mellettem, hogy ezt nem tudom elmondani. Tehát, és nem is tudtam, hogy itt van. Tehát,
2: délután
0: hogy,
2: hallottunk igen. róla.
0: Délután hallottunk róla, hogy itt volt, igen, de nem. Tehát, hogy köszönöm az összes együttérzést, tényleg én olyanoktól kaptam SMS-t, abból gondoltam, hogy valami van, akik teljes mértékben kiálltak mellettem, és nem akarom idézni, mert nagyon... ennyi az, ami hozzám elért. Amúgy nem. Jó, Gabi bátyám, jó reggelt, nem lehet már gidisztát kapni a horgászboltban. Hol vannak már azok a tavalyi szép idők, amikor háborogtam érte, hogy 200 forint szállja, most 400-ot is megadnék érte, de nincs McLarenes.
1: Mi van velük?
0: Hát szerintem az, hogy száraz a föld.
3: Száraz
0: a föld, és nincs giliszta, ott beszáradt.
3: Igen.
0: Jó, a reggel gondoltam, bocsi, ez a kutyás mondatot a bumerángban mondta, mondja, mi lett volna. Ha jaha, akkor mondom, semmi az égvilágon, semmi. Átestünk a ló túl oldalára, teljesen kifordult a világ magával, és talán erről van leginkább szó, igen. Tehát, hogy minden, tehát, hogy egy Facebook poszt plusz egy bulvár újság elindul, és elkezd annyi bőrt lerántani valamiről, ami nem érdemel annyit, és senki nem tudja már megmondani, hogy mi történt.
1: Mi volt az eredeti?
0: Mi történt? Mi volt az eredeti? Senki.
1: Az, hogy tényleg a nyár kellős közepe, vagy az a nyár vége van, és tényleg a bulvár is küzd, és valószínűleg ilyen morzsákat is kell fújni azért, hogy egyetlen meg tudjanak valamit írni.
0: Így van.
1: Erről van szó.
0: Így van. Na mindegy, én ebben nem veszek részt, tehát ennyi. Szép reggel, tegnap sikerült ledussolnom, mert csak 13 óra volt a munkaidőm, és abból 9 óra volt a vezetés. Gyerekek, kéne már az SMS. Nyomtassátok meg, jó. A hosszú hétvégére lehetne motivációnak egy kamionos SMS, hogy frissen dussolva induljon a jövő hét. Egy régi hallgató lesz. Igen, csak nyomtassátok ki, fiúk, és akkor, akkor lesz.
3: Minden olyan lassan.
1: Nem dusztasva, meg is indult.
3: De még előtte megitta az italát.
0: De Edős testő, az tényleg egy ilyen Kádár korszaki munkás. Tehát de ő azért nem az IBM-től jött Amerikába hozzánk. Egy Kádár korszaki igazi munkás.
3: Igen, hát az AI-t nem érti, hogy az milyen gyors.
0: Időjárás az Anettől, Lady and Red. Felfrissült a levegő, de sajnos csak átmeneti lesz a 30 fok alatti maximum. Ma még több felé lehetnek záporok, zivatarok, a szél is élénk marad. Holnaptól újabb melegedés kezdődik. Ilona névnap van. 93 éves ma Roman Polanski, Oscar-díjas lengyel származású amerikai színész, filmrendező. Hát ő az, aki ugye... nem mehet vissza az USA-ba, mert van egy ítélet ellene. Lengyelországban ő... ott él? Lengyelországban?
2: Vagy Franciaországban? Most
0: vagy Franciaországban? Nem tudom. Nem
2: most
0: tudom.
2: Mindjárt megnézem.
0: Jó. 57 éves lett Christian Slater, 77 éve Adidas Ler bejegyeztette a vezeték és keresztnevéből alkotott Adidas márka nevet.
3: Elképesztő, nem?
0: Micsoda, igen, Adi az a beceneve egyébként, ő Adolf Dassler, tehát Adi az csak egy becenév.
2: Párizsban és Svájcban.
0: Csak Adolfot nem illik becézni, tudom.
2: Igen.
0: Nagyon?
2: Párizsban él.
0: Párizsban él.
2: Igen.
0: 44 éve Liverpool vezetői a város szülötteiről, a Beatles fiúkról utcát neveztek el. Helyes, nagyon-nagyon helyes. Hát sőt, hát ugye a John Lennon repülőtér van.
2: Tényleg, igen, tényleg.
0: Szóval azért, és ez méltó, ez abszolút méltó. 100 éve magyar kezdeményezése Budapesten rendezték meg az első úszó Európa bajnokságot.
3: Hoppa.
0: Ezt te tudtad, hogy ez magyar kezdeményezés? Lehet, hogy nem is lenne úszó Európa bajnokság, a magyarok nem kezdeményezik.
3: Hát nem is tudok. Nem is
0: Jody Weissmüller mekkora úszó volt?
3: Tudjuk, és ott lakott a Hegedűs
0: Gyula utcán.
3: Egy ország tudja,
0: igen,
3: hogy a Hegedűs
0: és nem. És nem. És ráadásul nem. 154 éve adták ki az első csomagküldő katalógust. De vajon hol? Amerikában?
2: Amerikában, igen.
0: Hát én emlékszem, hogy amikor mi a 70-es években éltünk Nyugat-Németországban, és akkor ugye voltak Quelle és Otto katalógusok. És ezek ugye bebekerültek olykor Magyarországra, és akkor mindenki lapozgatta, tehát ugye csodájára jártak. De hát ez egy árucikket lapozgatása volt magyar részről, de a németeknél ez valós volt, hogy onnan rendeltél. És akkor az úgy csináltad, hogy a cikkszámot kikerested, az ott volt a fotóknál, és volt egy ilyen kivágható, mondjuk azt, hogy levelező lapszerűség, és azokra ezeket valahogy felírtad, beküldted postán a Quelléhez vagy az Ottóhoz. Én nem tudom, milyen módon, talán utánvéttel fizethetted ki, és az a csomag megjött. Tehát gondoljatok bele, a 70-es években.
3: Igen.
0: Micsoda, és ez ilyen vastag volt, mint egy telefonkönyv voltak vele, és ez egy évben jelent meg talán kétszer.
1: És ez volt az online rendelés elődje tulajdonképpen.
0: Pontosan, ezt akarom mondani.
1: Nagyon komoly, tényleg.
0: És ez zseniális volt.
2: Én ezt annyira imádtam, nekem van még általános iskolás emlékem, 80-as évek vége, 90-es évek eleje, hogy az osztálytársaim kaptak ilyen Otto magazin, vagy katalógus, és nézegettük, hogy milyen jó cuccok vannak a németeknél.
0: Ezt mondom, hogy minden magyar család lapozgatta ezt, hogy jaj, de szép cuccok, de hát ugye itt nem lehetett rendelni. Szóval a Quelle, pont itt a Hegyalja úton volt a Quellének valami elerakata.
2: Igen.
0: Valamikor a 90-es években megjelent, akkor lehetett majd rendelgetni, akkor elég vékonyka volt a magyar katalógus.
2: Vékonyka is nagyon drága a magyar fizetéshez.
0: Hát nyilvánvalóan képest. Most is. Na mindegy, szóval, hogy Ez, ahogy a Gyuri mondja, az online vagy az online rendelésnek volt az elődje, és ezért kérdeztem, hogy ez most Amerika vagy hol volt, mert akkor ezek szerint az amerikaiak még régebb óta csinálták.
3: Igen,
0: ezt.
3: Hát
0: ez egy működő dolog volt.
3: Igen.
0: Jó, na itt a kamionos SMS. Akarjátok?
3: Persze.
0: Évi, a Vígmolnál tényleg nagyon jó, üzeni Kati.
3: Köszi,
0: Kati. Tehát nyugodtan mondjuk el, valami igazán jó ebben az országban. Tehát akkor az ne legyen az, hogy jaj, nagy már reklámnak minősüljön. Tudom, hogy,
3: hát én jót, na most, tehát az, hogy én...
0: Te jót ettél,
3: igen,
0: így van.
3: És
0: így
3: akkor
0: van.
3: Az...
0: Ja. Ja, jó reggelt! Na, ez már az SMS, bocs, akkor át kell állnom. Át kell a karaktert

0: egy hónapra az nem kevés pénz, és még a többiről nem is beszéltünk. Ezen felül megtanulni két nyelvet azért meg kellene gondolni, hogy mit mondtok, mert hogy megtanulsz két nyelvet, az nem épp olyan egyszerű, hogy meg az Évike is mondja, hogy vezetés közben. Vezetés közben az útra kell figyelni. És melyik két nyelvre gondoltatok, a franciára és a belgára? És mi lesz a többi nyelvvel? Olasz, svájci, osztrák, cseh? Melyiket soroljam még? Mestermű. Mestermű.
1: De az előadásmód is fejlődik.
0: Egyre jobb,
1: én
0: ugye?
1: Azt érzem, hogy most már szavaltál. Igen. Tehát most már nem egy SMS felolvasás, vagy szavalás, és meg is fogalmazod a fejemben, lehet, hogy egy rappet kéne belőle csinálni az AI-val.
2: Igen.
1: Szerintem menne.
0: Dacika, itt a hanganyag.
3: Azt mondtam az Attinak, hogy rakja ki neked kártra, és akkor nem kell mindig kirohannom lefotózni.
0: De nem, mert mindig újabb és újabb érzelmi töltettel adom elő. Na jól van. Gyuri időjárás jelentése az úgy néz ki, hogy Szolnok. Szolnok 16 fokos, most is 24 lesz és napsütéses. Tatabánya 16 fokos, 25 lesz majd napsütéssel. Hasonló Kálgári 11 fok, 26 lesz napsütés, Kaposvár 17 fokos, 24 lesz napsütéssel, és Budapest is napsütéses, 16 fok van most, és 25 lesz. Oké, ennyi. Na, gyerekek, ez egy nagyon érdekes kérdés volt, amit tegnap elkezdtük, és tudom, hogy itt adásban már felvezettük nektek, hogy olvastunk egy történetet, cikket arról, hogy most itt volt a nagy hőség, meg a szárazság, meg mit tudom én, és az emberek szomjaznak, minden világos, még kaptunk ingyen vizet is itt meg ott, és egy 11. kerületi pékség beáraszta a pohár vizet, 150 forintot kért, és ezen felháborodtak.
1: Még egy csomó szórakozó hely, meg mindenki úgy voltak vele, hogy a bulikban is ingyen adják a csapvizet, mert hogy olyan idő van, meg az emberek meg vannak terhelve, ők meglehettek a piacirést. Mindenki vizet akar? Hát akkor 150.
0: Vagy piacirést, vagy elegük lett. Vagy elegük lett, hogy bementek oda emberek, és adjak egy pohár vizet. Érted, ezt el kell mosogatni a poharat, tehát nincs, nincs annyi pohar. Hát egy pékség nincs berendezve arra, hogy igyál, nem? Ott morzsálsz.
2: Igyál és morzsálsz, de az ingyenre nincs berendezkedve. Tehát azért a pohár, és igen, azért bocsánat, te is fizetsz otthon a vízért.
0: Persze.
2: Gondolj bele, ha mindenki ingyen vinni a vizet.
1: Még a csapvíz egy dolog, de hogy szolgáltatást ad, tehát ezt beszéljük meg, hogy attól függetlenül ez egy szolgáltatás.
0: Plusz egy szolgáltatás, tehát szolgáltatás, hogy odaadja. Szolgáltatás, hogy pohár van nála. Szolgáltatás, hogy azt a poharat mindig elmosra, mielőtt bejön egy másik ember inni.
1: Hogy nála megihatod az ő székén.
0: Az ő székén esetleg, igen, vagy nem tudom. Na a lényeg az, hogy én nem vagyok ennek nagyon nagy ellenzője, de, és akkor jött a gondolat, Anett,
4: igen, hogy megnézhetnénk azt, hogy mi van még Magyarországon ingyen.
0: Mi van Magyarországon ma ingyen?
4: Igen.
0: Gyerekek, szomorú a kép. Mert megnéztük, nemzetközileg mi van ingyen. És erről fogunk ma beszélni. Mi van ma ingyen? Mi van ma ingyen a munkahelyen? Mi van ma ingyen csak úgy? WC? Víz? Ketchup? Csak mondok egy pár dolgot.
1: Igen. Mi van ingyen az erdőben például?
0: Jó kérdés. Igen, mi az, amit ingyen ehetsz Magyarországon?
1: Igen.
0: Mert hidd el, Svédországban van, amit ingyen ehetsz. És azt gondoltuk, hogy ez tényleg szomorú, és ez nem tudom, egyébként mit mond el a társadalomról.
2: Hát nem sok jót.
0: De most komolyan kérdezem.
2: De nem, hát azért tényleg, hogy utána kutattunk annak, hogy mi van külföldön, és mi van Magyarországon, elgondolkodtató.
0: Nagyon! Nagyon, de mondjad, fejezd be, nyugodtan gondolod.
2: És nekem az volt döbbenet, hogy tényleg olyan dolgok, ami alapvetően lehetne ingyen, mert máshol megoldható, akkor nálunk egy hasonló nagyságrendű országban miért nem lehet megoldani? Mi a gond?
1: Mi van ingyen a közlekedésben? Ugye az is egy kardinális kérdés, és szerintem abban is lesznek meglepetések.
0: Lesznek meglepetések, mert tényleg ráfeküdtünk az internetre most komolyan, uh-huh, és megnéztük, hogy milyen dolgok vannak ingyen a világban máshol. És na mindegy, nem állunk jól. Nem állunk jól. Nem is azt gondolom, hogy mert ugye van kétféle dolog van. Van, ahol jóléti társadalom van, és ezért ott adnak még pluszban dolgokat. Mi Magyarországon nem vagyunk jóléti társadalom, kár is szépíteni. Tehát itt azt nem várhatjuk, hogy a kormánytól kapjunk ingyen dolgokat. Nem ott tartunk gazdaságilag, sajnos.
2: Ez
0: el lett cseszve. De vannak olyan dolgok, ami nem kerül egyébként pénzbe. Most értsd jól, tehát minden pénzbe kerül valahol a sor végén, mert a pohár víz is pénzbe kerül, de van olyan hely, ahol a pohár víz az nem kerül semmibe. Sőt, kötelezően adni kell.
2: Igen, és valahogy ő kitermeli, kigazdálkodja egy ország, tehát megteheti, hogy ezt adja.
0: Így van. Na jó, ez lesz az egyik témánk, mi van ingyen, és meg fogtok döbbenni azon a Magyarországon, mi van ingyen, és külföldön mi minden van ingyen. Ez az egyik. A másik pedig, és

0: Ez egyébként egy német újságból láttam ezt, és kíváncsi voltam, hogy ez Magyarországra megtehető-e, vagy megcsinálható-e. Méghozzá, hogy az újság az olvasóival megszavaztatja, az még le se zárult, hogy melyek Németország legjobb tartományai, mint ahogy Ausztria legjobb tartományai is. És ez főleg egyébként a vendégszeretet, meg az emberek kedvessége, meg ahol a legjobban érezted magad. És miért ne csinálhatnánk ezt meg megyére?
1: Hogy, hát van 19 megyénk párhuzamban, vagy mi akár a tartomány.
0: De megdöbbentem, hogy 19 van tegnap, amikor mondtad.
1: Tényleg nagyon sok így.
0: Ez olyan sok egy akkora országra, hogy ez nem is értem, de ez erről is majd beszéljünk. De hogy van-e kedvenc megyénk? És most a lokálpatrióták persze egyből mondják, hogy igen, mi baz megyeiek, mi baz. És... Nem, így mondjam, mi baz megyeiek, mi baz.
2: És én így is készültem.
0: Mi baz megyeiek, mi baz?
2: Nem baz. Igen, de hát miért te minden megyét ismersz?
0: Én minden megyében jártam már, persze.
2: Ja. Tehát te mindegyikről tudod a jót és rosszat.
0: Nem a jót és rosszat, ez egy szubjektív dolog. De hát erről szól. Hát erről szól, hogy annak az újságnak az olvasóit szavaztatja meg, hogy melyek a legjobb tartományok, akkor az egy szubjektív körkép.
1: Persze, és mi is ezt fogjuk a megyékkel csinálni. Hol értek jó élmények? Hol ettél már jókat?
0: Hol szép? Egyszerűen, hol szép a táj? Hogy egyszer azt mondja, jaj, itt annyira szép. Hát azért nem mindegyik, basszus.
1: Nem.
0: És legyünk őszinték. Tehát, és akkor most te melyik megyébe vagy? Ez a
2: én most Pest megyek.
0: Nem az, hogy most hol vagy, azt látlak.
2: De,
0: hogy...
2: De életvitelszerűen...
1: Bocsi, annyit mondok, hogy én most Pest megyében vagyok itt.
2: De életvitelszerűen is Pest megyében.
0: De melyik az a lapos poros megye, ahonnan jöttetek?
2: Na, hagyd ezt, jó?
3: A csodálatos, gyönyörű Csongrád megye.
2: Így van. És
0: Csongrád, igen, ez
2: az. Pedig Csongrád, Csanád. Még vár
0: Csanád is, igen. Janá, tehát a megyéktől most a Gyuri leírta nekem a listát. Hát ez a mindenből összetett, tehát Jász, Nagykun, Szolnok, Bajsa, Maza, Jakataka, Paka megye, érted? Hát, hogy miért nem lehet egy szavas megyét? Szolnok megye volt régen. Oda jártam a nagymamámhoz, a Szolnok megye volt. Kész, vége. Jász, Nagykun, Kos, mond, Szolnok.
1: Nekem a Jakataka megye lesz az egyik kedvencem, ezt már most tudom.
0: Lehet, miért? Normálisak ezek?
2: De nincs olyan Jakataka megye. Három ilyen van egyébként, de azért ne túlozzál, a többi mindegyik egy szavas.
0: Mondjam egy még egy három szavasat.
2: Jász Nagy Kun, Szolnok megye.
0: Minek a Jász meg a Nagy meg a Kun? Minek a Jász a Nagy meg a Kun? Hát ott volt Szolnok, mindig jó volt Szolnoknak.
2: És úgy gondolod, hogy Szolnok megye legyen?
0: Persze, az is volt.
2: Jó, de valaki kitalált, ez jó volt táblának, tudod, a táblát kicserélhet.
0: Na, akkor látod? Erről van szó.
2: Na, és azért állapodjunk meg, hogy ne vármegyézzünk, hanem megyézzünk, jó?
0: Én mindig is megyéztem. Én egyszer a számon nem ejtettem ki azt, hogy vármegye.
2: Oké, jó.
0: Okay. Na de várjál, de te most kaptál egy Csanádot a Csongrádodhoz?
2: Igen. Én úgy születtem, hogy ez Csongrád megye volt.
0: Na látod,
2: igen,
0: és honnan jött ez a Csanád?
2: Most nem személyesíteném meg.
0: Ne személyesked, de mondd, honnan jött a Csanád?
3: Egy pár éve.
2: Egy bizonyos személy találta ki, és akkor ez így lett.
0: Én nem tudom, tehát nem ismerem a személyt, tehát bárki
2: mindenki
0: az.
2: Mindenki ismeri, de hagyjuk is.
0: Ja, lehet, hogy ismerem, csak nem tudtam, hogy ő követte. Na mindegy, jó. De nem erről fogunk, tehát nem a megyéknek a nevéről fogunk itt vitatkozni, higgyétek el, hanem tényleg ez egy szép beszélgetés lesz, higgyétek el. Melyik a legkedvesebb megye, ahol jártál? Lokálpatrióták is jöhetnek nekem, mindegy, de hát miért ne lehetne egy bazi ember Zala megyébe szerelmes?
1: Például, igen.
0: Ugye? Zala megyében
1: nőttem fel, de nem Zala megye lesz a kedvenc.
0: Na, tök jó. Érted? Lehet, hogy Zala megyébe a bazi ember evett egy jó kecske sajtot, és tök kedves volt vele az Ilonka néni, és innentől a kedvenc megyéje. Na, ilyeneket szeretnénk megbeszélni veletek.
2: Jó, vágjunk bele.
0: Jó. Horthy Gábor, futball téma, tudjátok. Hát igen, ez előbb-utóbb várható volt, CR7 bejelentett, hogy befejezi a pályafutását, erről fog beszélni.
2: Sajnáljuk.
0: Nagyon-nagyon sajnáljuk, de értjük minden. De ami még érdekesebb, a foci világ legnagyobb árulói, akik a csapatuk legnagyobb riválisához szerződtek.
1: Fú, a legkényesebb. Mint hogyha egy újpesti besétálna a fradisták fivére zöld-fehérben.
2: És
1: nagyjából
2: volt
1: olyan.
2: Ilyen. Képzeljétek el, hogy Magyarországon is volt ilyen.
0: És tudod, hogy például a Kabát Peti, és emelem kalapom előtte, ő neki ott volt a lehetőség, és nem ment. Ő azt mondta, Fradihoz soha.
2: És olyan szinten gyűlölik azokat, akik átmentek. Uh-huh. hogy egyszerűen jellemből, meg mindenből hát, leírták.
0: Hát nemzetközi szinten is vannak ugye ezek a nagy-nagy riválisok, Barca, Real, vagy Bayern, Dortmund.
1: Lesznek ilyen sztorik is, bizony.
0: Na jó, Gábor ezekről is fog majd beszélni. Oké, okay. Jó, tegnapi nap legjobb pillanatai, Évi.
2: Fénykorát éli a kempingezés, és találtunk egy fiatal párt, akik lakóautójukkal körbejárták Európát, és Csabával beszélgettünk az előnyökről és hátrányokról.
4: Az előző rész tartalmából.
0: Gyerekek, én, amikor most szabadságon voltunk, és Spanyolországban, amikor kicsit siestáztam, és én minden délután siestázok, akkor az úgy néz ki, hogy elfekszem a kanapén, bekapcsolom a tévémet, és YouTube csatornákat nézek. És imádom ezeket a Amazon, mit tudom én, 50 konyhai kütyű az Amazontól. Vagy 50, nem tudom, autós kütyű az Amazontól. Ezeket imádom. Tehát lenyűgöznek. Egyet sem rendeltem még, egyet sem, de hogy tetszenek. És egyszer csak valahogy a kemping témára terelődött, a csatorna itt az algoritmus alapján, és egyszer csak a YouTube-on nézek egy videót, ahol egy gyönyörű, feltételezem, hogy koreai fiatal nő, rövid nadrágban egy ilyen Kia lakóbusszal bemegy egy fenyves erdőbe, ott leparkol, esik, szakad az eső, egy ilyen elősátrat ripsrops felhúz, felfúj, előveszi a mobil kandallóját, a különböző főzőeszközeit, megfőzi a kis ramennyét, közben ott van a kis uszkárja, megsimogatja néha, és akkor tévét néz, ilyen furcsa ázsiai meséket. Az egésznek van ilyen hangulata, és azt mondtam, na ez nagyon tetszik. Eleve maga ez a lakóbusz baromi jó, tehát ez akkor, mint egy Volkswagen busz, csak olyan, tehát fenn a tetejét is ott ki tudod nyomni valahogy, ott fölmászol, az is ki van párnázva, benne egy ilyen plafonvilágítás van, meg minden.
1: Addig nyitogatott mindenféle, de még tényleg szinte egy lakás lett belőle.
0: Nagyon abszolút, durva. Ugye? Tehát, hogy, és Évi, te is megfertőzöttél ezzel.
2: Igen, mert itt egyik reggel bekapcsoltad, és elkezdtük nézni, majdnem nem maradtunk ma az adásokról is, mert annyira magával ragadott, és már délutánonként nézem, mert annyi sok ötlet van benne, hogy egyszerűen, és várom a kérdést, hogy hogy fér el a kocsiba, hogy tudja ezt mind magával vinni, hogy készíti el ezt, hogy ez egy ilyen otthonos hangulat legyen a végére.
0: Igen, ez hogy néz ki ma is, hogy az a romantika, amit látunk a koreai lányjal, az megvalósítható-e? Ezért én azt gondolom, hogy egy profival beszélünk, mert Csabi ugye a Lakófória YouTube csatorna ötletgazdája, és ő 2020-ban a párjával elindultak így kalandozni. Most elmondom, miük volt. Először egy Volkswagen T3-assal, ugye ez egy kis busz. Uh-huh. És aztán jött egy igazibb lakóautó, az egy 1989-es Fiat Ducato Mirage volt, és most egy 2005-ös Fiat Ducato Bürstnerrel járják a világot. Voltak már a görögöknél, törököknél, románoknál, bolgároknál, horvátoknál, Balaton nyilvánvalóan, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő mit szól első körben ehhez a high-tech lakóautózáshoz, amiről beszélünk, aztán beszélünk majd a kempingezésről is. Itt van a vonalban Csabi. Szia Csabi, jó reggelt!
5: Hello, hello, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat, és nektek meg köszönöm a bizalmat.
0: Hát abszolút, és, hát csak benned
5: mindent
0: bízunk.
5: Mindent elmondhatok, úgyhogy el is köszönnék.
0: Nem, most az autóidról mindent elmondtunk, de egyébként itt, ugye ez a romantika, de csak YouTube-on bennünket nagyon elkapott. Ez egy olyan életforma, hogyha én elhatározom, akkor ebbe bárki bele tud vágni, vagy nagyon-nagyon sok csapda van, amit tényleg csak évek alatt lehet kitanulni?
5: Szerintem nem mindenkinek való ez. Most, ahogy beszélgettetek is, mondtátok, hogy nem jó élmény volt a kempingezés. Na most szerintem, akinek nem jó élmény volt a kempingezés, annak nem való. Tudsz te bármennyire drága lakóautót vásárolni, amiben megvan sok luxus, mint a szállodákban is megvan, viszont a WC-t úgyis neked kell üríteni.
0: Na, akkor beszéljünk erről is. Egyrészt Európába hova megyek, ha elmegyek, nem tudom, Ausztriába, vagy Spanyolországba, vagy Olaszországba, hova megyek, kempingbe megyek, vagy keresek egy szép izét, és mit tudom én, ránézek az Eiffel-toronyra, úgy parkolok le, és akkor az úgy, tehát hogy...
5: Ez most nagyon-nagyon sokat változott az elmúlt 5 évben. Ezelőtt, még 5 évvel a Covid-et nagyon felturbózta ezt a lakóautózásnak, akkor mindenki lakóautót vett, hogy ne menjen emberek közé. Aha. És azóta nagyon-nagyon sokat változott, hogy nem nagyon engednek már a szép tengerpartokra vadkempingezni, az ilyen régebbi lakóautókkal, mint ami nekünk van például, meg se tudott közelíteni Párizs belvárosát.
0: Hogy?
5: Mert hát ilyen zónák vannak, környezetvédelmi zónák, amiben az Euro 3-as lakóautóval be se hajthatsz, még a belváros közelébe se. Emiatt meg ez megnehezíti például a bármilyen városlátogatást, hogyha egy régebbi lakóautóval, de egyébként a méretei miatt úgyse biztos, hogy be szeretnél menni, mert a miénk például az egy 6 méter 80 centi hosszú, 3 méter magas, és 2 méter 30 széles autó, ami nem fér el egy normális parkolóhelyre, úgyhogy itt komplikálódnak a dolgok.
0: Most a régi kemping, ugye most a kempingeknél meg egy picit álljunk meg, a régi kempingekhez képest milyenek a mai kempingek? Mi egy kemping standard ma Európában? Tehát ezt értsd úgy, hogy mi van ott? Van ott, van-e ott, mit tudom én, medence? Van-e ott szupermarket? Vannak-e ott, mit tudom én, street foodos árusok?
5: Igen.
0: Mosoda, vagy patyolat, vagy, tehát erre gondolok, nem tudom, van-e?
5: Igen, teljesen minden megtalálható, most már vannak medencék, vannak mosodák, szárító, motorbérlés, biciklibérlés, gyors étterem, fine dining, mindenfélét meg lehet találni most már egy ilyen 4-5 csillagos kempingben.
0: Fine dining, viszont, most hihetetlen.
5: Viszont amit ti is mondtatok, az van, hogy én most kiszámoltam, mi elmentünk, Benidormba voltunk, ugye, lakóautóval oda-vissza az út, az annyiba kerül, mint amennyiből repülővel 2 hetet tudtál volna ülni ott, és ez nekünk csak azt jelenti, hogy oda mentünk, és vissza nem ültünk semennyit.
0: Azt a mindenit! De mert én is erre mondtam neked ezt, hogy a német tévécsatorna összehasonlított két családot, elindultak. Igen. Egyik lakóautóval, ellenes ők bérelték a lakóautót másik all-inclusive nyaralásra, de hogy ez most itt üzemanyag, meg nem tudom mivel együtt, ez Benidorm oda-vissza, az kb. 2400, oda csak 2400 kilométer.
5: Igen, ez olyan 1300 euró körül van, na most ebből a repülőjegy, mit tudom én, 100-200, és a többiből simán 2 hétig el vagy, nem all inclusive-ba, de szállást tudsz bérelni.
0: Igen. Azt a mindenit. Itt valaki üzeni, Darus Ati egy hallgatónk, azt mondja, van egy 9 személyes kisbuszom, amiből nyáron kiveszem az üléseket, és bekerül, 2. egy összecsukható francia ágy, hűtőláda, WC, mosdó, tálca, vizes balonokkal, kempingasztal, 2 székkel, kis gázfőző, és ami egy reggeli készítéshez kell. Ez kb. 500 ezer forintba kerül, a busszal be tudunk menni városokba, mert nem a legnagyobb, kempingekbe állunk meg, de nem ritka, hogy csak egy parkolóban olasz, német, skócia bejárva, most spanyol lesz, üzeni Darus Ati. Ez egy ilyen kezdőszett, amit ő itt összeállított?
5: Ez egy kezdőszett, de abszolút működő, tehát ennél többen nem nagyon van szükséged, és szerintem nagyon errefele tendál a világ, hogy ilyen kisebb autókkal fognak lakóautózni, hogy be tudjanak menni a városba. Egyébként az is, hogyha régi, akkor nem biztos, hogy be tudsz menni annyira, de abszolút nekünk is cél venni egy ilyen kisebbet is, hogy tényleg, ha városnézést akarunk, akkor be tudjunk menni, és akár megállsz a központba, és ott tudsz aludni, mert ott akkor már nem zavar senki.
0: Nagyon izgi. Hát Csabi, ennyi fért most bele, nagyon szépen köszönjük, tényleg tudatlanok voltunk, de jó így bele kukkantani egy picit így a lakóautósok világában. Nagyon szépen köszönjük.
5: Én is köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen. Csabi, a Lakófória YouTube csatorna.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott érték tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleol Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
8: Én a műzlibe kérem, anya.
9: Itt a narancslevend, drágám.
10: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
8: Igen.
10: Akkor a tejemmel iszom meg.
9: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
7: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
0: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Megnyitották a Ráckevei Soroksári Duna-Ágzsi lipjét, érdemes lesz a parkolásra is figyelni augusztus 20-án. Enyhült a nagy meleg. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Zsilipnyitással nyerhetnek még némi időt a dunai védekezésben. Tegnap délután megnyitották a Ráckevei Soroksári Duna-Ág zsilipjét, így a mellékágból másodpercenként 20 köbméternyi víz jut a fő Duna-Ágba. A vízállás továbbra is rendkívül alacsony, de napokon belül emelkedhet a vízszint, ha megfelelő mennyiségű eső hull a Duna vízgyűjtőjén. Az intézkedést az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartása érdekében hozták. Visszautasította az Alkotmánybíróság a Fidesz-KDNP 3 beadványát. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény legutóbbi módosításait kifogásolta. Megtámadták Súlyog Tamás államfői megbízatásának megszüntetését, a képviselőkre bevezetett 12 éves időkorlátot, valamint az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát. A testület elsősorban arra hivatkozott, hogy nincs hatásköre ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatára. Figyelni kell a parkolást tiltó táblákat Budapesten, nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK-n is lehet követni az aktuális korlátozásokat, de a pesti és budai alsó rakpartokat, a budai vár területét, a Műegyetem rakpartot, valamint a belváros és a bazilika környékét mindenképp érdemes majd elkerülni autóval. Aki tilosban parkolt és elszállították az autóját, zöld számon érdeklődhet majd a kocsijáról. Aki viszont a tömegközlekedést választaná, sűrített járatokkal és éjjel 2:30-ig közlekedő metróval tervezheti az utazását. Ingyenesen látogatható augusztus 20-án a Szent István terem és a Citadella kiállítása is. A budavári palotában a Szent István terembe előzetesen lehetett regisztrálni, ez azonban már lezárult. Az ünnepnapon viszont a helyszínen korlátozott számban még lehet belépőt igényelni. A Citadellán a Szabadság bástyája című kiállítás várja díjmentesen a látogatókat, délután 3-tól pedig családi és zenei programokat is tartanak. Az esti tűzijáték mindkét helyszín több pontjáról látható lesz. kissé mozgalmasabb arcát mutathatja ma az időjárás, vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és többfelé eső, zápor is kialakulhat. Északkeleten közben felszakadozhat a felhőzet, de záporok ott is lehetnek. A csúcsok 23 és 29 fok között alakulhatnak. Holnap már sok napsütés jöhet, de északon még lehetnek záporok, zivatarok. Csütörtökön az ünnepnapján is maradhat a napos, nyárias idő, 30-36 fokos maximumokkal.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el. Szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell készülni. Az egyes főúton Bicske és Óbarok között a 35-ös kilométernél csomópont építési munka miatt szintén útszűkület mellett engedik a járműveket. A 4-es főúton Kecskemét átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Olvasható az útinform.hu-n.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz 10 perc múlva. Itt üzenik, a vármegye megnevezés 1000 éves. A megye megnevezés a Komcsi korszakban keletkezett, jók vagytok. Nem tudom, mikor keletkezett a megye a vármegyével szemben, csak az 1000 éves. Tehát, hogy mondjam, már nincsenek lovagok, nincsenek királyok. És egy csomó vármegyében még vár sincs. Tehát, hogy akkor melyik a hazug? Az egy megye. Az egy megye, és kész. Hát...
2: És annyira jól elmondtad, hogy ebbe bele tud most kötni, iszonyat kívánj, de ne írj.
1: Nem, rossz indulattal írta ezt, nem, ő aranyos volt, csak mondom. Jó, van még más SMS, de először te jössz, Évi.
2: Na, képzeljétek el, hogy én nagyon szeretem, hogyha például egy közismert személy egy bizonyos élethelyzetet felvállal, és Cipán Anett nyilatkozott nem régiben. Több okból kifolyólag egyrészt ugye visszakerül a tévézésre, ugye ki is Cipán Anett, szerintem.
1: Ő egy nagyon szép lány, a TV2-nél volt mindig, ugye?
2: Igen, illetve ugye a kölyök időben volt. Igen. Régen, nem tudom, hogy. Ki nézte akkor, és most visszatér a képernyőre, és adott egy nagyobb interjút. De nem is az a lényeg, hogy a munkásságával kapcsolatosan mit mondott, hanem képzeljétek el, hogy felvállalta, hogy neki van 5 éve egy párja, és ők nem élnek együtt, hanem külön élnek. Mm. És ezt ő nagyon szereti, és nagyon jó, és ez így tud, mert hogy ugye neki van 2 gyereke, nem tőle, és őket így tudja nevelni. És ugye erre megint jöttek a kommentelők leírni, hogy hát ez egy milyen család, meg hogy lehet így felvállalni meg ebben, hogyan lehet közös nevezőre jutni, és képzeljétek, utána néztem ennek az életvitelnek, mert hogy én egyből azt gondoltam, amit Gábor, hogy ez a legjobb élet, amit el tudsz képzelni. Van? Igen, mert van egy külön életed, saját magad neveled a gyerekeket, illetve az előző férjeddel, és van egy párkapcsolatod, vagy egy párod, akit pedig nyilván beteszed az életedbe, amikor tudsz. És ez így kényelmes.
1: Ha meg tudod tenni, így van. Tehát, hogyha van 2 lakás, meg minden, akkor ezt egyébként meg lehet tenni. Nyilván a gyerek is szempont, tehát, hogy mi a gyerek szempontjából a jobb. Egy új férfit oda tenni, és vele együtt életni a gyereket. Vagy az a férfi, az néha találkozik a gyerekkel, néha nem találkozik a gyerekkel. Szerintem, hogyha valakinek megvan a szabadsága, hogy eldöntse, hogy mit akar, vagy hogy melyiket választja, ami neki a legjobb, de tényleg neki, és a párjának, meg a gyerekének a legjobb, akkor tegyen úgy. Tökre igaza van.
3: És egyébként szerintem még párkapcsolat szempontból is jó. Tehát én többször megtapasztaltam azt, hogy amikor valakivel összeköltöztem, onnantól kezdődött elszürkülni az egész. Onnantól indult be egy lejtmenet, és már elkezdtünk egymásra idő után észrevétlenül ilyen díszlettárgyaként tekinteni, butordarabként.
1: Én teljesen egyetértek azzal, amit mondasz, és ezzel, amit a Cipán Anették tesznek. Teljesen.
2: Így van, és képzeljétek el, jó, mondjad, Anett.
4: Nem, hogy én ugye jelen pillanatban így élek, bár nekünk. Igen. Nincs még gyerekünk, de hogy megmaradt az önállóságom heti 1-2-3 napra, amikor úgy érzem, hogy nekem most arra van szükségem, meg a Csabinak is, akkor én hazajövök, vagy ő hazamegy, és tök jól működik a dolog.
1: Nagyon oda kell figyelni, hogy ne legyen ebből sértődöttség, vagy sértettség, hogy valaki azt érezze, hogy én nem szeretek veled lenni. Ma nem szeretnék veled lenni, én majd nekem jobb egyedül. Egyébként ezt is hadd lehessen kimondani, hogy pontosan. Én magam. Igen. Szeretnék. Igen. Lenni. Igen. Szóval, hogy változik a világ, szó se róla, más a családmodell, nem azt mondom, hogy ez mindennapos, és így kell lennie, de ha valaki így akar, és meg is tudja tenni, akkor tegye.
2: Igen, és ez egy életforma, képzeljétek, utána néztem, az a neve, hogy LAT, Living Apart Together, tehát az a lényege, hogy itt mind a két fél nagyon szereti egymást, külön élnek, hetente többször töltenek egy éjszakát, tehát, hogy együtt éjszakát.
1: Igen.
2: Közös programokat, nyaralásokat együtt szervezik.
1: Persze.
2: Érzelmileg, akár pénzügyileg is lehetnek együtt, de mindkettőjüknek megmarad a szabadsága. Tehát az a lényege, hogy ő azt csinál, amit szeretne. Amit mondtál, hogy megmondhatod, hogy ma ne gyere már át, mert nem mondjuk el akarok menni a haverokhoz. És ez egy valódi életforma, és azt írják most, hogy ez a leggyakoribb. Na szerintetek melyik generációnak a leggyakoribb ez?
4: Szerintem a 40-eseknek.
2: A középkorú és az idősebb, még idősebb generáció.
4: És én el is mondom, miért. Mert mi már túl vagyunk egy hosszabb kapcsolaton, vagy egy válláson, van már saját egzisztenciánk, amit pontosan. Szerintem nehezen engedünk el.
1: Pontosan. Ahogy mondod, van egy csomó tapasztalatunk, van rossz tapasztalatunk, ahogy a Gyuri is beleszürkül az összes együttélésébe, de így van.
2: De mindannyian.
1: És mindannyian, és ahogy az Anett mondja, van egzisztenciánk, van jó esetben saját lakhatásunk, és azzal a partnerrel, akivel akkor vagyunk, neki is van, és megteheted. Megteheted, és ha nem bántódik meg egyik fél sem, még egyszer hangsúlyozom, akkor ez egy tök jó dolog.
3: És megmarad az ünnepélyessége, hogy várhatod a másikat, vagy te mész át hozzá.
1: Tegnap idézted a szem Cipán Anettet, hogy azt mondta, hogy így ő még inkább tud jó nő, és vagy hogy mondjam, igen, jó feleség, vagy
2: nem, hogy jó nő lenni.
1: Jó nő lenni, igen.
2: Lenni, mert ugye otthon anya.
1: Igen.
2: Amikor otthon vagy, és a pároddal vagy, akkor a feleség vagy, anya vagy, vagy bármi. Viszont amikor elmennek találkozni, vagy átmegy hozzá, akkor ő nőként, mert tök nincs jó, ott a gyerek, szuper. Nincs ott semmi. És ami a legkomolyabb, és az jut eszem, és abba adjatok tanácsot, mert szerintem most sokan hallgatnak minket. Mikor mondod ki? A legelején azt mondod, hogy ez így fog menni, és lefekteted a szabályokat. Mert nekem mindig az a bajom, és egy-két ismerős, amikor beszélek, hogy van ez a szerelem, és akkor összeköltözünk. Nem veszed észre, és ott van.
1: Az nagyon nagy baj.
2: Tehát egy emlékeztek, hogy jön, egyet alszik, kettőt, örülünk, és azt veszed észre, hogy fél év múlva ott lakik nálad, már ott van minden cucca, és nem mondhatod, hogy menjen el.
3: De akkor az, hogyha nincs kimondva, letisztázva, hanem azt veszed észre, hogy bellopta magát idézőjelben a lakásodba, az tényleg akkor egy stratégia. Akkor abban te nem vettél részt.
1: De Gyuri, de nem is feltétlenül kell, hogy haragudj, ha stratégia. Hát van, akinek egyébként nincs, tehát most összejössz egy nő, adott esetben egy nővel, akinek nincs saját lakása, nem bérel, de hát a kapcsolatotok már annyira, igen, stabil, már együtt vagytok egy bő éve, stb. És akkor valahogy ott találja magát. Aha. Tehát, hogy neki nincs is nagyon más választása, és nem azért, mert számító szemét.
3: De akkor beszéljük meg, tehát akkor dumáljunk róla, tudod? Ne az, hát, hogy egyszer, igen, csak már... Egyszer, hát, csak már
2: az olyan kellemetlen,
1: meg tudom, olyan, hogy ne gyere már.
3: Meg, és fél éve felmondta, igen, az albérletét, egyszer csak megtudom. Tudod, már nincs is albia. Hát az...
2: Jó, az nem, de azért az is olyan kellemetlen, nem a te házadba jön, és akkor nem mondhatod, hogy menj el.
1: Persze, nagyon nehéz mondani.
2: Tehát, hogy jó lenne, ha én is, ha egyszer
1: találkozik... Én is mindig becsukom a szemem ilyenkor.
2: Tehát, ha becsukod otthon, akkor menni kell.
1: Menj el!
3: Egy, kettő, háromra, itt van.
1: Most elfordulok.
2: Na mindegy, úgyhogy ez egyébként ma is tanultunk azzal, hogy egyébként ez a lat, és ez egy életforma, és most már nagyon gyakori, és nagyon sokan így tervezik a jövőjüket. És akár azt gondolom, hogy van benne ráció, mert sokkal tovább tarthat egy kapcsolat. Mint utána beszürkülsz, és ott marad melletted a szürke hétköznapokban.
1: Igen. Van még valami?
2: Van még egyébként egy másik. Az egy megható romantikus. 29 éve jött össze David Beckham és Victoria Beckham. És képzeljétek el, hogy az első nyaralásuk, amikor a David elvitte, és akkor még nem tudta senki a közvéleményt.
1: Hova vitte?
2: Portofinóba, Olaszországban.
1: Igen.
2: És most 29 év után megcsinálták ugyanazt a
1: fényképet. Megvették Portofinót. Mennyibe kerül ez a Portofino? Viki.
2: Egyébként akár meg is vehetnék. És elmentek ugyanabba a szállodába, ugyanott helyet foglalt, vagy szobát foglaltak, és ugyanazt a fényképet megcsinálták, mint 29 évvel ezelőtt. És azt mondták, hogy ez a tehát, hogy mindent eldöntő nyaralás volt, amikor eldöntötték, hogy örökre együtt maradnak. És hogy mennyire romantikus, és hogyha belegondolunk, hogy 29 évig ez a házaspár ezeken az utakon végigment, szörnyű. Tehát, hogy lehet kibírni, és hogy milyen romantikus ez, hogy visszamész ugyanoda.
1: Ahol... Hát az is csak attól függ, hát ugye David Beckham akkor már futballsztár volt, de Victoria még többet keresett, mint ő.
2: Igen.
1: Tehát ugye azért azt csak azt mondom, hogy szárod, tehát hogy a Gyuri vissza akarna majd menni, mit tudom én, a Csopaki Lamour Motelbe.
3: Nem jelentene gondot, később se visszamenni.
1: Tudom, hogy nem jelentene gondot, csak lehet, hogy nem feltétlenül ott akarod majd a 40. házassági évfordulódat megélni.
3: Mondjuk biztos. Az biztos, de a poén kedvéért. De lehet, hogy nem aludnánk ott.
1: A fotóért, visszamész, és neked, Anett, melyik az a hely, amit, ahova visszamennétek, hogyha még tartanak kapcsolatotok?
4: Hát nem tudom.
1: Ahol először lefeküdtél a Csabival.
4: Jaj. De akkor nem. Akkor maradunk Ásáron.
3: Kudai Alsórakpart parkoló.
4: Most ezt kérlek.
2: Nagyon jó volt.
3: Természetesen ez csak humor volt.
1: Szívd vissza! Szívd vissza!
4: Igen. Na, nem, ahol először nyaraltunk, az ugye Amerika volt. Én oda bármikor visszamennék szívesen vele. Az volt az első, amitől nagyon rettegtetek, hogyha kibírunk két hetet, akkor...
1: De melyik... De melyik szállodában?
4: Ja, nem, a barátnőmnél. Akkor az Eszterhez megyünk 20 év múlva.
1: Na jó, gyerekek, jövünk vissza. Egy cikk kapcsán egyébként, most már nagyon sok SMS érkezett, azt mondja, hogy elmennek a emberek, nekem éttermem van, és ebédre jönnek az irodisták, és mind csapvizet kér az ebédhez. Az üdítőn 50%-om lenne, de adhatom az ingyenes csapvizet. Nagyon helyes, hogy kiszámlázza a cukrász, üzeni Zoli. És itt arról beszélünk, hogy találtunk egy cikket, hogy a 11. kerületben itt a nagy hőségben valaki 150 forintot kért egy pékség, egy pohár vízért, és ezen nagyon felháborodtak. És aztán gondoltunk egy nagyot, hogy nézzük már meg, hogy Magyarországon egyébként mi van ingyen, és összehasonlítva más országokban mi van ingyen. Szilveszter, mondja, Svédországban élek 20 éve, nem tudom, mit lehet itt ingyen enni, majd én elmondom. Levegő a benzinkúton. Tényleg, a levegő az még ingyen van a benzinkúton.
2: Igen, ez az egy.
1: Igen. A feleségem vietnámi, így minden évben kint töltünk minimum egy hónapot, kint, ha beülsz valahova enni, ott azonnal hozzák az előre lefőzött kancsó zöld teát jéggel. Annyit iszol, amennyit szeretnél. Ingyen. Jó a műsor. Lacika.
4: De jó. De
1: szóval, jó, hogy nézzük meg, hogy mi van ingyen Magyarországon, mi van ingyen Magyarországon szemben külföldön. Van-e olyan, amivel cserélnénk, van-e olyan, amit nem cserélnénk. Megnézzük, jó? Egy nagy-nagy körkép?
2: Hát ez szerintem az lesz.
1: Egy körkép, igen.
3: Rádöbbenés.
1: Rádöbbenés. Mi van ingyen ma a világban?
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
8: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
11: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát, mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
12: Sportos sulikezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
13: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 200 g-os eredeti francia brie sajt 31% kedvezménnyel csak 545 forint. Mindig Aldi.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
14: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
5: A reklám után...
0: Hírek a Retro Rádióban.
15: Változik a boltok nyitvatartása augusztus 20-án, halálos trend terjed a közösségi oldalakon. Nem hoz sok esőt a hideg front. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Nem érdemes csütörtökre tervezni a nagy bevásárlást, 4 napos hosszú hétvége elé nézünk. Az államalapítás ünnepén augusztus 20-án zárva lesznek a boltok. Péntek viszont áthelyezett pihenőnap, így jellemzően pénteki nyitvatartással várják az üzletek a vevőket. Augusztus 22-én, a szombati 23-án pedig a szokásos vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben. Fontos, hogy a 20-ai ünnepnapon is nyitva lesznek a benzinkutak, az ügyeletes gyógyszertárak, valamint az önálló kisebb üzletek is szórakozó helyek. Figyelni kell a parkolást tiltó táblákat Budapesten. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is megváltozik a 4 napos ünnep alatt. A polisz.hu-n és a BKK-n is lehet követni az aktuális korlátozásokat. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak, az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtor Apatini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aeróbiológusát kérdeztük.
16: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, vagy hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszak az alvást is megnehezítheti. Érdemes figyelni arra, hogy az autóban is ablak legyen felhúzva. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, nem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
15: Életveszélyes mutatvánnyal próbálnak követőket és lájkokat szerezni egyes autósok a közösségi oldalakon. A forgalommal szemben hajtanak fel az autópályára, miközben videókat készítenek magukról. Az ír rendőrség szerint ez állhat egy hétvégi tragédia hátterében is. 5 tinédzser autója frontálisan ütközött egy 4 tagú család járművével. A fiatalok meghaltak, a másik autó vezetőjét és egyik utasát pedig válságos állapotban vitték kórházba. Azt is vizsgálják, hogy a fiatalok kocsia lopott volt-e. Kissé mozgalmasabb arcát mutathatja ma az időjárás, vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és többfelé eső, zápor is kialakulhat. Északkeleten közben felszakadozhat a felhőzet, de záporok ott is lehetnek. A csúcsok 23 és 29 fok között alakulhatnak. Holnap már sok napsütés jöhet, de északon még lehetnek záporok, zivatarok. Csütörtökön az ünnepnapján is maradhat a napos, nyárias idő, 30-36 fokos maximumokkal.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Az Útinformtól tudjuk, hogy a 25-ös főúton Egerben a 12-es kilométer közelében építési munka miatt mindkét irányban elkerítettek egy sávot a forgalom elől. Közben a 33-as főúton Debrecen térségében a 101-es és a 103-as kilométer között útépítés, illetve szélesítési munkák miatt szintén útszűkületre alkalmanként félpályás lezárásra kell készülni. A 38-as főúton Tokaj és Tarccal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták. Jelzőlámpa irányítja a járműveket.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 7 óra 10 perc, jó reggelt! Mindenkinek, minden drága hallgatónak, hello Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Mi a kedvenc megyéd? Ez lesz a témánk. Nem. Az jövőre, egy óra múlva lesz. Igen. Akkor felejtsd el a megyéket, most a másik témánk lesz a mi van ingyen Magyarországon és a világban. De előtte akarok még nem, most megyünk vissza Korfura, 30 év után üzeni Erika. Tehát ott volt nekik az, ami az Anettnek az alsó rakpart.
1: Jaj, nem, maradjon.
4: De ne rámutass az alsó rakpart arra.
0: Nem rámutatok, neked
4: ja,
0: mondom.
4: Jó, azt hittem, hogy az úgy jön ki a sztori, hogy én ott.
0: Toljátok csak a család ellenes propagandát. A gyerek az nem számít, jó, hanem családban nő fel. Ez az életmód csak lelki betegeknek, jó, Jani. Jani, Istenem, Jani. Te vagy lelki beteg, tényleg ne legyél már, hát miért nem hagyod a másik embert úgy élni, ahogy akar. Igen, nem. Miért a te modelled, ami nem tudom milyen amúgy, biztos jó családapa vagy, nem vitatom. De miért nem lehet elfogadni azt, hogy valakinek más az igénye, más a családmodell. A gyerek igenis nagyon számít, és nagyon sok esetben a gyereknek jobb, ha az anyával van, és nem egy kvázi idegen férfi, valakit nem fogadott el.
1: Így van.
2: Mert az a norma, amit én mondok, és mindenki más hülye. Igen. Ez a hozzáállás.
0: Persze, ez van. Tehát nem lett véleményed. Nem. Nem lett véleményed, csak hogyha az árral mész. Nem tetszett, az a vélemény jó, ami az árral van.
2: Nem tetszhet más, hogy.
1: És nagyon fontos, maradjatok együtt, utáljátok egymást, és a gyerek észre se fogja venni.
0: Hát ez a legtöbb család. Igen. Na jó, gyerekek, ezen a nyáron ugye itt jöttek a hőségriasztások, kupola, minden volt, és tényleg óriási szárazság, adták, osztották a vizet, és ez egy nagyon-nagyon humánus cselekedet, de most kiakadtak egy 11. kerületi pékségen, mert ők azt gondolták, hogy ebben a nagy melegben, ahogy mennek be hozzájuk, és hogy adjanak egy pohár vizet, csapvizet, ezért ők elkértek 150 forintot. És ez nagy felháborodást okozott, a közösségi médiában nyilván, hol máshol, ott élik az emberek az életüket, de azt mondják, hogy ez aljasság, a többség azt gondolja, ez aljasság. Szerintetek ez aljassága vagy sem?
3: Hát először én tegnap ugye azt mondtam, én felháborodtam ezen, és én továbbra is azt gondolom, hogy bemegy az ember, és kiszolgáltatott helyzetben van.
0: Tehát, hát azért nem, odébb is mehet, tehát nem fog ott meghalni, ha nincs víz.
2: Azért kellemetlen, mert ugye országos felhívás volt. Igen. Most erre, hogy most mindenki fokozottan figyeljen, fokozottan vigyázzon az embertársaira, fokozottan segítse az embertársait.
0: Értem, és egyet is értek ezzel, csak gondolj bele, hogy te van egy pékséged, aki egyébként sós kiflit árul általában, és jönnek be lépten nyomon az emberek, nem is vagy felkészülve, nincs poharat se. Értem. Hát nyilván van csapod, mert kell a pékséghez, de hogy és azért kérek egy pohár vizet. Na most, amikor bejön a hatodik, akkor azt mondom, hogy jó, van elég.
1: Hát egyrésztről, másrészt az egy vállalkozásról beszélgetünk. Harmadrészt a felhívás arról szólt, hogy mindenki vigyázzon magára, tehát mindenkinek lehetett volna annyi esze, hogy otthonról vizet visz magának, és nem az, hogy bemegyünk mindenhova, és mindenhonnan ingyen kérünk.
2: Nem, az is volt, hogy segítsen, aki, ahogy tudtál, hogy segít, ez is volt.
1: De Gyuri, segítünk, de az nem az van, hogy akkor még december 22-én is bejársz valahova, mert volt valamikor egy ilyen dolog. Tehát, hogy szerintem már nincs olyan meleg.
0: Jó, nézzük meg, hogy ez szabályellenes-e vagy sem. Mert megkérdezték a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnökét, Flesch Tamást, és ő azt mondja, hogy ez nem szabálytalan. Sok esetben ugyanis pénzért adott víz nem sima csapvíz, hanem egy speciális szűrőberendezésen átengedett ásványvízhez közeli egyenértékű ital. Vagy nem. Nem is mindegy.
2: De hát mindegy. Vagy nem, igen.
0: Magyarországon adhatott pénzért a vizet, a csapvizet. Ez a lényeg.
2: Igen, nyilván értem való, szolgáltatást nyújtasz. Tehát az, hogy te poharat adtál az illetőnek, a kezébe, leülhet a te székedre, megihatja, ez mind-mind a szolgáltatás.
0: Hát Gyuri, ne felejtsd el, hogy ez egy pékség, tehát valószínűleg nekik nincsen 82 poharuk. Érted? Tehát igen. Valaki bemegy, kér egy pohár vizet, akkor azt a poharat te hátra viszed, elmosogatod, míg bejön a következő. Igen. Tehát, hogy ez egy szolgáltatás valóban.
2: Szimplán az időzítés volt szerencsétlen, hogy pont akkor, amikor egyébként többet kellett volna adni a társadalomnak, akkor sikerült ezt a díjat így bedobni.
3: Meg valószínűleg, amikor valaki bemegy egy pékségbe, én biztos, hogy nem mennék utána üres kézzel haza. Tehát, hogy kompenzálok valamilyen szinten azzal, hogy megveszek egy kiló kenyeret, vagy két kiflit.
0: Hát ez olyan, mint a cheeseburger épisész, nem?
2: Igen.
3: Igen, ez igen.
0: Na jó, de ez oké.
3: Igen, csak hogy ilyen szinten meg akkor jó fejségből úgy igazán oda dobhatna hozzám egy pohár vizet, hogyha már látja, hogy itt...
0: De ha holnap, akkor meg sós kifliért mész vissza. Most meg éhes vagyok, uram. Tegnap szomjas voltam, emlékszik rám?
3: Jó, persze, abban is van igaz, amit ti mondotok, de én is azt gondolom, hogy tehát szerintem azért kicsit pofátlan, hogy
0: A Gyuri, bocsánat, a Gyuri arra hívja fel a figyelmet, hogy akkor volt egy ilyen, hogy legyünk szolidárisak egymással, ugye?
3: Igen.
0: Egy ilyen,
3: igen.
0: Mert
3: igen.
0: Hogy kvázi ez most egy extrém helyzet, extrém állapot ez a hőség, és legyünk szolidárisak. Ezzel egyetértek.
2: Okay, valószínűleg, ez ha ez októberben történik, akkor lehet, igen. Hogy a kutya nem háborodik fel rajta, hogy most ott van 150 forint a bú.
0: De nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy elkezdtünk gondolkodni azon, hogy tényleg a víz az egy olyan dolog volt, hogy ez mindig is, ez kvázi ingyen van, a falból folyik. Tudjuk, hogy nem, de hogy olyan. Hogy mi van egyáltalán ma Magyarországon ingyen?
1: Nehéz kérdés.
0: Óriási a csend.
1: Nem, tehát nehéz. Hát jó, most kezdjünk el egy párat mondani, mert most
2: igen, mert
1: nyilván
2: annyira,
1: tudunk.
2: Tényleg annyira hozzászoktunk ahhoz, hogy ha kilépünk az utcára, már pénzt költünk abban a pillanatban, hogy ez így tényleg meglepő a kérdés.
0: És ez, tudom, meglepő a kérdés, de azért ez változott is. Tehát, hogy ahogy haladnak előre az évtizedek, változik az, hogy egyre kevésbé. Például jó, beviszed a vizet, kijön a víz. Pisike. Anetka. Van-e ingyen pisi? A nők jobban tudják, mert nektek jobban kell.
1: Nincsen.
2: Van ingyen pisi. Nagyon sok vendéglátóhelyen, hogyha mész az utcán, bármit simán beengednek, és azt mondod, hogy jó, fogyasztok, és mondja, hogy hagyjad. Vagy csak jó, simán azt mondod, hogy hú, figyelj, beszaladhatok-e a mosdóba, és azt mondja, persze. Most már a gyors éttermek sem kódolják le egyébként.
0: Nincs már, mert neki kód?
2: Nincs.
3: Nekem azért kellett sült krumplit vennem.
0: És bevitted magaddal?
3: Nem.
0: De hogy csináltad? Egy kézzel fogtad?
3: Nem vittem be.
0: De ezzel ültél a kis megkis zacskóval, a krumplival, az sárga M betű is, a piros, ott a kezedben?
2: Beszaladok be, nagyon kell, majd adják be nekem a krumplit.
0: Hát biztos nem ezt mondta, hogy adják be, bevitted.
3: Nem,
0: hát te bevitted. Ráraktad a WC papírtartóra?
3: Rá. Gyorsabban szabadulok? Rá.
0: Tehát. Nem, most nem akarsz szabadulni, hanem mondd el, hogy hol volt a krumpli.
3: Nem,
0: a krumpli. Egyik kezed kell a törléshez.
3: Nyilván nem egyedül voltam.
0: Tömegesen?
3: Nem, hanem mondjuk az egyik ismerősömmel, és akkor én ott hagytam az asztalnál a sült krumplimat, addig még
0: ezt mondhattad volna, annyira beleéltem magam.
3: Nem, azért
2: az a baj, hogy nagyon kell. Megkapod a krumplit, az nem lesz időd megenni előtte még.
0: Ezt meg kell vinni.
2: Logikus.
3: Igen. De például, hogyha egy kis üdítőt vettem, amit nem kell kibontani, azt simán betettem a táskámba, és akkor levittem magammal a mosdóba.
0: Tehát ez azért többször volt.
3: De rendszeres volt egy időben.
0: Hogy meg kibe jártál pisilni.
3: A Deák téren.
0: De nem volt ingyen a pisi. Gyuri azt mondja, hogy sok helyre beengednek, Évi.
1: Én ugyanezt tapasztalom, hogy szerintem annyira nem veszik jó néven, ha te ingyen mész be pisilni. Tehát kell ez a felesleges, hogy beszélt, hogy bemehetnék, ne haragudj. Tehát én úgy vagyok vele, én inkább veszek valamit, főzöl le egy kávét, egy kávézóba, még ha nem is kell, beviszem a kocsiba, és nem biztos, hogy megiszom, de én kifizetek valamit.
2: Mert... Mi vagyunk zavarban ettől. Tehát lehet, hogy ő simán beengedni, és nincs is ez az érzés, amit te rávetítesz, csak te belül te zavarban vagy ezért, hogy most te belkéreckedsz.
1: Igen, mert azért utána nem akarom azt hallgatni, hogy nem, ha nem fogyasztottál.
0: Na, hát ez az egyik,

0: Igen, 200-300 forintot ott ülnek a takarítónők, vagy a vécésnénik, és fizetni kell.
1: Egy a nyugati téri bevásárlóközpontban.
2: Megint kapsz 200 SMS TV, vigyázz,
1: nem, az lesz. De ezt én saját tapasztalom.
0: Tényleg, hát akkor nem fizetek, jó. Megmondom, Gyuri azt mondta.
3: Gyerekek, még annyi mindenről kell beszélnünk. Nézzük meg, hogy mi van külföldön. Franciaországban, csak most a csapvízre visszatérve, törvény kötelezi a vendéglátósokat, hogy kérésre adjanak egy pohár csapvizet ingyen, emellett ingyen kell kenyeret felszolgálniuk a kajához.
1: Ez olyan jó. Ezt tapasztaltam most nyáron, és én ezt imádom. Nem is kell kérned, kihozzák a csapvizet. De még csak nem is kell kérned, ahogy
4: ugye. Hát ez hogy sikerül egyébként? Tehát, hogy most tényleg mi azt igazolgatjuk itt magunkban, bólogatunk, hogy persze, oké, hogy pénzt kérnek itthon a csapvízért. Nekik hogy sikerül ez természetessé tenni?
3: Nem tudom, de régen nálunk is. Tehát kim volt minden étteremben, meg egy kancsó víz az asztalon lefordított poharakkal.
4: Igen.
3: Ez standard volt.
4: Igen. Minden ilyen menüzőhelyen, igen.
0: Hát oké, csak utána mi rájöttünk arra, hogy ez a fogyasztást befolyásolja. Tehát, hogy
3: hát nem veszel márka szódát, vagy mi ez, Traubit.
0: Igen.
3: Meg márka nem... Traubit, nem tudom, olyan nincs, ugye?
0: Meg nem veszed meg a drága ásványvizet miatta.
3: Igen, pontosan.
0: Ami neki a haszon van, tehát nálunk ezért vették el.
3: Angliában is ingyen jár a csapvíz a vendégeknek. Na nézzük meg, hogy mit kapunk még ingyen. Gyuri, ugye te nagyon-nagyon bírod az ingyent. Te ennek egy nagyon nagy mestere vagy.
4: Nézzük magunkba, ki nem szereti.
3: Mindenki szereti, nyilvánvalóan, igen. De te hajtasz is rá.
4: Hát elfogadom, ha adják.
3: Vagy nem így csinálod, másképp csinálod, te ki sajnáltatod másból az ingyenséget, amit neked aztán átnyújt neked.
4: Ki lobbizom, ha úgy van, de az sem mindent. Van, amit csak úgy kapok, és azt mondom, hogy köszönöm.
3: Neked van erre a technikád, és azért. De mindegy, de élsz vele eléggé tisztességesen. Mondd már el, hogy az elmúlt 6 hónapban mit szereztél ingyen?
4: Nem volt olyan jó időszak. Amúgy.
1: Sajnos ezt tapasztaltuk.
4: Nem volt olyan jó időszak. Hát, tudod, egy-egy fesztivál belépő az azért...
3: De a Sziget akkor... az mondjuk full ingye volt hát neked, nem?
4: Többünknek itt
3: mennyi a társaságban. Jó, de azt ellobbiztad ki.
4: Igen. És,
3: nekem azért kellett Gerendai Károllyal beszélnem, mert neked ingyen jegyed lett ebből?
4: Ne előjünk le minden Magic-et, mert jövőre is lesz ilyen. Jövőre is lesz év és nyár.
3: Mi de volt még?
4: Bőszel Csabi borát, azt például
3: azt ingyen, én is ingyen kapom.
4: És nagyon megtisztel vele.
1: Szívesen. Azt én lobbizom nektek, nem, de hogy
3: is. Nem, így van. Én is most egy ideje, amióta Anett jó kezekben van, azóta én is ingyen borozom. Tehát ezt el kell, hogy mondjam.
4: Igen, de ez Anett hozzájárulása az a rengeteg melóhoz, amit belefektettünk, hogy neki boldog élete legyen. Tehát ezt Anett.
1: Igen, ezért.
3: Anett meg a Csabi, nem mindegy, köszönjük Csabire. De hogy más nagyon nem, de te azért ingyen, téged ingyen is szállítanak, nem? Tehát, hogyha elmész Kapolcsra, az aztán nem kerül neked pénzbe.
4: Van ilyen is, persze, bevallom, van ilyen is, abszolút. Hogy megkérdezem, hogy valamit...
3: De hogyha hogy alszol az ÖMV kútnál, amit tankolnak?
4: Nem, megkérdezem. Megkérdezem, hogy rendezzük el, mennyit adjuk, és mondom, majd elintézzük, és akkor majd meghívom valamire ilyesmit, tehát ez így tud menni. Uh-huh. De amúgy maga az út így igazad van, így ingyen van. És akkor utána majd ezt valahogy kompenzáljuk. Uh-huh. Ez
3: jó.
4: Van.
3: Jó. Anett, neked miért nem kellett fizetned az elmúlt időszakban?
1: Fesztivál jegyekért én sem fizettem.
3: Hát ez nyilván az én Gerendai interjúm, igen.
1: Nagyon köszi.
4: Nagyon köszönjük.
1: Szívesen.
3: Igen, de nem tudtam, hogy engem kihasználtok.
1: Soha.
4: Pedig már évek
3: mert óta csináljuk. Mert én a Károllyal őszinte érdeklődésből beszélgetek.
4: Aha. Ez a mi nagy szerencség.
3: Szemetek.
1: Szemetek kihasználtok.
3: Igen, ezek mind én.
4: Az őszinte érdeklődés.
3: Hát az összes DJ Bobót én szereztem nektek.
1: Igen, jó is volt.
3: Jó. De miért Rózsira is mentek? Mert ingyen van, ingyen Rózsi van. Hallottátok, ingyen Rózsi van.
1: Nem, még nem regisztráltunk, igaz?
4: Nem, még nem.
3: Na mi volt még ingyen?
1: Én volt, amikor ilyen szervízben, én kaptam ingyen szolgáltatást.
3: Szervízben?
1: Igen.
3: Milyen szervizben?
1: Autószervizben.
3: Autószervizben?
1: Igen.
3: Hát azt hogy írják be a számítógépbe a nagy Toyota központban?
1: Hát de nem ott, nem feltétlenül
4: kedveskedés.
1: Nem. Volt, amikor megcsináltak nekem ilyen extra dolgokat.
4: Milyen extra dolgokat?
0: Ingyen?
1: Igen.
0: Autót?
1: Igen. De nem feltétlenül a Toyotánál voltak más autóim.
4: Hát ugye most akarnak tőle tanulni, most jött el ez a pillanat.
1: Tehát nem mondom,
3: Volvónál?
1: Hát nem, a Volvo-ra ráment a gatyám.
3: Hol volt ingyen? Nissan?
1: Nem, annyi, ne hozzám a szavarba.
4: Most már csak egyet nem mondták ki, ami volt neki.
3: Mi? Melyiket?
1: Mely volt? Mi volt még?
4: Hát ami most van.
0: Nem? Toyota.
1: De hát azzal kezdtem.

0: igen. Na, de nem is az a lényeg, hanem volt, amikor én kaptam ingyen szolgáltatást.
1: Nekem? Hát bármikor felajánlhatják ingyen. Még dolgozok is érte.
0: Igen.
1: De a
0: szervízért. De szerintem ez jó fejség, amikor a szervíz érzi, hogy most valaki kedves, egy visszajáró...
2: Visszajáró vagyok én is.
1: És nagyon sokat fizetek kedvesen.
2: Én is. Szeretik a visszajárókat ott.
1: És neked mit írtak a papírról, hogy mit csináltál érte?
0: Nem tudom. Mi az, hogy mit csináltam érte? Ne húzzál csőbe!
2: Fia, a női szolidaritás eddig tartott egy ingyen szervizig.
1: Igen,
3: hát
1: igen.
3: Ne haragudj. Na, gyerekek, nézzük meg, hogy mit kapunk még Magyarországon vagy külföldön ingyen. Jó? Itt az előző rendszerben, tehát a rendszerváltás előtt ugye az volt, hogy az egészségügy és az oktatás ingyenes. Ezek ma ingyen vannak?
1: Igen.
3: Hát az egészségügy nem.
1: Az egészségügy úgy, hogy ugye TB-t fizetsz.
2: Hát az igen, mert nem ingyen van.
1: Akkor
2: van,
1: nem ingyen van. Így van. De az oktatás az általános iskoláért fizet valaki? Hát már, mint hogy a állami mi iskolák van?
3: Hát az a tankönyvekért tetemes összegeket fizetsz.
4: Hát,
3: tetemes összegeket. Régen ingyen volt a tankönyv. Csak mondom.
4: És fizetsz az osztálykirándulásért, meg fizetsz egy csomó mindenért, ami ott zajlik.
3: Az egyetem?
4: Az egyetem akkor, hogyha megvannak a pontjaid hozzá.
3: És az első diplomáid.
4: Elég jól tanultál, akkor igen, ha nem, akkor nem.
1: De ott most is elmondom. Ugye, hogy a könyvek meg mindent, tehát hogy persze, az oktatás az itthon is, az általánosban is ingyenes, csak a kiegészítőkért fizetsz.
3: Igen, csak könyvek nélkül nem tudsz részt venni
0: az oktatásban. Igen, de azt hiszem, hogy a nappali tagozatos általános iskolában ingyen van a tankönyv.
3: Dehogy van ingyen.
0: Nincs? Ja, jó, oké.
3: Okay. Hát lehet, hogy jó, akkor másképp a tankönyv lehet, hogy ingyen van. Csak bizonyos bólogat, hogy teljesen ingyen van, de nagyon rengeteg volt, hogy ez a tankönyv, ez szar, mondja az osztályfőnök, vegyünk más, és már ott és van is, ugye a füzetek, meg az körző, meg minden.
4: Minden nappali rendszerű alap- és középfokú oktatásban részesülő tanuló számára teljesen ingyenes, térítésmentes, kötelező tankönyvvel látás.
3: Oké, jó, rendben. Finnországban, Norvégiában, Svédországban az állami egyetemeken az EU állampolgároknak teljesen ingyenes az egyetem. Ezt tudtátok?
1: Nem.
3: Németországban a legtöbb tartományban az első diplomásoknak ingyenes az egyetem. Hm. És aztán még Ausztriában is. Na jó, mi van ingyen munkahelyeken?
0: Nálunk a kávé ingyen van.
4: Igen.
0: A tej
3: hozzá. Az egy privilégium? Tehát, hogy ez nem szokott lenni?
4: Az előző munkahelyen.
3: Nem tudom, én amerikai filmeket nézek többnyire, és ott mindenhol van kávéautomata a munkahelyeken.
4: Igen, van. Az előző munkahelyünkön is volt, ahol együtt dolgoztunk, de ott be kellett dobálnod az apródat, hogyha kávét akartál.
3: Tényleg. És akkor mi intéztük el, hogy jöjjön a narancs.
4: Igen. Meg ilyen kávé kulcsot szereztünk, amivel ingyen kávéztunk, de ez már ami lelegényes.
3: Tényleg igazad van, hogy az pénzes volt a kávé.
4: Igen. Szóval ez sem mindenhol van.
3: Nem mindenhol van, igen.
1: Igen. Például a vízgép van itt is, meg elég sok cégnél van ez a vízgép, ahol ugye
3: az ilyen balroma,
1: az is ingyen van.
4: Uh-huh. Igen, nekem vannak olyan barátaim, képzeljétek el, aki meséli, hogy náluk például a céges irodában, a konyhában mindig felszerelik gyümölcsel, snackekkel, csokikkal, ilyesmi.
3: És milyen cég ez?
1: Nem tudom,
4: ez azt hiszem IT cég.
3: Sejtettem, igen, hogy valami ilyesmi. Igen. Szóval igen, informatikai.
4: Egy nemzetközi kreatív ügynökségnél dolgozik, ott meg bárpult van benne az irodában, és mindenki akkor iszik valamit, amikor szeretne.
1: Hát,
4: és az is teljesen.
3: Az édesítőt meg a sót, borsot kiveszi ide ebbe a cégbe?
1: A cég.
3: Cégre megy?
1: Igen. A cukrot meg ezeket
4: meg
1: is.
4: Meg a tejet is.
3: És a WC papír ingyen van?
0: Itt igen.
4: Igen. Tényleg, most még nem fizettem.
0: Hát, hogy nem, hanem itt a rádióban. Itt nem kell fizetned, nem kell behoznod, van ingyen. És...
3: Meg van olyan, ahol be kell vinni?
4: Én nem hallottam.
3: Én nem hiszem, hogy akkor a Nap TV működött, és ugye a jó emlékű Gyárfás Tamás volt annak a vezetője. Te azt tudtad, hogy ő porciózta a WC papírt?
1: Nem.
3: Tehát a Verebesnek, a Havasnak, a Forró Tamásnak porciózta a WC papírt.
1: De jó fel.
3: Lakaté Károlynak is. De ilyen nem tudom, lehet, hogy neki több kellett.
4: Kis kockánként így.
1: Tehát, hogy elmondta, hogy ki mennyit használhat lapon.
3: Pontosan.
4: Kinek milyen volt a teljesítmény a hónapban?
1: Nézd, alapvetően, tehát hogyha most belegondolsz.
3: Ez igaz, amit mondok.
1: Elhiszem a Tamásról.
3: Ja, hogy ez.
4: Nálatok is ez volt.
1: Most már értem, miért volt ilyen ő egész végig. Hát gondolj bele, mennyit használhattak. És azt is megveszi. Ő vette meg.
3: De hát miért használhatna pont annyit? Én nem hiszem, hogy bárki WC papír túl használ. Szerintem annyit használ, amennyire szüksége van. Amikor már tiszta alul, az ő saját higiéniai igényei szerint. De hát nem biztos, hogy gyárfás tisztaságú akart lenni a Havas. Érted? Tehát, hogy lehet, hogy tisztább akart lenni.
4: Tényleg, és milyennek az üzenete?
3: Igen.
4: Itt dolgozol, de ha nem tartod, engem nem érdekel, hogy nem vagy elég tiszta. Nem érdekel.
3: Igen.
4: Tehát ez szürreális.
1: De nagyon kemény. Igen.
4: Tehát akkor majd úgy vezeted a Nap TV-t, hogy alul nem vagy tiszta, és akkor tehát ez milyen?
3: Ez így történhetett?
4: Iszonyat.
3: Igen. Na, gyerekek, Mi, csak hogy itthon a gyors éttermekben, nem tudom, hogy sokat járok külföldre, majonéz, ketchup, ilyesmik az ingyen van?
0: Nem. Fizetsz érte, minimum 150 bizony. Forintot.
3: Komolyan?
0: Így van, bizony.
3: De hát Spanyolországban, Amerikában a ketchup, majonéz, ki van rakva, annyit veszem, amit akarsz.
1: Nem. Igen, itthon nem, itthon egy ilyen kis műanyag tálka, ugye le van ragasztva, és...
4: Tudom, melyikre gondolsz, az drágább is, mint 150 forint. Ez ilyen 350 körül
1: így van.
4: Igen.
1: És akkor kérhetsz hozzá a menühöz.
3: Akkor nem vagyok jók, várjál. Utazás Luxemburgban, csak egy picit nézzünk már itt körül a tömegközlekedéssel. Luxemburgban mindenkinek, lehet az turista és állampolgár is, ingyenes a tömegközlekedés, vonat, busz, villamos.
0: Wow.
3: Észtországban, azaz a Tallinnban ugyanez van. Itt a kérdés az, hogy ez nálunk egyébként miért nem megvalósítható? Nálunk miért nem lehet ingyen tömegközlekedni egy városban?
4: Igen, ugyanolyan villamos, busz, mi az, amit ők máshogy csinálnak, és nekik működik.
3: Tehát, hogy igen, hát nyilván kikalkulálják. Aha. Jó, gyerekek, autópálya?
1: Hát, mi fizetünk érte.
3: De minden szarért. Tehát egy lezárt autópályákért fizetünk, mondjad.
1: Meg egyébként milyen, tehát jó, oké, jó, vannak autópályáink, de nagyjából, ha most kérdezném, az M1-esért valaki fizetne most? És az elkövetkező 5 évben nem,
3: az felháborító.
1: Az felháborító. De...
3: Spanyolországban például a déli szakaszon, tehát ott, mit tudom, Barcelonától mész a déli tengerparton, az autópályán, full ingyenes, mert, most figyelj, mert a koncessziót a fizetős autópálya volt valameddig, igen, kifizették, lejárt, ki van fizetve, és átadták ingyenesen.
4: Visszaadták az embereknek.
3: Visszaadták az embereknek. Tehát ez nálunk valaha elő fog fordulni?
1: Soha. Hát mit adjanak vissza?
3: Van olyan, hogy kifizettük az M1-est, és akkor most már tiétek, emberek? Ilyen lesz?
1: Hát ez most így van, igen. Nézd meg. Tehát ezt tudták összehozni. Nincs ingyen.
3: Németországban ingyen van az autópálya, csak mondom.
0: Én ezt nem is tudtam, tegnap tudtam meg.
3: Igen, ott ez mindig politikai kérdés, hogy na, tegyük fizetősé mi is, meg akkor tegyük fizetősé a külföldiekkel szemben, mert minden külföldi országban fizetős, a német állampolgár, és akkor ez valahogy mindig el.
1: Igen.
3: És marad az autópálya ingyen.
1: És a német gazdaság elbírja ezt az autópályát.
3: Hát igen, és egyébként a legjobb autópálya hálózat Németországban van.
1: Így van, és a legjobb szabályok azon vannak.
3: Na, mi a helyzet a kultúrával? Mi van ingyen itthon?
0: Hát a Demién koncert.
3: Igen, a Demién koncert.
4: Kérdezted a következő célpontot.
3: Csak mondom, hogy Angliában az összes állami múzeum képtár ingyen van. Az állami British Museum, National History Museum, a Tate Modern Gallery ingyen van.
4: Azért nálunk ezek a szintű múzeumok nincsenek ingyen, de vannak kiállítások, ilyesmik, amiket úgy megtalálsz, ilyen ingyenesek, de nem...
3: Jó, a hébe-hóba, de az, hogy az állami képtárak, múzeumok ingyen vannak, azt wow, ez azért komoly, főleg. Gyerekek, mi az, mit tudunk ingyen enni? Tehát enni valóhoz, hogy tudunk hozzájutni ingyen?
4: Hű, ez nagyon nagy kérdés.
1: Hát szerintem az erdőből, tehát hogy így, amit útszélén találsz, ami nem a kerten belül van. Ami kerten kívül van.
4: Uh-huh. Tehát az út mellett egy
1: az
4: fa.
1: Út mellett, de azért...
4: Az a biófa, annak... amit te leeszel például, az ilyen.
0: De igen, de az a faluban van. És az,
1: miért is, hogyha a Belváros Andrásin van, akkor mi van?
0: Az hát de az nem az önkormányzaté.
1: És hogyha leszedem, akkor mit csinál?
0: Megbüntet.
3: Hát. Igen, igen, de hogy nem a tiéd, igen. Elvileg te nem meheted meg az Andrássy úti diókat.
0: Igen. Úgyhogy légy szíves, fejezd be.
4: Most, hogy most kell ezt megtudnod.
1: Most ez komoly. De akkor leesik és széttaposom, az jobb, mint hogyha megenni.
3: Bármi, de ott kell hagynod, nem a tiéd. Igen. De elmondom, igaza van az Anetnek. Tehát a fáról leszedett gyümölcs nem a lakóé, és metszeni sem lehet drasztikusan, stb. Mind az önkormányzati.
1: Hát akkor metszene.
3: Na, akkor erdőben például, hogyha én éhes vagyok, és találok egy őzet, akkor azt megehetem?
1: Nem. Ezek után
3: biztos,
1: nem.
3: Biztos, mit ehetek meg? Melyik állatot ehetem meg? Csigát megehetem?
4: Talán. De az biztos, hogy ha már a nyúlra is van szerintem pénzdíj.
1: Mindenre,
4: hogyha,
1: amit le kell lőni.
4: Hogyha elütsz egy őzet, annak is ugye ára van. Az
3: kifizetett.
4: Ez biztos.
1: A csiga, ez egy jó kérdés. Szerintem a csigát nem tartja senki számon, bár gondolom, már minden védett állat.
3: Hát azért az éti csiga, annak van egy neve, mint ahogy a levesteknősnek is. Tehát, hogy tudom, hogy az...
4: Már meg is adják az irányt neked, hogy mit csinálj.
1: Folytathatjuk.
4: Én vagyok a leves.
1: Igen. Az éti csiga nagy kérdés, de a rókát, a nyulat, a vadállatot nem lehetem meg, nem is csinálni.
3: Csipkebogyó vadmálna?
1: Szerintem lehet belőle szedni.
4: Hát, ha mersz, én nem mernék, de tegyük fel, hogy te ismered.
1: Okay, ezt szerintem lehet
3: az a baj, szedni. Hogy egyébként horgászni sem horgászhatsz itthon ingyen.
1: Nem.
3: Ja, most nevetsz, igen, nálunk
0: Nagyon, igen. Baromira.
3: Baromi drága a horgászat. Hát csak mondok egy ilyet, egy ilyen összevont teljes területi jegy 114 ezer forint per év, egy folyami regionális területi jegy 74 ezer. Hogyha horgásztóra mész 6 ezer forint a napi jegy, és aztán még kifizeted a pontyot.
0: De van is valami vizsga, amit le kell tenned.
3: Hát az meg a harmadik, igen. Na ezzel szemben csak kíváncsi voltam, hogy hol lehet ingyen horgászni. Lehet-e egyáltalán bárhol ingyen horgászni? És igen, Svédországban, Norvégiában, Dániában a tengerpartról és a fjordokban a partról szabad ingyen horgászni. Franciaországban, Olaszországban, Hollandiában és a Maldív-szigeteken partról lehet horgászni. És Svédországban az öt legnagyobb belső tóból lehet horgászni, épp úgy, mint a finn tavakból. Oh. Ingyen.
1: Ez nagyon komoly.
3: Ez nagyon komoly, mert... Tehát,
1: mert nálunk itt, hogyha most ide megy valaki a Dunapartra, és elkezdene horgászni a mondjuk nyilván nem létező Dunából körülbelül, az oda megy valaki, és megbüntetheti.
3: Így van.
1: Akár csak az, hogy egy halat ki akarna fogni, és otthon megenni. Tehát azért neki nagyon súlyos összegeket kéne fizetni.
3: Gyerekek, ez most egy rövid áttekintés volt, csak elfogyott az időnk, azért kell ezt lezárnunk valahogy, de hogy van-e valami, amit ti most választanátok ebből a nagy-nagy kosárból, amit itt felsoroltunk, hogy mely országokban mi van ingyen, van-e, amit becserélnétek, a magyarból odaadnád ingyenbe, ha megkapnád ingyenbe azt a nem tudom kiktől.
1: Nem, én csak átvenném. Én a németektől átveszem az ingyen autópályát, a luxemburgiaktól az ingyen közlekedést.
4: Nincs erre gondoltam, ez a csomagot.
1: Igen, én ezt a csomagot szeretném. Én például ingyen vizet adnék az embereknek.
3: Uh-huh. Tehát az ingyen csak vizet azt tartanád.
1: Csak vizet azt adnám az embereknek, és szerintem egy csomó mindent tehetnénk, a könyvtárakat, a kultúrát. Most múzeumban is hát fizetünk.
3: De persze, hogy fizetünk. Könyvtárért is fizetünk.
1: Sokat többen mennének, ha ingyenes lenne. Mert ma már az AI alapján nem megy senki. Vagy nagyon kevesen.
3: Így van, abszolút.
1: Úgyhogy én elég sok mindent, és kigazdálkodnám az állami pénzekből.
3: Én is az ingyenes autópályát valahogy az én az ingyenes parkolást. Bocsánat. Ingyenes parkolás. Tehát azért vidéki településeken, ugye nagyon sok helyen ingyenes a parkolás. Budapesten az egy totális rablás, amit velünk autósokkal művelnek.
4: Teljesen.
3: Itt messze nem arról szól, hogy az autók fogjanak ki Budapestről, hiszen ennél tömöttebb Budapest még soha nem volt, mint az elmúlt 5 évben.
4: Igen, és visszaélnek a kiszolgáltatottsággal, mert tudják, hogy valahogy le kell tenned ezt az autót. Nem tudod a hátadon cipelni. És ezért megsarcoltatnak.
3: És mondok még valamit, a horgászatot ingyenesé tenném. Nem azért, mert hogy akkor több halat ennék, vagy ilyesmi, hanem hogy én azt gondolom, hogy az valahogy az mindenki, a tavaink, a folyóink, az mindenki, az a hal, amiért ma elkér a Magyar Horgászszövetség 700 forintot, az tegnap még szlovák volt, tehát hogy érted, még azt se tudjuk kié, tehát hogy az legyen közkincs, a hal legyen közkincs.
1: Egyet értek, támogatom, én abszolút támogatom.
3: És akkor lehet, hogy a magyar is több halat eszik.
4: Igen. És a fa, ami a házam előtt van, egyébként annak a termése, hadd legyen már az enyém amúgy. Miért mondják, hogy az önkormányzaté nem csinál vele
3: semmit? Nem is jön érte.
4: Nem, hát. Hát hadd szedjem le már nyugodtan azt, ami a házam előtt van, és ott nőtt egy szép fa.
3: Tömegközlekedés sok amerikai városban is egyébként. A helyi tömegközlekedés ingyenes. Mit gondoltok erről? Iszonyat szenved, a BKV alig van pénz rá.
1: A BKV egész életében szenved. Én még életemben nem hallottam, hogy jól vannak.
3: Igen, hogy lehet, hogy ezt más város jól csinálja? Sőt, olyannyira jól, hogy ingyen van. Hogy?
1: Próbálják meg, gazdálkodják ki. Én szerintem lehetne, tehát kulturáltan ingyenes.
3: Gazdálkodják ki. Hát Budapest az elmúlt 10 évben csak sírásról szól. Igen. És én értem, tehát valóban volt Budapesttel szemben olyan intézkedés, ami igazságtalan volt, én ezt nem vitatom. De azért valamit tenni is kéne.
1: De miért itt Budapesten nem fizetnek adót az emberek?
3: Nem,
1: hát
3: persze.
1: Akkor abból az adófizető pénzben
3: nem. De csak Budapesten, lehet Szeged is, vagy bármi, érted? Nem csak Budapest, Debrecen.
4: A jegyet, a bérleteket veszik az emberek, mindent, tehát, hogy egyébként óriási a különbség az ingyenes, és ha minden apróságért fizet. Igen. És nálunk nem is 24 órás jegy van, vagy ilyen olyan jegy, hogy eljutsz A-ból B-be, hanem te minden vonalra veszel. Tehát, hogy neked át kell szállnod, akkor te mindig új jegyet veszel. Az is egy lehúzás.
3: Drága. Tudom, hogy drága, igen. Mert igen, tehát más egyes országokban, persze nem mindegyikben, valóban jóval olcsóbb a tömegközlekedés, hogy ilyen vagy olyan egyet használ. Na jó, mindegy, ebben nem tudunk itt most okosak lenni, mert ugye a gazdasági hátterét nem ismerjük, de kérdezzük meg a hallgatókat, hogy meséld el, mi az, amin te is megdöbbentél, amikor szembesültél vele, hogy külföldön ingyen van. Mint ahogy ez a vietnámi ember, mármint akinek a felesége igen. Vietnám, hogy ingyen van a jeges tea, a zöld tea minden étteremben, hogy ami megdöbbentél külföldön, hogy ingyen van. Nálunk pedig fizetni kell érte. 0620-22-22-122.
5: Ne csak hallgass, ne csak hallgass. Nézd is a bocskort élőben minden reggel a videán is.
6: Videó.hu per Retro Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri Autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szerdától vasárnapig a magyar TV paprika kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 669 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmics, Nagsi, Rakoncai, Splash és a D-Tech. Augusztus 19-e Zamárdi Strandfesztivál.
12: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
13: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol, lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
14: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
15: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
6: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
0: Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág-Zsi lipjét, fényfestés borítja be a parlamentet, 30 fok alatt lesznek ma a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Zsilipnyitással nyerhetnek még némi időt a dunai védekezésben. Tegnap délután megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, így a mellékágból másodpercenként 20 köbméternyi víz jut a fő Dunaágba. A vízállás továbbra is rendkívül alacsony, de napokon belül emelkedhet a vízszint, ha megfelelő mennyiségű eső hull a Duna vízgyűjtőjén. Az intézkedést az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartása érdekében hozták. Visszautasította az Alkotmánybíróság a Fidesz-KDNP 3 beadványát. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény legutóbbi módosításait kifogásolta. Megtámadták Súlyog Tamás államfői megbízatásának megszüntetését, a képviselőkre bevezetett 12 éves időkorlátot, valamint az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát. A testület elsősorban arra hivatkozott, hogy nincs hatásköre ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatára. Vigyelni kell a parkolást tiltó táblákat Budapesten, nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK-n is lehet követni az aktuális korlátozásokat, de a pesti és budai alsó rakpartokat, a budai vár területét, a Műegyetem rakpartot, valamint a belváros és a bazilika környékét mindenképp érdemes majd elkerülni autóval. Aki tilosban parkolt és elszállították az autóját, zöld számon érdeklődhet majd a kocsijáról. Aki viszont a tömegközlekedést választaná, sűrített járatokkal is éjjel 2:30-ig közlekedő metróval tervezheti az utazását.
16: Drónokkal, lézerekkel és fényfestéssel egészül ki az idei augusztus 20-ai tűzijáték Budapesten. Az esti félórás látványprogram a magyar történelem különböző korszakait idézi fel, amint egy 10 perces tűzijáték pedig a műsor fináléja lesz. A hagyományos zászlófelvonás, tisztavatás és Szentjobb körmenet mellett 10 fővárosi helyszínen koncertekkel, valamint családi programokkal is készülnek. Egy tegnap érkezett hidegfrontnak köszönhetően felfrissült a levegő, de hogy mit hoz a folytatás, az most kiderül. Kissé mozgalmasabb arcát mutathatja ma az időjárás, vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és többfelé eső, zápor is kialakulhat. Északkeleten közben felszakadozhat a felhőzet, de záporok ott is lehetnek. A csúcsok 23 és 29 fok között alakulhatnak. Holnap már sok napsütés jöhet, de északon még lehetnek záporok, zivatarok. Csütörtökön az ünnepnapján is maradhat a napos, nyárias idő, 30-36 fokos maximumokkal.
17: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-os autópálya bevezető szakaszán, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő részén is. Közben egy autó lesodródott az útról a 442-es főúton Rákóczi falva térségében. A 11-es kilométernél félpályás lezárást vezettek be. Az M6-os autópályán a határ felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád-Bátaszékbaja csomópontban lezárták a lehajtó ágat aszfaltozás miatt. Adta hírul az úti inform.
18: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 8 óra lesz, 10 perc múlva. Lesz itt indulat, meg egyébként érdekes információk is. Na mondjuk, míg a fejlett Európában egy pohár vízért is fizetni kell, az elmaradott szegény Afrikában le sem ülsz az asztalhoz, és már hozzák a mentateát, hozzá a cukrot, és az elsőt nem számolják fel, pedig ott sem a víz, sem a menta, sem a cukor nincs ingyen. Na, aztán itt jön Cekni üzeni. Az aljasság, hogy a hőségriadó ellenére a pisaszagú büdös szájú nyuggerek egy flakon víz nélkül elindulnak vásárolni, nyalatják a seggüket, beszólnak, hogy hogyan néz ki a kolléganő, mert duci és tetovált, és még kérnek egy pohár vizet is. Hogy? Az én bögrémből csak én ihatok, senki más. Ki fogja elmosni? Beteszik a kollégák a mosogatóba, és mindenki elfeleti, én tuti nem mosom el. Otthon a mosogató szivacsra csak az én nevem van írva, nem képzeli senki, hogy idegenek után ezt megteszem, főleg nem ingyen. Ja, és a mosdóra is el szeretnének menni. Nem tetszik nekik, hogy az üzletház fizetős mosdójába irányítjuk őket. A székeinket sűrűn kell tisztítani, vagy cserélni a pisa, vér és fos miatt. Bocsi, akit most reggel elizik, puszi, Cekni.
2: Azt a mindig.
1: Jó, ez egy indulatos vendéglátós, de egy szempont és egy tapasztalat. Tehát emögött egy történet van, sok történet van, és ő megélt valamit, tehát hogy azért tartottam fontosnak ezt az SMS-t.
2: Igen, de magad érdekében ilyenkor szoktam mondani, a terápia nem kidobott pénzt, tehát hogy eljött ugye, már az idő.
1: Gyuri, ő dühös, miért kell terápiára
2: menni? Azért, mert jobban érezze magát a bőrében, azért.
1: Tehát nem tudja, hát összefossák a pékségét. Meg ő elmondta, hogy hát ő nem tud, neki egy bögréje van, ő nem akar más után inni, mert ő bejön. Egyébként kritizálja, mert tetoválta izé a felszolgáló vagy kiszolgáló asszony.
2: Ezért mondom az összes miatt, hogy terápia kell.
1: Én vele vagyok.
2: A szivacsra neve van írva, és a többi miatt is terápia.
1: Hát ő ad a higiéniára.
2: Ad, abszolút, ad, igen. És emberekkel
1: nem
2: foglalkozik.
1: Nem kell terápiára. Valószínűleg hogy vagytok vele?
3: Hát én
1: csúnyán fogalmazza meg,
3: csúnyán
1: igen.
3: Fogalmazza meg, de... Nézd, van benne az irigaság, tehát én nem mondanám a nyugdíjasokra, ezt egy általánosságra mondanám. Jó. Tehát, hogy
1: persze,
3: és ne bántsuk a nyugdíjasokat. De, azt azért, tehát egy vállalkozás, vállalkozás. Ott a víz, a pohár, a mosogatás, a munkavállaló, minden pénzbe kerül.
1: Nem tudjuk, milyen vállalkozás.
3: De azért mondom, de valószínűleg egy vállalkozó írja, aki nem
1: igen,
3: fogja
1: ott tudni. Valószínűleg nem olyan vendéglátó, ahol vannak poharak, meg minden, hiszen azt mondja, az ő bögréjét kénytelen odaadni.
2: Igen, tehát ez kicsit olyan volt nekem, mint hogy egy bankfiók lenne, vagy valami ilyen hely, nem tudom.
1: Nem tudom.
3: Nagyon nehéz ezt megítélni.
1: Menjünk tovább, vannak érdekesek. Sziasztok, nálunk az Egri vár 7000, Füzér 6000, Tihanyban a templomban fizetni kell, a Kassai dóm, nem tudom, valami eurózottja üzeni, nem tudott számot leírni. Hát ezek bajok. Tehát ez baj. Egri vár 7000, Tihanyi templomba is csak pénzért tudsz bemenni. Ez baj.
3: Igen. De ugye? Tényleg. De nem, például a Tihanyi templomba miért nem lehet bemenni ingyen?
1: Igen.
3: Nem? Tehát, hogy...
1: Jó reggelt! Ausztráliában állampolgári jogod az ingyenes horgászat, mind partról, mind csónakkal, üzeni Zoli papa. Sziasztok! Egy vacak horgásztóra egy éves jegy hal elvitel nélkül 60 ezer. A halas jegy egy másikra évi 100-120 ezer, asztalos Joci. Gyerekek, Balatonon összes strand legyen már ingyenes. Na ez érdekes. Ez érdekes. Más is írja itt a... strandokkal kapcsolatban, hogy például strandok külföldön ingyenesek, nálunk a legtöbb helyen fizetősek. Ez a külföldön, ezt egy picit tágan vetted.
2: Aha.
1: Mert azért Olaszországban te is tudod, hogy a jobb strandok, a napozó ágyakkal azok fizetősek.
3: Abszolút.
1: És vannak elkülönös strandok, azok olyan semmilyenek. Balaton hogy néz ki? Gyakorlatilag minden fizetős, nem?
2: Hát most már szerintem, nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem nincs olyan strand, ami ingyenes lenne. Hmm. Nincsen.
1: Én egyetértek azzal, hogy strandok legyenek ingyenesek, vagy legyenek ingyenes strandok.
3: Hát régen ugye a Balaton az rengeteg szabad strandból állt. Hmm. Ugye, ahogy de lementek az emberek, lepakoltak. Talán most is még egy-két helyen van, de már nagyon kevés, mert
2: igen,
3: hogy
2: felszámolták. Erre mondták azt a települések, és egyébként minden településnek egyenként óriási bevétel a strandja, hogy ők akkor fejlesztik, leviakolorozzák szépen, ugye, meg megcsinálják a fákat, leültetik, meg van ott aztán lépcső, hogy bemehetsz, És akkor ők onnantól viszont szedik a lóvét.
1: Aha. Jó, Spanyolország a másik példa, ott meg ingyenesek a strandok. Ha nyugágyat akarsz bérelni, az pénzbe kerül, de egyébként lerakhatod a sajátodat is, és tök ingyenesek, és ápoltak, nagyon ápoltak.
2: Tehát valahogy sikerül összehozni, hogy ápolt is legyen, és ingyenes is.
1: Romániában ingyenes az autópálya a motorkerékpárral. Egyébként minden információ, amit SMS-ből olvasunk, azt mondom, hogy nem vállom garanciát, mert nem tudjuk leellenőrizni, ezt most hallgatók írták. Jó reggelt kívánok, én azon lepődtem meg, hogy amikor készpénzt veszek le Németországban, az ingyen van. Nem tudtuk. Hollandiába befizetsz 60 eurót, ami a biztosításod, egészségügyi biztosításod, és ingyen kapod a gyógyszert, ha beteg vagy. Nem tudjuk leellenőrizni. Aztán Rodoszon voltunk pár éve, mindenhol volt a parkolás, például a tengerparton is, akár 20 méterre a strandtól. Mondtam is akkor, na, meg nálunk ez 5000 forint per óra lenne. Fizetnénk valami cimbora cégének. Ja, hogy ingyenes volt a parkolás, mindenhol ingyenes volt Rodoszon. Anglia 60 év felett a gyógyszer ingyenes. Ezt elképzelhetőnek tartjátok?
2: Így egy az egyben?
1: Igen, ez furcsa.
2: Hát gyönyörű lenne.
1: Igen. Jó reggelt, mi Swansea-ben élünk, és itt Walesben az összes gyógyszer, amit az orvos felír, teljesen ingyen van. Szép napot nektek, Attila. Tehát a receptköteles gyógyszerek, a felír, az orvos ingyen van.
3: Na de hogyha most már két helyről is kapjuk, hogy ingyenes a gyógyszer, akkor én például ugyanebben a helyzetben megnézném, hogy ők hogyan gazdálkodják, vagy mi az egésznek a menete, ahogyan ezt kitalálja egy ország. Mert azért legyünk őszintén, 60-65 év felett egyre több gyógyszert használnak az idősebb emberek. Persze, hogy segítsük meg, hát kicsi a nyugdíja.
1: De ők használják a legtöbb gyógyszert is.
3: És legtöbb gyógyszert ők használják.
1: Nacika utána nézett, igen.
2: 1961 óta érvényes szabályok szerint Angliában 60 év feletti személyeknek az orvos által felírt vényköteles gyógyszerek ingyen vannak.
3: Hoppá.
1: Szihetetlen, nem tudtam. Mi van ingyen, gyerekek? Jó, halászbástya, fizetős. Régen felvihetted a csajodat egy randin, és ott lehetett az első csók. Ő csórt írta, én lefordítom csókra. Az első csór.
2: Az első csór.
1: Mátyás templom, Esztergom bazilika, Visegrádi vár, stb. Mind-mind pengetős. Egy apuka nem tudja elvinni a fiát, megmutatni, hogy hol védte dobó a törökök elől a várat, csak ha fizet. Ez mennyire gusztustalan üzeni, Tibi? Teljesen egyetértek. Üdvözlet a Bocskor Tinnek, hallgatom a műsor, csak annyit tennék hozzá az ingyenes dologhoz, hogy itt nálunk Lengyelországban a teljes autópálya használat, az A4-es autópálya kettő rövid része kivételével ingyenes. Szuperek a pályák, nem úgy, mint otthon, a csapvíz ingyen van mindenhol, gyuszi. Lengyelországból. Na jó, ezt nem tudtam, ez most engem is megütött.
2: Ez a gyógyszer?
1: Ez a csomag. Dolog. Ez a gyógyszer dolog is, meg itt csomó minden.
3: Ez a gyógyszer, ezt a gyógyszert azért ez tényleg utána lehetne nézni.
1: Ja.
3: Hogy gazdálkodja ki egy ország?
1: Egyáltalán hogy gazdálkodik egy ország? Hát,
3: még annak is utána lehet nézni.
1: Hát igen, csak igen, most tehát... nekünk azért látod, mit kell bepótolnunk. Tehát nézd meg, a lengyelek hol tartanak. Lengyelek, akik a 80-as években tényleg Kelet-Európa szegényháza voltak, Romániával együtt. És most hol tartanak?
3: Nagyon komoly.
1: Jó, na mindegy, nem akartam ilyen szomorú irányba vinni. Jövünk vissza, képzeljétek el, olvasok egy német újságot, és abban látom, hogy szavaztatják az olvasókat, hogy melyik Németország legjobb tartománya. És ez teljesen szubjektív értékelés, bárki írhat. Nyilvánvalóan a vendéglátás, a vendégszeretet, a látvány, a nem tudom micsoda, a kényelem, barátságos.
2: Kedvesség, de jó, ez tök jó.
1: Így van. És ugyanúgy megszavaztatják ezt Ausztriáról, meg a svájci kantonokról is. És gondoltuk, hogy hoppá, hát a mi országunk is fel van osztva rendesen, 19 részre, 19 megyére. És gondoltuk, hogy próbáljuk, nézzük meg, hogy először is itt első körben nálunk, melyik a kedvenc megyénk. És persze itt jöhetnek a lokálpatrióta gondolatok, Évi.
3: Abszolút az lesz. Tehát, hogy én a lokálpatrióta, ugye én Csongrád megyéből származva, muszáj onnan.
1: De miért muszáj?
3: Mert egy csomó olyan emlékem van, és egy csomó olyan dolgot adott nekem, amiben benne van az az érzés.
2: Most... De az a legszebb, az a legbarátságosabb. Igen, ott igen. Teszed a legjobb helyi ételeket. Tehát az annyi összetevő van, ami el kell
4: gondolkodni. Nekünk az a szívünk csücske is. A legtöbb ember, aki odajön, mindenki mosolyogva és boldogsággal.
1: De ez most őszinte?
4: Őszintén. Őszinte.
1: De hát nem lehet, hogy máshol jobb a kaja? Vagy szebb a táj?
4: Nem, hát azért én...
1: Hát nálatok mi van tájilag? Most komolyan.
4: Ja, gyönyörű puszta.
3: A nagy rónaság.
1: De a puszta az semmi. Tehát ahogy a neve is mondja, nulla.
2: Rövid,
1: puszta. Rövid. Puszta, tehát...
2: Rövid lesz velük ez a téma.
1: Nem én csak rövid. Őszintén kérdezem.
4: De figyelj, nem feltétlenül szereti mindenki a hegyeket, meg a nem tudom, meg a
1: nem feltétlenül tavakat, mindenki, de nem feltétlenül mindenki, aki a sivatagba született, szereti a sivatagot.
4: De ott van a Tiszánk.
1: Te a puszta az a magyar Szahara, nem?
3: Igen, nagyon jó, és mi szeretjük a magyar Szaharát.
1: De lehet szeretni a Szaharát, ezért kérdezem, hogy őszinte ez a vonzalom.
4: Őszinte.
1: Jövünk vissza.
0: Ez a Bocskor a Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most szerdától szerdáig a 120 ml-es Ballino tölcséres vaníliás jégkrém 37% kedvezménnyel csak 149 forint, a másfél literes Freeway gyömbérízű szénsavas üdítőital 35% kedvezménnyel pedig csak 259 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
0: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
8: Ez egy durva hét. A Dockyardban most vasárnapig minden nyári ruházat 50%-on elérhető, így akár a hosszú hétvégének új fél áras cuccokban futhatsz neki. A Columbia, O'Neill, Helly Hansen, Fandango, Nautica, Barts, Lukta, TBS nyári ruházat minden egyes darabja fél áron, vasárnapig a Dockyard üzletekben és a dockyard.hu-n.
9: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
10: Lehet is.
9: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
10: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
9: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
5: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
11: Biztosított lesz a téli gázellátás itthon, eredményes a szőlőkabóca elleni védekezés. Nem hoz sok esőt a hideg front. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Biztosított lesz Magyarország téli gázellátása, közöltek kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint a tárolókban már most a téli fogyasztás 70%-ára elegendő földgáz van. Ezt a szezon kezdetére csak nem 90%-ra emelik. A hazai termelés és az import tovább növeli a készletet. Kapitány István ugyanakkor rámutatott, az előző kormány csak az év végéig rögzítette előre a gázárát, így a tél leghidegebb hónapjaira nem maradt védelem az ár emelkedéssel szemben. A kormány most egész gázévre szóló árlekötési stratégiát készít. Csak nem 100-an pályáznak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára. A 4 elnök helyettesi tisztségre 68 jelentkezés érkezett. Hantusi István az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnöke közölte. Megkezdődött a pályázatok értékelése. A legjobb jelölteket augusztus végén hallgatják meg, a vezetőkről pedig titkos szavazással dönt a parlament. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz az ültetvények kivágására. Fridman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónak elmondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák, mert a jelenlegi asszályban az új telepítések csak hosszú idő után fordulhatnak termőre.
12: Kabóca sokkal kevesebb van, mint bármikor volt. A védekezés meghozta hatását, hogy mennyi szőlő lett fitoplazmás a tavalyi év végére, amit még nem láttunk, akkor be kevés volt ellenőrizve. Azt most kezdik felderíteni a szemlecsoportok. Biztos, hogy van fitoplazma. Kipusztítani nem fogjuk tudni, természetesen ez már velünk lesz hosszú időkön keresztül, de hogy gátolni tudjuk a terjedését. Nagyobb probléma, hogy ne kelljen kivágni az ültetvényeket, mert itt ilyen asszályba szőlőt telepíteni, azt nem igazán írja ki a termelő, hogy 6 évig ne születeljen egy távaszőlő.
11: Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre készülhetünk ma és a következő napokban. Kis kissé mozgalmasabb arcát mutathatja ma az időjárás, vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és többfelé eső, zápor is kialakulhat. Északkeleten közben felszakadozhat a felhőzet, de záporok ott is lehetnek. A csúcsok 23 és 29 fok között alakulhatnak. Holnap már sok napsütés jöhet, de északon még lehetnek záporok, zivatarok. Csütörtökön az ünnepnapján is maradhat a napos, nyárias idő, 30-36 fokos maximumokkal.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
11: Az Útinformtól tudjuk, hogy burkolatjeleket festenek az M3-as autópályán a határ felé a 43-as és a 44-es kilométer között. Bagi és kerekharaszt között a külső sáv lezárása mellett dolgoznak. Emiatt a munkavégzés mögött több kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon. Például az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő részén is. Lesodródott egy autó az útról a 442-es főúton Rákóczi falva térségében. Emiatt a 11-es kilométernél félpályás lezárást vezettek be.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatóbb

0: 8 óra 10 perc. Jó reggelt mindenkinek, szevasztok. Hello, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, szia, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett,
3: jó
0: reggelt.
3: Sziasztok.
0: Na, hát itt azóta is ezen beszélgetünk, hogy mi is meglepődtünk azon, hogy mi minden van ingyen valahol máshol. Skóciában ingyenes a receptre felírt összes gyógyszer, Moncsi üzeni. Németországban a vérnyomás csökkentő és koleszterin ingyenes, amint a gyógyszer, mert népbetegségnek számít. Logikus. Edinburgh-ban minden múzeum ingyenesen látogatható, és Angliából írják, hogy nem csak 60 év felett ingyenes a gyógyszer a UK-ben, én 40 vagyok, és ingyen kapom már évek óta.
1: Hihetetlen.
0: Igen. Na jó, gyerekek, aztán a mostani témánkhoz. Hajdú Bihari vagyok, szeretem is, de a szívem csücske a Jászság, pláne Martfű gyönyörű kis városka. Viszont megélhetés nézve pedig Győr Moson. 350 kilométer ég és föld keresetben és életszínvonalban. Jó, nem teljesen ezek a szempontok, hogy hol keresel több pénzt, és akkor az egy kedvenc megye. Valami másról van itt szó. Egy cikket olvastam, és ott arról volt, német labban, arról volt szó, hogy megszavaztatják az olvasókkal, hogy mely Németország vagy Ausztria legbarátságosabb, legszebb tartománya. És erre lehet szavazni. Ezek teljesen szubjektív szavazat, egyébként Svájcra is megcsinálják a kantonokra. És akkor itt ilyen szempontokat vesznek figyelembe, és ezekre figyeljünk mi is, hogy egyrészt mennyire segítőkészek a helyiek, mondjuk, ha útban igazítást kérsz például, vagy érdeklődsz egy-egy hely iránt, mennyire kommunikatívak, tehát, hogy beszédbe elegyedsz, és egyszerűen csak dumcsizol, érdeklődőek, mosolygósak, az idegenekkel persze, mert ők azt állítják, hogy ezek az apró kis találkozások, azok, meg ezek a kis élmények azok, amik egy utazást még kellemesebbé tesznek, és szerintem ebben nagyon nagy igazság van. Így is nehéz lesz majd objektívnek lenned?
1: Nehéz lesz. Egyébként nehéz
0: lesz. Oké. Küzdjünk meg, mert az jutott eszünkbe, hogy mi lenne, hogy a magyar megyékről csinálnánk egy hasonló szavazást. Először csak egymás között, hiszen minden megyének más-más arca van, bár ebben nem olyan hiszek, mert megdöbbentem, hogy Magyarországon, ami egy relatíve kis területű ország, 19 megye van. Ez valami óriási mennyiség.
1: Hát nyilván, de hát valahogy fel kellett osztani az országot.
2: De jóval kevesebb is elég lenne, és akkor képtelen, vagy legalább átláthatnánk.
0: Igen, szerintem Magyarország területét illetően szerintem 5 megye bőven elég volna. Tehát Szabolcs bács, Csongrád heves, Csanád, Nógrád megye,
2: és Zalavas Veszprém.
0: Győr, Somogy, Baranya, Zalavas megye.
1: Igen, tehát egy konkrétan húznál az országunkon ilyen 3-4 vonalat függőlegesen, és amit így érint, azokat így összehúznád megyében.
0: Igen. Nem tudom, lehetne népszavazást is csinálni, hogy a borsodiak kivel akarnak együtt megyézni. Hát érted? Tolnával? Messze van.
2: Ragaszkodnak Zalához.
0: Tehát, hogy igen. De ennek akkor is, akkor lenne értelme ennek az egész megye hülyeségnek, hogyha teljesen más szabályok lennének érvényesek, mint például az Egyesült Államokban, vagy akár Németországban. Máskor kezdődik a suli. Más az adózás. Vannak adómentes területek.
2: Más a törvény.
0: Igen. Így van, tehát mint például, már nem is tudom, hogy hol, Delaware, vagy a fene tudja. Tehát, hogy tök más az adózás, tök más az autók biztosításának a díja. Tehát, hogyha így van értelme a megyéknek. Ez, hogy itt felsorolom, azt meg még egy várat is hozzárakunk, meg leveszünk, meg hozzárakunk, meg leveszünk.
2: Ezzel, amit mondasz, a megyék tudnának versenyezni egymás, hogy melyik milyen szempontból lenne vonzó, abszolút, hogy minél többen menjenek oda.
0: Abszolút.
1: Így van.
0: Így van, de most van 19 megyénk, és nem tudunk vele mit kezdeni.
2: Nem.
0: De mindegy, akkor is van lokálpatriotizmus, remélem. És azt is remélem, hogy nem csak ez számít, hogy amikor most megszavaztatjuk, hogy melyik a kedvenc megyéd, akkor te megint csak a gyerekkoroddal jössz, a helyi úszodával, te a Hugo Hartunggal, aki a Gyere már ide Piroska című verset megírta.
1: És írtó kíváncsiak vagyunk, hogy te mivel jössz ezek után.
0: Én nem vagyok lokálpatriota, mert azt sem tudom, melyik megyében lakom.
1: Pest.
2: Még a lokálpatrioták elmondják a magukért, addig van időt kitalálni, melyik a kedvenc megyéd.
1: Tudod, hogy igen, te Pest megye.
0: De én bejártam az egész országot milliószor.
1: Értem.
2: Hát akkor neked van a legnagyobb rálátásod.
0: Én elvileg. Van. De sokat aludtam a buszban.
1: Jó, most lehet, hogy Fejér megyét átaludtad háromszor.
0: Nem, én egyébként Csongrád Csanádot aludtam át. De mindegy.
3: Fejér megyét. Persze, mert a 47-es.
0: Valamiről nincs benyomásom.
1: Na, de egyébként... mi adunk?
0: Na jó, mindegy, jó, hogy itt van a térkép, és akkor nagyjából látom, hogy hol vagyunk. Szóval 19 megyénk van. Itt nézzük meg először is barátságosság szempontjából, hogyha ez nálatok számít. Aztán majd a szépség, csúnyaság, hogy Magyarországon vannak-e egyáltalán barátságosabb, illetve barátságtalanabb területek?
2: Uh-huh. Szerintem kifejezetten vannak. Szerintem kifejezetten vannak. Én egy Zala megyei vagyok, de nem Zala megyét mondanám hirtelen a legbarátságosabbnak.
0: Voltál egy Gyuri az összes megyében? Csak itt néz rá a térképre, voltál mindenhol?
2: Somogy, igen. Hát olyan, ez a Borsodban, Nógrádban, Hevesben, Szabolcsban kevesebbet jártam.
0: De voltál mindenhol?
2: Szerintem igen, egyszer-egyszer legalább. Igen.
0: Melyik megyében van Kapolcs?
2: Veszprém.
0: Milyen
1: gyors vagy.
0: Igen, jó. Na jó, szóval barátságosság, nézzük ezt, barátságtalanság, kedvesség, szóba elegyedés a helyiek veled, laza kapcsolatfelvétel.
2: Szerintem az egyértelműen Baranya. Baranya megye, Pécs, ugye én ott sok időt töltöttem, volt időm a helyiekkel is megismerkedni, volt időm azzal a hangulattal, azzal a temperamentummal, ami Pécsen van, és Pécs környékén, és az egy külön világ, ott tényleg arca van Baranya megyének.
0: Baranyaiaktól kedves, vagy betelepült külhoniaktól?
2: Baranyaiaktól kedves, és az is mutatja, hogy nagyon sok betelepült van, aki mondjuk oda megy egyetemre, és ott is ragad. Mert egyszerűen a Baranya megye hangulata az magával ragadja. Szóval nekem Baranya a legkedvesebb.
3: Baranya valóban nagyon szép, és hogyha már, és nagyon kedvesek az emberek, és én ide csatlakoztatnám, nem azért, mert ott éltem Csongrád megyét is, Csongrád-Csanád megyét.
0: Hanem miért? Mondj egy másik okot.
3: Mert saját, tehát nem hazahúz a szívem. Miért? Azért, mert tapasztalatom van, hogy valóban, tehát ugye sok időt töltöttem én is az egyetem miatt Szegeden, és valóban kedvesek az emberek, és akik oda mennek, ott tanulnak, azok ott is maradnak, mert a szegedi Csongrád megyei ember nagyon kedves, barátságos, mindig mosolygó.
2: De most nem ér ugyanazt elmondani Szegedről, amit én elmondtam Pécsről.
3: Csak azt akartam ezzel elmondani, hogy szerintem a sok napsütés is, és ne nevessetek ki, de hogy az is közre játszik, hogy ott...
0: Spanyolországnak hívják.
1: Egyébként Szeged is képzelődik.
2: Pécs is, a Mediterráneum, ugye?
0: Ott láttam először Magyarországon Leander Pécset.
3: Na. Igen.
0: A Király utcában.
3: Még Szegeden is van.
0: Ma már mindenhol van, ma már tényleg mindenhol az nő. De láttam először Leandert, és mondom, ez tényleg mediterrán akar lenni ez a város.
2: Egyébként ugye Baranya megyéhez közel van a Vajdaság, és már ott is, mert étkezésben is egy picit a vajdasági hangulat megjelenik, temperamentumban is. Tehát szerintem tök jól átszivárgott ez a kis kulturális hangulat, és emiatt is egyedi Baranya.
1: Szerinted melyik a barátságos?
0: Szerintem én is Baranyát mondanám. Tehát, hogy amikor arról van szó, hogy belépsz valahova, és lehet az egy DM, ez most
3: igen.
0: Csak azért, hogy nem mindig csak arra gondolj, hogy valami Plestenicát ettél, mert közel van a Vajdaság egy pécsi
2: buli után. Mert ez volt.
0: Igen. És valaki citerázott a füledbe, tehát nem feltétlenül ez a barátságosság, hanem az is, egy várost az is jellemző, hogy ha belépsz egy DM-be, vagy belépsz egy, nem tudom, egy autószerelő műhelybe, hogy ott hogy viszonyulnak hozzá.
2: Mi volt a DM-be?
0: Egyszerűen...
3: Köszöntek.
2: Na, mesélj. Azt mondták, hogy jó napot, bocs körül.
1: Ez már nagy dolog, hogy köszönt valaki.
0: Hát Magyarországon ez nem kis dolog. Hogy köszönnek. Nem, tényleg valami olyan plusz extra mosoly van rajtuk, ez az örülnek neked érzést adják.
2: Ha vásárolni fogsz.
0: Hát egyszer volt, hülyére zabáltam magam Pécset, és be kellett mennem egy patikába, hogy adjanak valami szert, mert összeesek. Tehát, hogy annyira fáj a májam, és az epém, és mindenem, hogy adjanak valamit. És tök barátságosan adtak egy ampullát.
2: Ezt ami... igye meg, bocskor úr.
0: És helyrehozott.
2: Három napra, hogy elengedtem.
0: Valami mentol koncentrátumot adtak, amíg...

0: Csaba, Gyula, ezek, tehát hogy ott annyi sok jó dolog van, nekem annyi
1: semmi
0: sok
1: nyomot
0: jó...
1: nem hagyott.
2: Azzal, hogy ez, úgy mondod ezeket a városneveket, mint hogyha ilyen kis altatót akarnál elkezdeni dúdolni.
1: Igen, mit kaptál ott izé?
0: Hát
1: egyedül békésen Ásós Géza barátomhoz bejárok, mert neki van egy olyan cigány étterme, hogy úristen, és azt tudom, és azt csak ott kapod. Azért a gasztrói szempont, csak azért mondom, hogy ne felejtsük el, tehát a békés, az én a Gézához megyek.
0: Oké, hát a békés, akkor először is a kolbász. Tehát akkor induljunk innen, ha gasztronómia. De maga az, hogy...
1: Nem szerintem... menjél kolbászolni, én megyek a Gézához.
0: Nem, a csavai kolbász. Itt is ettünk múltkor reggel.
1: Tudom, imádom.
0: És milyen amúgy finom volt.
1: Nagyon jó.
0: Szóval én nekem például ez a két megyében ilyen iszonyat szerethető emberek vannak, és nagyon barátságosak, és egy ilyen, hogy mondjam, egymáshoz közeledő nyitottsággal vannak.
3: Mm-hmm. Ez az alföldi mentalitás, igen, ezt így is igen mondják. Tehát, hogy az alföldi embernél nincs kedve.
1: Senki nem mond ilyet.
3: De én mondom most.
1: Ez így is mondja, életemben nem hallottam
2: ezt. Én is ki tudok találni most ilyen mondásokat.
1: De alföldi embernél nincs kedvesen.
2: Veszprémi embernél nincs vidámabb.
1: A baranyi embernél nincs odaadóbb. Jó, gyerekek, jó sok megyénk van még, de akkor nézzünk más szempontot. Gasztronómia, az előbb elkezdtük. Igen. Gasztronómia, és most jössz mindjárt szegedi halászlevet, érthetben nem ettél halászlevet, de hogy...
0: De nagyon finom, nem.
1: Ami nem feltétlenül a helyi népi kajára gondolok, ahogy a Gyuri megeszi a tárcsáson sült tepslenicsát.
2: Csevapcsicsi.
0: Én akkor jövök is, jó? Szóval nálunk azért régen volt disznóvágás vidéken.
2: De.
0: És képzeljétek el, a hurka kolbász, tehát a sült hurka és sült kolbásznak, az ízesítése ott nálunk, Kunmezővásárhely, Csongrád megyek környékén, annyira finom, nem ez a nagyon, amit, tehát itt Budapesten bármikor szeretnék venni ilyet, nem tudom.
2: Úgy mondod ezt a disznóvágást Csongrád megyében, mintha nem vágnának mindenhol disznót az országban.
0: Vágnak disznót, de nem úgy ízesítik. A vásárhelyi ízesítés, vagy a megyei ízesítés Szeged. Meg
2: milyen írt körül, milyen a többihez képest?
0: Hát nem tudok ilyet venni itt. Tehát ez a legnagyobb problémám. Itt túltolják májjal, túltolják tehát mindenből össze-vissza tesznek bele, míg otthon nálunk íze volt, de hogy megértsétek, egyszer hozok, és utána ha azt mondjátok, hogy nem, akkor megértem, hogy jó, nektek jó ez a semmilyen, amit kaphatnátok. A másik pedig szerintem a töltött káposzta.
2: Ne viccelj, az is van.
0: Nem, annak az ízesítése.
3: De szerintem ehhez
0: ahogy
3: az is hozzá...
0: káposztából csinálják.
1: De ez egy megyei ízesítés? Most ez a megyére jellemző?
3: Nyilván,
1: vagy anyukád jól rakott bele majorannát.
0: Voltam Debrecenben, és ott meg valami paradicsomos, nem tudom mit adtak, a töltött káposztára én nem bírtam.
1: Mi van a Debrecenjék? Hajdubiha senkinek nem játszik? Ott olyan jó. A tájszólás is lehet szempont. Hol van a legbájosabb tájszólás?
2: Az viszont Debrecen.
1: Jó, mondja a fejes. Jó, sok píz kell.
0: Autós táska. Ezt mondja. Autós táska.
1: Ezt kimondta a fejes?
0: Hát a fejesé.
1: De van kedvenc dialektusotok?
0: Igen.
3: Melyik? Nyilván, ahol felnőttünk.
0: Ahol mi voltunk.
3: Igen.
0: Ő betűvel beszéltünk.
1: Beszélj már ő betűvel.
0: Mönnyünk már gyerekök.
1: És miért gyerekök? Tehát az gyerekek, az 3E. Miért az utolsó ő? Miért nem a középső gyerekek?
0: Először is nem vagyok nyelvtantanár.
1: Györekök.
0: Jó? Györekök. Nem kézzétek.
1: Györekek.
0: Egyébként, ha anyukámmal készítenél interjút, és itt, ő például kézzétek, mai napig így beszél, pedig
1: ez
0: Budapesten.
1: Ez oké, de tudja, hogy mikor mondja az őt? Én ezt egyszer nem tudom.
0: Nem tudod megtanulni. Így oda kell születni, és például nekem tesóm is így beszél, és ha velük töltök egy-két órát, akkor visszajön.
1: Mit mondod, kamion?
0: Nem, az kamion, az
1: kamion. Az elbetű, jó, oké.
2: De ez ők cseréljék, tehát azt mondta, hogy kamion sefer leszek, ezt mondta.
1: Kamion sefer.
0: Igen, például...
1: Mondja, drágám.
0: Nem, szegény tesómat értem, most zívatni fogják. Szóval, hogy elmegyünk, és ott van, látod, az el, ott megmarad el, és mögyünk.
1: De külföldi szavakat is, tehát például jó höfner.
0: Így szoktuk mondani.
1: A Playboy vezért, hogy mondjátok, jó höfner.
2: Hagyjatok meg példát a höfnernek a kiadványából.
0: Igen, így szoktuk egyébként.
1: Gyuri, neked van? Baranyában nincs ott nagyon nagy tájszólás, nem?
2: Nem, Baranyában szerintem nincs, az Alában, ahol én ugye felnőttem, ott vajon van, tehát a hüttő, meg ezek nagyon mennek.
1: Hüttő,
2: ezek a
1: Japán.
2: Ezek nagyon mennek.
0: Ez komoly hüttő.
2: Persze. Meg én D-betűsen beszélnek, én pattogos D-sen.
1: Én imádom a tájszólásokat. Na jó, menjünk tovább, gyerekek, szépség. Ez nagyon nehéz körülírni, mi számít szépnek. Ezt mondjuk úgy képzeljétek el, hogy melyik az a

0: megye, ahol legyen háromlábú festőállványt leszúrnátok a földbe, és ihletet kapnátok, hogy ezt a tájat most lefestem, ez olyan gyönyörű.
1: Akkor
0: na, hova szúrod le a háromlábút?
2: Én a puszta kellős között.
0: Te figyelj, nem tudtok kimozdulni onnan?
1: Nem ismernek más megyét szerintem.
2: De ismerjük, csak mi nagyon szeretjük, és meg
0: akarjuk. Gyerekek, én a Somogy megyét tudok mondani. Ja. Ez is tényleg baranya nagy. Somogy megye. Ne, bocs, nem beszéltetek róla. Annyira gyönyörű és zöld. És olyan szép utak vannak és falvak. Somogy megye.
1: Somogy megye is benne van. Nekem Baranyát egy picit ebben meg fogja előzni most Veszprém megye. Tehát ott a Káli medence.
0: Igen, a Káli medence szép.
1: Olyan,
0: igen.
1: Ha le akarod szúrni a festőállványt, akkor az tényleg az.
0: Mi lenne a képen, Gyuri? Leszúrtad a Káli medencébe az állványodat.
1: Kapolcs.
0: De mit festenél te?
1: A gyönyörű erdő lenne, gyönyörű, mit semmizeli halkan félhomályba. Halkan félhomályba csongráccsonál.
0: De ők nem láttak még erdőt, tehát ott laknak a pusztán.
1: Első képet a Káli medencéről, Évi, neked festeném, hogy csodálhasd meg. Igen, okay. Hogy milyen ez a táj. Ez egy olyan természetes.
0: Ti láttatok egyáltalán zöld színt?
3: Igen. Mi? Ugye, soha. Hát azt se tudjuk, mi az.
2: De
3: miért ne láttuk volna?
1: Mert a Szaharában nőttetek órán fel.
3: Mi? Ti azt hiszitek, hogy minden arancsárga meg kipusztult a pusztán?
1: Ugye, hát igen, ekkorotok az a csongráccsanál Mad Max volt. Tehát, hogy az tényleg ott voltatok, úgy, és küzdöttetek.
2: Gyuri, lettél volna ott gyerek. Most
3: lenne belőled valami.
0: Na mindegy, ők nem akarnak valamiért kimozdulni, oké, ne is lássad
1: nem,
0: a világot.
1: Nem láttak mást.
2: De hát én még Komárom-Esztergom megyét is jól ismerem, és onnan is tudok szépségeket mondani. Tehát például...
0: Hova szúrnád le a háromlábú állványodat?
2: Hát nem Ászárra.
0: Hova szúrnád le?
2: Tata. Tata és környékem.
0: És mit festenél?
2: Mondjuk az öreg tót, akkor a vadludakat.
0: Mit, öreg mi, Tóth Ferenc, vagy mi?
2: Öreg.
0: Ki ő?
1: Megfestelek öreg tót.
2: De hát akkor azt tudom, egy bajszos bácsi.
0: Ki az az öreg tót?
2: Az öreg bajszos.
0: Jó, hát az is egy kép.
1: Szépségről.
0: Na jó.
3: Tóth Feri.
0: Gyerekek, gasztróról még nem beszéltünk.
3: Jaj.
0: Csak érintőlegesen Évi elmondta. Gyuri, te?
1: Hát én ugye már elmondtam Baranya megyét, hogy mitől egyedi a gasztronómia.
0: Hát a vajdaságul áthozzák a csevapcsics, de amúgy.
1: És az tényleg ott egyedi ilyen szempontból szerintem az országban. Ott nem nagyon találkozol ezekkel máshol.
0: Évre Heves megye. Na. Ugye nem vagyok ott nagyon oda Heves megyére egyébként, de ugye ott van Eger, ott van Noszvaj, és Noszvajon nekem vannak nagyon jó barátaim, és ők ugye a vendéglátásban nagyon mennek, és jók, és ott például rengeteg olyan kaját ettem, hogy csak helyi alapanyagból van. És most nem ilyen izéket, de töltött káposzta, meg hurka, meg csip-csip-csipi.
3: Ezt lehet szépen is mondani attól.
0: Csip-csip-csipi, hanem rendesen. Tehát, hogy akár helyi gomba, akár helyi őz, akár helyi valami, és nagyon-nagyon jól megcsinálva.
1: Mit tettél belőlük?
0: Gombás őzt.
1: A híres nógrádi gombás őszt.
0: Hevesi. Na mindegy. És a borok, meg minden, tehát, hogy az például ebből a szempontból. De amúgy...
1: Igen, szépségben egyébként most, hogy gondolkodom, lehet, hogy nekem egy picit Veszprém meg fogja előzni Baranyát. Ugye ott van az a Veszprém megyei Balatonparti rész, ugye az Almáditól elkezdve, Csopak, Tihany, ott azért azt nehéz azért legyűrni. Na. Tehát, hogyha festeni kell, akkor igen, nekem Veszprém.
2: Komárom-Esztergom, bocsánat.
0: Nem, hogy Évi, te mit festenél?
3: Én mit festenék? Hát, egyébként...
1: Gémes kutat.
2: Igen.
3: Jó, most ki tudok térni, mert ahol most lakok, csak az a baj, hogy az Pest megyéhez tartozik. És maga Pest megye, így...
0: Most, hát, az, tehát az elég, felejtős.
3: Igen, tehát ebben benne van mindenki. És én szeretném, ha... Tehát az a régió, ahol én lakom, az totál Toszkána. Azért lakom ott. Na, tehát én lefesteném azt a Toszkánát, csak Pest megyének hívják.
1: Túrospatak.
3: Túrospatakon bármikor festenék, van tó, van hegy, ugyanolyan, mint a Káli medence.
0: Ez a pilisi részeik tényleg nagyon szép. Gyönyörű.
3: Csak az a baj, hogy Pest megyéhez tartozik a fele, a másik pedig Komárom-Esztergom megyéhez, tehát jó lenne így
0: gyűlőre jutni.
2: Gyere át hozzánk Komáromba.
3: Ja, mert te ott vagy?
2: Én ott is lakom, tudod.
0: Jó, gasztróból, azt te mondtad, Gyuri igen is mondta, én is mondtam.
2: Én ugye a Komárom...
1: Mit készít az öreg tót, mondjad?
3: Mondjál valamit, Anett!
2: De a vadételek... Komáromban is, tehát nagyon finomak, akár hogyha erről beszélünk, ugye, amit te is mondtál, én is ettem szarvaskolbászt Komárom Esztergomban. És a Neszmély borvidéknek...
0: Melyik megyével lakik a Sárközi Ákos, mert ott a legjobb a gasztró?
2: Szerintem Pest. Nem?
1: Hatodik kerületben, 11.
3: Igazi. Ákos, hol született?
0: Na jó, gyerekek, akkor itt van előttünk az összes megye, és akkor most akkor egy végsőt, hogyha tudnátok mondani. Jó?
3: Én nem tudok.
0: Na, figyelj, szavazzunk.
3: Na jó, én azért elmondom, jó, és akkor és egy picit hagyd tegyek még Csongrád megyéhez. Az egyik, amit nagyon szeretnék kiemelni, hogy Antal Imre is Csongrád megyéből származik.
0: De ez nem tesz ma hozzá én semmit, nem látjuk Imrét.
1: Itt a téma végén beidőzítettem.
0: De ezek nem jók. Hát érted, hogyha én barangolok Csongrád megyében, akkor nem jön szembe Antal Imre, nincs Antal Imre, nem tudom, étterem, vagy érted, tehát, hogy ez ma nem tesz hozzá. Becsülöm Antal Imrét, nagyon szerettem, szó se róla.
3: És egyébként a szalámit is nekünk köszönhetitek, csak nem akarom nagyon reklámozni.
0: De fogod a feladatot. Nem egy történelmi visszatekintésről beszélünk, hanem hogyha ma oda megyek én az autómmal, akkor én engem hogy fogad az a megye?
1: De most ütötte be a Wikipédiát, és azokra ez van.
0: Tudom, hogy ezt akarja elsütni.
2: Ott egyébként a Szeged varázsol el, meg a Tisza és a Köröstorok, tehát hogy ezek mind gyönyörű.
0: Neked is itt van a Wiki?
2: Nem,
0: csak Köröstorok.
3: De ne arra, hogy Köröstorok partján én is rendben.
1: Nyitott
3: én is
1: az autós térkében.
3: Hagyjad a net, nem volt gyerekszobájuk, nem volt életük, nem nőttek fel sehol.
2: Jó, hagyom. Hajrá, nem lehetett.
0: Na, kíváncsiak a hallgatók mire.
3: Hát Csongrád nem nyer most már semmit.
0: Nem, én kíváncsi vagyok, hogy szavazzatok, hogy tud-e olyan ember szavazni, aki nem a saját megyéjét mondja.
1: Igen. Nem. Nekünk ezt meg sikerült ugrani, ezt a feladatot.
0: Nekünk
1: igen.
0: Meg.
3: Jó, akkor
0: meg.
3: Konkrétan te akkor melyik megyét mondod?
2: Hevest.
3: Marad
0: Heves? Nem Heves, nem Heves. Nem Heves. Akkor azt mondom, hogy...
3: Jász Nagykun Szolnokot.
0: Nem, az a baj, hogy én ugye gyerekként a nagyszüleimhez rendszeresen jártam Szolnokra, és az volt a világ közepe, gyönyörű volt. Most lemegyek Szolnokra, és ilyen ronda várost ritkán látni. Tehát, hogy nagyon csúnya. És nekem a gyerekkori szépségeket látom benne, meg abban az utcában, ahol laktunk, meg minden, az gyönyörű nekem. De amúgy objektíve nem az.
1: Igen, teljesen értető.
0: Én objektív tudok lenni. Tehát, hogy én nem olyan vagyok, mint te.
3: Legyél Obi.
0: Obi, igen.
3: Mondj egyet, kérlek. Akkor szerinted, ami nem...
0: Ez a Bács-Kiskun, erről nem is beszéltünk.
3: Nagyon. Csodálatos, ott van Szeged mellett, Csongrád mellett.
0: Nem.
1: Akkor nem.
2: Azt hiszem, ott volt.
0: Zala megyében is nagyon-nagyon, az őrség arra van, ugye?
1: Igen, meg Tócsnit, ott tudsz enni Tócsnit, ugye, hát ezt te szereted.
3: Nem
0: hiszem. Jó, akkor én azt mondom Baranya.
3: Jaj,
1: ha te Baranyát mondasz, akkor én Veszprém megyét.
0: Uh-huh.
3: Jó, hát én Csongrád.
0: Okay.
3: Jó,
2: akkor én meg Komárom, hogy haza tudjak menni.
0: De Komárom tényleg szép?
3: Igen, szép. Nagyon szép. Azért annak a fele Pilis.
2: Igen.
3: És én is egyébként ott mondanám, ahol most lakom, lakom ott, jó. De az Pesthez tartozik.
0: Akkor ez négy szavazat, köszönjük szépen, kíváncsi vagyok most itt olyan, drága hallgatóinkra, tehát írd meg, hogy miért én tőlem beszéltek a saját megyétekről is, nekem mindent, hogy miért akár a te megyéd a legbarátságosabb és legszerethetőbb az országban, miért? És ne ilyen történelmi dolgokkal gyertek, hanem praktikus mai dolgokkal, milyenek az emberek, milyen a táj, milyen a gasztró, ezek a szempontok, ami miatt egy idegen oda elmenne, jó? Így tedd most akkor barátságosan a te megyédet, 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
6: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
7: Én a műzlibe kérem, anya.
8: Itt a narancsleven, drágám.
9: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
7: Igen.
9: Akkor a tejemmel iszom meg.
8: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
6: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással.
10: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
12: Ez egy durva hét! A Dockyardban most vasárnapig minden nyári ruházat 50%-on elérhető, így akár a hosszú hétvégének új féláras cuccokban futhatsz neki. A Columbia, O'Neill, Helly Hansen, Fandango, Nautica, Barts, Lukta, TVS nyári ruházat minden egyes darabja féláron vasárnapig a Dockyard üzletekben és a dockyard.hu-n.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szerdától vasárnapig a magyar tévé paprika kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 669 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
15: Erre felírok valamit. Grand Devu Családi Nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
16: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Nem lesznek nyitva a boltok augusztus 20-án. Újabb látványos égi jelenség érkezik. Holnaptól ismét melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Nem érdemes csütörtökre tervezni a nagy bevásárlást, 4 napos hosszú hétvége elé nézünk. Az államalapítás ünnepén augusztus 20-án zárva lesznek a boltok. Péntek viszont áthelyezett pihenőnap, így jellemzően pénteki nyitvatartással várják az üzletek a vevőket. Augusztus 22-én, a szombati 23-án pedig a szokásos vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben. Fontos, hogy a 20-ai ünnepnapon is nyitva lesznek a benzinkutak, az ügyeletes gyógyszertárak, valamint az önálló kisebb üzletek is szórakozó helyek. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak, az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtor Apatini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
19: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, vagy hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszak az alvást is megnehezítheti. Érdemes figyelni arra, hogy az autóban is ablak legyen felhúzva. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, nem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
18: Drónokkal, lézerekkel és fényfestéssel egészül ki az idei augusztus 20-ai tűzijáték Budapesten. Az esti félórás látványprogram a magyar történelem különböző korszakait idézi fel, amint egy 10 perces tűzijáték pedig a műsor fináléja lesz. A hagyományos zászlófelvonás, tisztavatás és Szentjobb körmenet mellett 10 fővárosi helyszínen koncertekkel, valamint családi programokkal is készülnek. Ismét érdemes lesz az eget kímlelni augusztus 28-án hajnalban, részleges holdfogyatkozást figyelhetünk meg Magyarországról. A legszebb szakaszra 5 óra 20 perc körül számíthatunk, amikor a föld árnyéka már a hold jelentős részét eltakarja és narancsos-vöröses színbe borítja. A fogyatkozó hold reggel 6 előtt nyugszik majd le. Kissé mozgalmasabb arcát mutathatja ma az időjárás, vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és többfelé eső, zápor is kialakulhat. Északkeleten közben felszakadozhat a felhőzet, de záporok ott is lehetnek. A csúcsok 23 és 29 fok között alakulhatnak. Holnap már sok napsütés jöhet, de északon még lehetnek záporok, zivatarok. Csütörtökön az ünnepnapján is maradhat a napos, nyárias idő, 30-36 fokos maximumokkal.
17: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Az Útinform-tól tudjuk, hogy burkolatjeleket festenek az M3-os autópályán a határ felé a 43-os és a 44-es kilométer között. Bagi és kerekharaszt között a külső sáv lezárása mellett dolgoznak. Emiatt a munkavégzés mögött több kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, például az M3-os autópálya bevezető szakaszán, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő részén is. Lesodródott egy autó az útról a 442-es főúton Rákóczi falva térségében. Emiatt a 11-es kilométernél félpályás lezárást vezettek be.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztovévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor.
1: 3902 perc múlva. Na, ez is sokan írják még az előző témánkhoz, hogy van jó néhány szabad strand a Balatonnál is, csak hogy ezt tegyük na tisztába. Jó.
2: Nekem is írták Örvényest például, az egyik barátom
1: írta. Sokan írt, sokfélét írtak, tehát ne is menjünk bele. Na, sziasztok, annó volt 5 postaigazgatóság, Budapest, Sopron, Pécs, Debrecen, Miskolc. Ez a közigazgatásban is elég lenne, üzeni Tom.
3: Egyet értek.
1: Igen. Sziasztok, Csongrádban annyira nincs semmi, hogy a semmit is keresni kell.
3: Biztos valami hevesi írta.
1: Biztos. Sziasztok, az Öt Génius című könyv Márai Sándor tökéletesen leírja az országunk embereit, és azok élethez való hozzáállását. 5 tájegység alapján lehet kategorizálni a magyarokat, északi, nyugati, déli, sztyeppi, azaz alföldi, és a bizánci típus.
3: Wow.
1: Üzeni Messzes. Érdemes biztos, hogy ezt ebbe beleolvasni. Aztán folyik a könnyem. Oké, sziasztok, benne vagyok, bajszom is lehet pödörni. Üdv az öreg Tóth. Nem akarok hazabeszélni pécsiként, mert valóban jó hely Baranya, de a Pécsvárad és Mohács közti rész kedvesség és gasztronómiai szempontból a legmenőbb. Ezen a részen főként a sváb és a sokac...
2: Igen, így van.
1: Hagyományokra épülő a kultúra és a gasztronómia. Igen, Pécsen nagyon sok sváb van. Gyuri ma is egy gyökér. Én, mint bihari, semmit nem ennék meg az ő balatoni ízesítésű ételeiből, bár ő szinte csak proteinen meg hellen él, ami most is ki van tévé mögé. Téve mögé.
2: Aha. Ja. Jó, Hella Lacikáé, balatoni ízesítésű ételekről szerintem nem is beszéltünk, és hogy ő meg mit akar megenni, az meg semmi közöm.
1: Csak mondom.
2: Ennyi, nekem ez a véleményem.
1: Ma meg hasfali sérven van, szóval ne öreg tótozzál, meg bár a fáj és röhögök. Pest megye. Praktikusok, egyetlen megyei matricával 6 plusz 1 autópályát is használhatsz összességében sok 100 kilométeren keresztül.
3: Ja.
1: Te írtad, Lacika?
4: Nem hiszem, de szívesen csinálnám.
1: Hát csinálod is, de hogy egy matricával sokat ütsz. Tehát, hogy... Ja.
4: Az OT-ssel ingyen lehet bármire menni. Úgyhogy végül is ez meg lehet...
1: OT-ssel lehet ingyen autópályán is menni?
4: Igen.
1: Akkor leotéztetem most. Ez egy privát beszélgetés, bocsánat. Sziasztok! Az én megyém, Pest megye, hogy miért van... mert ott van Szentendre, azt hiszem ez mindent elmond. Duna, festői kisváros, múzeumok és a Pilis közelsége.
2: Szerintem nagyon jó hely, ez is tény, de azért
3: okay,
2: van
3: szintén. Oké, de nem városokról volt szó, igen.
1: Egyébként nagyjából most így, ahogy mondjátok, és én is végig gondolom Pest megyét, mert én is úgy leszóltam, hogy talán inkább északabbra, nem? Tehát ahol a Dunakanyar van, Esztergom, igen. Szentendre, mit tudom én, mész Komárom irányába, igen. Tehát hogy az egy szép rész. Délen...
3: Vecsés.
1: Dabas.
3: Gyál. Maglód. Soroljon? Ezért Pest megy- én ezért nem mondtam Pest megyét.
1: Igen,
3: tehát én ha külön választanánk Pest megyét föntre, tehát északra és délre, akkor viszont az északi Pest megyét választottam
1: igen,
3: volna.
1: Igen. Ja. A Párciumból költöztem át Magyarországra, bejártam szinte az egész országot, de a Dunakanyar a legszebb, amit eddig láttam az országban, de ez az én elfogult véleményem, Dénes Attila. Köszönjük, Attila. Szerintem a legszerethetőbb megye Baranya megye, a Mecsek és a Villányi hegység miatt túrázás szempontjából kiváló. Sok a hagyományos családbarát fesztivál, a Villányi Vörösbornak szerintem nincs, párja sincs, a svábos ételek kulturális események is hozzájárulnak Baranya kiemelt szerepéhez az országban.
2: Tök jól leírta.
5: Felébredtek igen. A Gyuri barátok.
1: Igen, ez picit olyan, mint egy ilyen túrakönyvből írták volna le.
2: De megjött a kedvem menni egyébként.
1: Bács-Kiskun megyében lakom. Mégis inkább Pest megyét mondanám kedvencnek, a ráckevei soroksári Dunaág, valamint pedig az délen van, valamint Vác és Veres egyház miatt. Nagyon szeretem ezeket a helyeket, Aranyhal. Oh. Oké, Vas megye a legszebb. Vas megyéről nem is beszéltünk
3: egy
1: még.
3: Egy mondatot nem mondtunk.
1: Igen. Vas megye a legszebb, az Alpok alja látványa. Én nem láttam az Alpokból semmit a Vas megyéből. Soha mindig keresem, hogy ott van Alpok alja, és oda nézek, és nyoma nincs. Hát lehet, hogy picit dombosabb.
3: Lehet, hogy van.
1: Hát valószínűleg az Alpok ott lapul ki, aha. Gondolom én.
3: De azért az Alpok aljának. Nem látszódik semmi?
1: Az Alpokból? Valamennyi. Szerintem semmi. Hát Eisenstadtból már igen. Hát, ott már látszik valami, igen. Lásd, Kőszeg, Szombathely, történelmi város. Nekünk az csalódás volt mind a kettő, nem?
2: Hú, Kőszeg, tényleg bocs mindenkitől, de iszonyat unalmas.
1: Ja, nem kell bocsánatot kérni, hát unalmas is, és annyira barátságtalanok voltak. Emlékszel, hogy ott nem adtak semmit, nem tudtunk egy leülni, egy sört meginni.
2: Hát bármik vendég lehet, olyan leültünk,
1: de este hétkor.
2: Úgy éreztük, mint a zavarnánk.
1: Igen.
5: Valószínűleg zavartatok is.
1: De az embernek így keretkezik benyomása egy helyről, egy megyéről, egy városról. Tehát azért mondom, ez azért érdekes ez a felmérés, mert van egy szubjektív benyomásod, sokszor tényleg, ahogy a német lapok is írják, az embereken keresztül, hogy ahogy te belépsz valahova, hogy viszonyulnak hozzád. Nyilván azon is múlik, hogy te, de mi mindig kedvesek vagyunk amúgy. És hogyha ez jön vissza, akkor úgy azt mondod, jó, akkor ez annyira nem. És ez Kőszeg például kiérdemelte.
3: Hát majd lehet megpróbálják egyszer máshogy.
1: Lehet, és lehet, hogy pech.
2: Kevés olyan kellemetlen tapasztalatunk volt így a turnék alatt szerintem, mint ott. Uh-huh. Amúgy igen.
1: Pedig szép az a mini tér.
3: Az egy, igen.
1: Hát az egy, igen. De amúgy is Brianhez mentünk Szombathelyre, tehát hogy csak megszálltunk. Vas megye a legszebb, igen, tehát lásd, Kőszeg, Szombathely, történelmi város, változatos gasztronómia, tavak és erdők. Mi ez a változatos gasztronómia, tehát hogy van étlap?
5: Hát, és nem ez öt mi? Étel van, megkapod, hanem 15.
2: Megkapod a sajttal töltött csirkét is, de a pörköltet.
1: Én annyira szeretem, hogy a tartalommal lennének megtöltve az SMS-ek is. Tehát ez a változatos gasztronómia, ez semmit nem mond. Tehát, hogy van igazi kőszegi 3-4 kaja, amit ismersz?
5: Szerintem nincs.
3: De
5: összeszedték az országból.
1: Azt, hogy a tavak és erdők, tiszta patakok, minden, ami kell, hogy jól érezd magad, barátságos emberek üdvözlete, Petra és Soli. Petra és Soli, nem tudunk egyetérteni, sajnos. Ja, sziasztok, én eredetileg pesti vagyok, de számomra a legcsodásabb Somogy. A Balaton látványa a dombok, én is Somogyot mondtam először. A Balaton látványa a dombok, és azok a várak, az emberek, Kesziben a velőspiritós, stb. Miatt. Érdemes felmenni a Nemesvitai kilátóba, fantasztikus a látvány, most a Mátra aján lakom Hevesben, ez is gyönyörű.
3: Igen, egyébként Somogy megye, nagyon szép.
1: Kedvenc megyén Zala megye, rengeteg látványosság, Őrségben, Hévízen, fürdő, kultúra, Keszthelyen történelem. Milyen történelem van Keszthelyen, Gyuri?
2: Hát a Festetics kastélyra, ha gondolsz,
1: ja, akkor tényleg, már. Igen.
2: Georgikon.
1: Ugye. Strandolás élménye egyszerre hat az emberre, és a zalai dödöllének párja nincs. Az mi az a dödölle, Gyuri?
2: Az is egy ilyen, azt hiszem, krumpliból készült ilyen...
3: Olyan, mint a nudli.
1: Igen. Olyan, mint a nudli?
2: És akkor azt lehet itt tejföllel, sajttal...
3: Igen, ilyenek. Nagyon finom egyébként. Igen.
1: És akkor megtörled a szád, és azt mondod, de jó volt ez a dödölle.
3: Igen.
2: És ezt jó sokszor hangosan.
5: És tegyük be a hüttőbe.
2: És aztán csújogatok.
1: Jó. Na jó, gyerekek, hülyéskedünk, de azért ez érdekes volt. Ha lesz még érdekes, akkor azt majd megosztom veletek. Mutatok egy hangot a hangcsapdához, tessék.
6: Milyen formában tokon tanul a tanes, tudást akart élni. Szerettem volt a memhombine, hogy nem telembe olyan érni valamit, ami jó tanul. Nem volt a...
3: Szerintem könnyű.
5: Igen.
3: Nagyon könnyű.
5: Én is kitaláltam.
1: Oké, okay, szuper. Akkor találjátok ki, vagy hívjatok most 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 5 perc, a gyerekek, most lesz egy pár meglepő SMS.
3: No, yeah.
2: Mindenki kapaszkodjon, de tényleg a hallgatók is. Jött egy ilyen, a legbarátságtalan a megye címet, ha keresitek, Békés megye. Ennyi irigy rosszindulatú, állandóan panaszkodó ember csak itt él. Tudom, mert mindig itt laktam.
3: Hú, szegény. Az a baj, hiteles forrásnak kell tekinteni ezzel így a végén.
2: Van egy ilyen SMS, én szerintem Győr. Szerinted ő mit értett ebből az egészből?
4: Semmit.
2: Én szerintem Győr.
4: Semmit.
2: Hogy lehet? Pedig én próbálok ezt. De igen, a szövegértése most már nagy baj van az országban. Ezért is van mindig ez a sok-sok ellenérzés.
3: Mindig harcolunk ezzel.
2: Igen, én szerintem Győr. Na jó, figyeljetek. Szolnok még csúnya sem. Egy jellegtelen, koncepciótlanul épített ingerszegény télen-nyáron szarváros. Gyere ide lakni, und meg az életed, légy dep is. Ez lehetne a csalogató mondat, lehet, hogy az emósok özönlenének. Ja, munkahely sincs, egy mazohista szolnoki. Úristen, gyerekkorom városa. És tényleg azt tudom mondani, hogy én látom benne a szépséget, én tényleg látom Szolnokban a szépséget, mert az a gyerekkori ártatlanság és a nagyszüleim iránti szeretet, az minden szépé fest, de jártunk ott, na.
3: De kitartást a szolnokiaknak.
2: Egy drága szolnoki, kitartást. És köszi, hogy írtál nekünk. Van még?
4: De mindenki várost mond?
2: Most várost, igen.
4: Mert akkor én azt tudom javasolni, hogy csináljunk meg a város részét, mert városra is lehet, mert ugye nyilván itt globálban néztük mi a dolgokat.
2: Mi de próbáltunk megyére.
4: Így megyére menni, mert a megyében több mindent találhatsz, vizet, hegyet, tavat, vagy bármit.
2: Nálatok nem, de igen.
4: Nálunk van víz, van tó.
2: De nincs hegy.
4: És egyet kihagytunk.
2: Egyet kihagytunk, na mondjad.
4: Na mindegy, de érted, városokra, hát azért na, az is egy másik.
2: Jó, de majd egy fél év múlva.
4: Persze.
2: Jó. Kőszegen azért van ilyen fogadtatás, mert kisebbségi érzések laknak, mivel kispöcsük van. Várjál, még nincs vége. Lehet engem umbázni, de végig izéltem a várost.
4: Nagyon szép vagy.
2: Ez egy szép hölgy, aki végigizélte a város, tudja, hogy mi a baj.
3: Tekint vagy
2: abból, amit mi nem tudhatunk.
3: Abból a kis térből áll a város, azért én is hiszem neki, hogy nagyjából.
2: Köszönjük az infót. Végre. Azért mondom, erős SMS-ek jöttek. Nagyon. Jó, Fanni van velünk. Hello, Fanni, jó reggel.
5: Sziasztok, jó reggel.
2: Jó reggel. Melyik megyéből hívsz, Fanni?
5: Én Győrmoson, Sopronból.
2: És a kedvenc megyéd, vagy van másik kedvenc?
5: Nem, én Sopron mellett lakok, de nem igen szeretem ezt a várost. Ami nekünk nagy kedvencünk, az Veszprém megyében a Szarvaskút, ez a Bakonybél környéke.
2: Aha.
5: Mi eddig ott éreztük magunkat a legjobban.
2: Egyébként tényleg Veszprém megyét is mondhattam volna itt most, amikor én soroltam a szép, általam szépnek igen. tartott megyéket. Igen.
5: Ott tényleg olyan csodálatos, erdős környezet van, mi nagyon
2: és
5: szeretjük.
2: A környezet miatt szereted a megyét, vagy az emberek olyanok?
5: Mi nagyon szeretjük a zöldet, és az nekünk az volt a legjobb nyaralási élményünk, hogy ott a zöldben, minden Isten háta mögött, nekünk az volt a legjobb kikapcsolódás.
2: Jól van, oké, kezdjük el, Fanni, mutatjuk a hangot neked. Tessék.
5: Jó, köszönöm.
6: Milyen formában tokon tanul a tanes tudás akart élni. Szerettem volt a memhombinek, hogy nem telembe olyan érni valamit, ami jó tanul. Nem volt baj.
2: Ki ő?
5: Ő egy nagyon híres színművész.
2: Színművész is, igen. Hát zenés színész ő, elsősorban.
5: Uh-huh.
2: Tehát énekes színész ő, színésznő ő.
5: Egy idősebb hölgyről van szó,
2: igen.
5: Igaz?
2: Uh-huh.
5: Hát rákérdezek, egyszer élünk, Esztergály és Cecília? Nem.
2: Sajnos nem. Sajnos nem, igen, nem tehetél más, rá lehetett csak kérdezni ezek után. Nem, nála énekesebb a műfaja.
4: Igen.
5: Uh-huh.
2: Nem ő sajnos. Fanni, el kell búcsúznunk, sajnálom.
5: Egy mondat erejéig, ha szabad. Szeretném igen? a páromat köszönteni a születésnapi alkalmából, mert hallgat minket.
2: Nagyon helyes, hogy hívják a párod?
5: Géza,
2: és mennyi idős?
5: 39. Úgyhogy jövőre lesz a nagy buli.
2: Jövőre lesz a nagy buli. Géza, Isten éltessen tőlünk is.
4: Így van.
5: Nagyon köszönöm, már megérte.
2: Köszönjük szépen, szia, Fanni.
5: További szép napot, sziasztok!
2: Szia, szia! Na, és a legfontosabb, hogy mindig csatornaszag van Szolnokon. Ezt nem éreztem egyébként még.
4: De ők ott élnek, és szegények most elmondhatják, hogy mi rossz a városba.
2: De, igen, hát elmondhatják,
4: hát, figyelj, de... ha nem jó volt, akkor menj el onnan. Tehát tényleg olyan sok szép hely van, olyan sok szép városon.
3: Valahogy Szolnok így a végére nagyon kikerekedett.
4: Szegény lehúzta.
3: Igen.
2: Na jó, érdekes volt, hogy ki hogy áll különböző megyékhez, városokhoz. Jövünk vissza Horthy Gáborral, tudjátok, akkor foci a téma, és hát a hét nagy bejelentése az, amivel Gábor is szeretne foglalkozni, hogy Cristiano Ronaldo bejelentette, befejezi a futball pályafutását a szezon végén.
4: Kíváncsian várjuk.
2: 41 éves, ugye. És ami még szintén izgi téma szerintem, a foci világ legnagyobb árulói, azaz azok az focisták, akik a csapatuk legnagyobb ellenségéhez, riválisához igazoltak át.
3: Mit gondoltak, hogy fogadta őket a közönség, a karrierjük ezután milyen irányt vett, mindenről beszél majd a Gábor.
0: Ne csak hallgass! Nézd is a Bocskort élőben minden reggel a videán is!
1: Videó.hu per Retro Rádió Bocskor! Műsorajánló!
0: A Retro Rádió és Demin Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobban

0: Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
2: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
3: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
4: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu.
5: Family Frost, a gyors fogyasztott fogások szakértője.
6: És a sült krumplié.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most szerdától szerdáig a 120 ml-es Ballino tölcséres vaníliás jégkrém 37% kedvezménnyel csak 149 forint. A másfél literes Frivé gyömbérízű szénsavas üdítőital 35% kedvezménnyel pedig csak 259 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
8: Ti kértétek? A Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáros és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapd le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
9: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derek koncerten pogózok.
10: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
11: Biztosított lesz a téli gázellátás idehaza, érdemes lesz a parkolásra is figyelni augusztus 20-án. Enyhült a nagy meleg. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Biztosított lesz Magyarország téli gázellátása, közöltek kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint a tárolókban már most a téli fogyasztás 70%-ára elegendő földgáz van. Ezt a szezon kezdetére csak nem 90%-ra emelik. A hazai termelés és az import tovább növeli a készletet. Kapitány István ugyanakkor rámutatott, az előző kormány csak az év végéig rögzítette előre a gázárát, így a tél leghidegebb hónapjaira nem maradt védelem az áremelkedéssel szemben. A kormány most egész gázévre szóló árlekötési stratégiát készít. Csak nem 100-an pályáznak a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára. A 4 elnök helyettesi tisztségre 68 jelentkezés érkezett. Antosi István az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnöke közölte. Megkezdődött a pályázatok értékelése. A legjobb jelölteket augusztus végén hallgatják meg. A vezetőkről pedig titkos szavazással dönt a parlament. Figyelni kell a parkolást tiltó táblákat Budapesten, nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK-n is lehet követni az aktuális korlátozásokat, de a pesti és budai alsó rakpartokat, a budai vár területét, a Műegyetem rakpartot, valamint a belváros és a bazilika környékét mindenképp érdemes majd elkerülni autóval. Aki tilosban parkolt és elszállították az autóját, zöld számon érdeklődhet majd a kocsijáról. Aki viszont a tömegközlekedést választaná, sűrített járatokkal és éjjel 2:30-ig közlekedő metróval tervezheti az utazását. Drónokkal, lézerekkel és fényfestéssel egészül ki az idei augusztus 20-ai tűzijáték Budapesten. Az esti félórás látványprogram a magyar történelem különböző korszakait idézi fel, amint egy 10 perces tűzijáték pedig a műsor fináléja lesz. A hagyományos zászlófelvonás, tisztavatás és Szent Jobb körmenet mellett 10 fővárosi helyszínen koncertekkel, valamint családi programokkal is készülnek. Kissé mozgalmasabb arcát mutathatja ma az időjárás, vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és többfelé eső, zápor is kialakulhat. Északkeleten közben felszakadozhat a felhőzet, de záporok ott is lehetnek. A csúcsok 23 és 29 fok között alakulhatnak. Holnap már sok napsütés jöhet, de északon még lehetnek záporok, zivatarok. Csütörtökön az ünnepnapján is maradhat a napos, nyárias idő, 30-36 fokos maximumokkal.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
11: Egy műszaki hibás autó okoz fennakadást a 22-es főúton, az 54-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom, adta hírül az Útinform. Burkolatjeleket festenek az M3-as autópályán a határ felé, a 43-as és a 44-es kilométer között, Bag és Kerekharaszt között külső sávzárás mellett dolgoznak, emiatt a munkavégzés miatt több kilométeres a torlódás már. Közben az M6-os autópályán, szintén a határ felé vezető oldalon, a 163-as kilométernél található Bonyhádbát a Székbaja csomópontban lezárták a lehajtóágat aszfaltozás miatt. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő show-ja.

0: 9 óra 13 perc van, egészen pontosan. Sziasztok! Hello, Évi, jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Mindenkinek! Hello, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És Anett, neked is jó reggelt!
3: Sziasztok!
0: Na, az Őrség nem Zala megyében, hanem Vas megyében van. Köszönöm szépen, igen, ezzel bebizonytalan voltam. Ezen kívül Kőszeg, Hegyalja, stb. Őrségi emberek nagyon barátságosak, ott nőttem fel, ne ítélj a kőszegi benyomásaid alapján. Egyszer nézz körül errefelé, és megváltozik a véleményed. Nagyon régi hallgatód vagyok, eddig még soha nem írtam, de úgy érzem, meg kell védenem a szűkebb hazámat. Szeretlek benneteket, Kati. Kati, köszönöm. Hát nem is arról szólt, ezek mi nem igazságokat mondtunk megyékről, hanem azt mondtuk el, hogy kinek milyen élménye miatt milyen kép alakult ki arról a megyéről.
2: Ezek teljesen szubjektívek voltak, de azért azt jól látni az SMS-ekben, hogy mindenhonnan jött ez az ország, minden megyéből, hogy kedvesek az emberek, hogy nem. Szép, hogy ez jó. Szolnok kivételével nem.
0: Szolnok nem, Szolnokot az emberekkel nem volt baj, ott Szolnokkal volt baj, és az emberekkel Békésen volt baj, az egyik SMS-ező szerint.
2: Igen, hogy irigyek. Aha.
1: Igen, és egyébként Hajdú-Bihar megyéről sem nagyon hallottunk.
0: Nem, érdekes módon. Pedig én imádok Debrecenbe járni, Tiszacsegére járni.
2: Jó hely Debrecen. Igen.
0: Igen, kimondottan jó hely. De amúgy így megyek, én nem tudok róla mit mondani. Tehát a Hortobágy egy picit se izgat fel, de hát nagyon
1: milyen
0: nem.
1: Szép.
0: Semmi nincs ott. Hát pont ez. Tetsz a fejes, és nagyon-nagyon be voltunk állva, és hál' Istennek Sanyi barátunk vitt autóval, és megállítottam a Sanyit, hogy most menjünk, és mutasd meg, mi a szép. És ott fogtam a kezét, és addig, de dőlünk éltünk.
1: Szerencsé, hogy fogtátok egymás kezét.
0: Na jó. Üdvözletem, néhány hete szóba kerültek a régi autók. Amennyiben érdekli Bocskor urat, van egy Ford Caprim, amit szívesen elviszek egy próba útra. Erről néhány napja küldtem e-mailt a szerkesztőségnek, ebben vannak képek is. Köszönetet, Tuba Attila. Attila, nagyon kedves vagy, köszönöm, nem lesz erre időm, tehát én nem is akarom a te idődet igénybe venni. Egyszerűen szeretem a Ford Caprit, de most nem szakítanék erre időt, hogy menjünk egy kört, mert az túl macerás. De köszönöm, én abszolút köszönöm. Pár híres áruló az elmúlt évtizedekből, és ez már Gábor témája. Hugo Sánchez az igazi Ronaldo. Valaki ezt így titulálja. A régi Ronaldo, mondjuk, az elég igazi a mostani is.
2: A legelső, ugye? Nem?
0: Igen. Luis Figo, Antoine Griezmann, Robert Lewandowski. Kíváncsi vagyok, Sipoló Kocka kő írta egyébként. Kíváncsi vagyok, hogy ezek egybeesnek azzal, akire Gábor gondol.
4: Valaki így csinálja.
5: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
4: Valaki így.
6: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
4: Ilyen egy igazi entertainer. Horthy Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt mindannyiótoknak, jól vagytok, ahogy hallom, Ford Capristok meg minden.
0: Ford Caprizunk, igen, de hát ezek csak emlékek, ezek csak emlékek. Igen, valaki még írja itt Szolnokról, én 1975-ben kerültem Szolnokra, na akkor jártam én arra felé gyerekként, 75 környékén. És akkor nagyon jó volt, most mindenféle szemét van, a Damjani csúszodát is bezárták, na ott voltam minden nap, holott kedvelték az emberek, megszűntek az üzemek, a gyárak. Jó, akkor ez lehet itt az oka, sajnos. Akkor jogos volt a szép emlékem. Bocs Gábor, ez csak egy mellékvágány volt még az előző témában. Mához. Na mesélj, itt valaki írja az árulókat, erről is beszélhetünk, de hát először beszéljünk Cristianóról.
7: Teljesen meg vagyok fogva Cristiano Ronaldóval. 750 millió követő az Instagramon, és az emberek kaparják a laptopnak a monitorját, hogy megtudjanak valamit az esküvőről. Rettenetes. A Vogue magazin valahogy megkaparintotta a jogot, hát nyilvánvalóan valami szerényebb összegért, és akkor volt még egy másik, talán Portugál vagy Brazil újság, amelyik ilyen apró kis morzsákat tudott kihúzni az ajtó alatt, tudod, ami ott maradt az esküvőt követően, hát ez egyszerűen hihetetlen. Egyszerűen hihetetlen, ami már úgy meglátszik, és ez a Vogue-os interjú, ez elég jól ávirágított arra, hogy teljesen zárt körül volt az egész, csak a gyerekek vehettek részt rajta, és a Ronaldónak az anyja sem kapott meghívást. Ronaldónak az éde. Pedig hát Ronaldó.
0: De mi volt végül a helyszín? Melyik házuk volt az?
7: Kérlek szépen, ami most épült Kaszkájában, ez akkora, mint egy rohadt nagy szálloda. Egy ilyen 200 szobás.
0: Nyilván, ez hol van ez a Kaszkája?
7: Portugália, tengerpartra néző kis.
0: Tehát ez egy tengerparti ház, és ott volt az esküvő, és csak a gyerekek voltak ott, és az anyja sem volt ott?
7: Nem, A mutert sem hívták meg, képzeljétek el, a tesókat sem. Ilyen családi barát volt ott, meg egy ékszerész házaspár. És ha már itt tartunk az ékszernél, hát akkor Gio, mert most már én csak így hívom, Gio szerényen fölöltözködött, a kettőjüknek az ékszer ökszegzése 24 milliárd forintot ért, és a Csopárd nevezetű ékszerkereskedő háznak a termékeit viselték. Láttam egy olyan felvételt, nyilván ez a Vogue interjúban is megfigyelhető, pontosabban csak onnan származik, hogy Gio egy kettlebell gyakorlatot egy olyan gyémánt karkötővel hajtott végre, aminek, tehát magának a karkötőnek a súlya is majdnem ugyanakkora volt,
0: mint a kettlebell.
7: Igen. Úgy edzegett, és úgy napozgatott, azt a nyakéket viselte napozás közben, egy ilyen törölköző csavart a fejre, amin az esküvő részt vett, és hát erről csak szuperlatívusokban beszélnek, egy 300 karátos, valami gyémántos nyakék volt az, ami a hölgy nyakában ugye díszelget, és erről a Chopard házról annyit kell tudni, hogy egy nagyon egyszerű kis fülbevaló, egy aprócska, tényleg egy picike kis fülbevaló 75 ezer, és ezt nem egészen értem, miért új-zélandi dollárban meghatározott összegben vásárolható meg.
0: Hát valószínűleg, mert a cikk új-zélandi volt, és ők átszámolták, mint ahogy mi magyarok is sokszor, illetve sokszor meg nem számolunk át. Tehát ez az a baj, hogy ezzel a mi forintunkkal úgy meg vagyunk áldva, hogy amikor azt mondják, hogy és milliókat érő ház, akkor nem tudjuk, ez most mondjuk egy külföldi esetben, ez most éppen átszámolt, és milliókat érő forintban, vagy milliókat érő nem tudom, euróban, vagy izé. De valószínűleg ez az új-zélandi dollár, vagy mi megnevezéshez azért, mert új-zélandi cikket vettek át, és nem számolták át a Chopard ékszereket.
7: Igen. És azért tartották

0: egymásba akadt, és CR szíve megdobbant, itt a nő, akire egész életemben vártam. Így van. Gio meg azt mondta 10 évre, visszamenőleg, hogy ez volt a gyermekkori álma, hogy rohadt nagy, tehát boldog legyen, gyerekek vegyék őt körül, gazdag legyen a férje, sok mindenre meg lehessen. Mindezek előtt pedig azt nyilatkozta a Vogue-nak, hogy cseppet sem szeretett volna egy olyan esküvőt, mint Taylor Swift-é. Szóval itt ilyen meglehetős ellentmondás vedezhető fel az asszonynak az elmélkedése.
1: Hát de a Taylor Swift esküvője, gondolom, hogy azt azért mondta, és ilyen téren ezt teljesítette is, hogy az ugye a Madison Square Gardenben zajlott, nem tudom, 5000 meghívott vendéggel, és Amerika legnagyobb eseményét, sajtóeseményét csinálták úgy belőle, hogy semmit nem közvetítette a sajtó. Tehát, hogy de fél New York le volt zárva. Tehát, hogy nem ezt akarta, ezt totálisan megértem.
0: Nem ezt akarta, viszont még egyszer mondom, tartanak majd egy esküvőt, legalábbis az írás szerint arról volt szó, hogy majd ott lesz ennek egy nyilvánosabb verzió is, és már múltkor is említettem, hogy erre beharangozták, hogy majd mindenki ott lesz, hát ehhez képest csak az 5 gyerkőc volt ott, ugye a 2-2 tanú, meg a polgármesteri hivatalnak az alkalmazottja, és később átmentek egy kis kápolnába, a fatimai szűzanya szentélyébe, és ott áldását adta az egyház is erre az esküvőre. Most én azon
1: tehát
0: gondolkodom...
1: Tehát az egyház is megvolt, aha.
0: Így van. Azon gondolkodom, hogy a CR nem volt még sohasem nős véleményetek szerint?
1: Nem.
0: Ugye? Nem. Én is úgy gondolom, vagy valami így kapirgál a fejemben, mint hogyha lett volna valami házassága, mert akkor nem lehet még egy egyházi esküvőt kötni. De akkor ezek szerint az én emlékezetem a rossz.
1: Én azt gondolom, hogy nem volt hivatalos felesége.
0: Úgy.
1: A karrier végről beszéljünk még egy mondatot. Tehát ugye a CR7 bejelentette.
0: Tényleg, a Vogue magazinban elejtette, hogy valószínűleg ez az utolsó szezonja.
1: Igen.
0: És hát most ezen morzsolgatja mindenki a gondolatát, hogy ez most tényleg azt jelenti, hogy a jelenkori labdarúgásnak meg még visszamenőleg 15 évre az egyik ikonja kiiratkozik a listából. Egyébként Ronaldo azt mondta, hogy hát ő neki ez megkönnyebbülés lenne, mert 15 éve az élete semmi másból nem áll, csak az, hogy időpontra megy, ide megy, oda megy, nem tudja élvezni az életet. És nem tud felszabadultan pihenni, mert mindig van valami kötelessége. Nyilvánvalóan eheztette az életét is, ugye, mert hogy...
1: De azt is mondta, hogy az elmúlt 15 évét, vagy nem tudom hány évét, csak a futball töltötte ki, és az az űr, amit most hagyni fog az, ugye, hogy már nem a futballal foglalkozik, azt ki kell tölteni. Tehát ő azt tervezi fejben, hogy mivel, milyen tevékenységgel tudja ezt az űrt majd betölteni.
2: Hát ez nehéz lesz.
1: Ez nagyon nehéz lesz.
2: Hát főleg az ő esetében. Gondolj bele, tehát mondjuk nekem még megélhetési kérdéskör is benne van, az ő esetében az már nincsen. Tehát hogy az, hogy ő mit vesz legközelebb, az már neki mindegy.
1: De én azt gondolom, hogy az üzleti életben sikereket elérni, az is nagyon jól tud esni. Persze embertípussal válogatja, de hogyha ő például az üzleti életben akar, és abban újabb, nem tudom, célkitűzései vannak, abban azzal lehet talán érdemlegesen foglalkozni, ha érdekli egyáltalán.
2: Igen.
0: Az üzleti élete szerintem ő már régebben fölvállalta, mert hát ugye befektetéseket hajtott végre, szállodát épített, a jótékonyságáról nem is beszélve, és hát azokat is ugye koordinálni kell valakinek, tehát ő egy egész komoly, hatalmas vállalatot irányít, vagy legalábbis az első embere, és a tanácsadókkal együtt kell, hogy dolgozzon.
1: Hát ez az, hogy nem irányít, tehát nem hogy irányít. A neve ott van, a pénze ott van, és csinálják helyette. Tehát az, hogy a mindennapi elfoglaltságod legyen, arra kéne törekednie.
0: Úgy bizony, meg arra kellene vigyáznia, bár ő szerintem elég hiú ember, hogy hát ne úgy nézzen ki, mint a másik Ronaldót, akiről majd beszélni fogunk a Júdások között, mert az embere szépen elengedte magát, hát ha fölugrik a levegőbe, akkor beszorul olyan kövés.
1: Hát abszolút, de nézd meg David Beckham például, ő remekül helyt áll az üzleti és a modell világban, főleg az üzleti világban, mindig van elfoglaltsága, nézd meg az Inter Miami, milyen egy jó célkitűzés volt, és milyen remekül csinálja, tehát hogy van, tud lenni nem értelme az életnek.
2: Nem sok ilyet tudunk elmondani, de van.
0: David Beckham-mel kapcsolatban még azt sem szabad elfelejteni, hogy FIFA elnöknek is megpendítették az ő jelöltségét.
1: Aha, érdekes.
0: Úgyhogy meg ő nagyot lépett előre, amikor megkapta a királynőtől, nem a királynőtől, a most királytól megkapta a lovagi címet, Sir David, mert ő neki ez nagyon-nagyon régi fájdalma volt, és Erzsébet királynő nem gondolta, tehát nem adta át neki ezt, de Károlytól meg megkapta, úgyhogy ő most már... Ja, meg hát az első milliárdos sportoló a labdarúgók között.
1: Aha.
0: És hát ő neki nagyon komoly... Tehát David Beckham

0: ennek tipikus példája annak, hogy ő most az üzleti életben megy előre.
1: Így van, azért hoztam őt most itt Ronaldónak ajánlva. Gáborom, fogy az időnk, csak az, hogy itt a judásokról kezdtél te is beszélni, tehát ugye a foci világ legnagyobb árulóira. Meséld, ez baromi izgalmas.
0: Kérlek szépen, hát a leghíresebb az egészben Luis Figo esete, aki a Barcelonából átigazolt a Real Madridhoz is. Rendeztek egy El Clásicot, és a barcelonások annyira idegesek voltak Luis Figóval kapcsolatban, hogy mindent haigáltak. Még egy üveg nagyon jó viszkit is hozzávágtak Luis Figóhoz egy szögletrúgás alkalmában, ami a csúcsa, és ezt egész életemben emlegetni fogom, bevittek egy ilyen füstölt, pácolt disznófejet, és azt vágták Luis Figóhoz.
1: De nem találták el, csak a irányába dobták.
0: Hát, potyogott ott minden.
1: Potyogott ott minden,
0: így van, de az, hogy valakinek eszébe is az, hogy egy disznófejet beviszek, és azt vágom hozzá Figóhoz, hát az minden.
1: Nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, de el lehet, ugye nálunk ez az Újpest és a Fradi esetében áll fenn, ez a nagyon-nagyon nagy rivalizálás. De minden focistától elvárható az, hogyha az egyik ilyen klasszis csapat tagja, akkor ő tényleg az utolsó csepp véréig azzá váljon? Hát a legtöbbnek ez csak egy átmeneti megbizatás.
0: Pontosan. Mondjuk a Luis Figo se sokat törődött a kialakult szituációval, egy kicsit ácsorgott hóna alatt a labdával, azt megvárta, még az embereknek elfogy a muníciója. Ő tényleg, ez náluk... Hát nem lelkiismereti kérdés.
1: Ez mondom, mert van akinek igen, tehát ott van Kabát Peti, aki olyan szinten ugye lila a vére és újpesti, hogy ő neki volt ajánlata a Fradihoz, és nem ment. És ez ő ilyen, de ez nem mindenkitől várható el szerintem.
0: Évi? A Kabát Petinek egyébként volt egy apró kis balesete még Bulgáriában, mert a Levszkiben játszott, és hát igen. Úgy volt, hogy majd átmegy a szomszédba a CSKA Szófiához. Hát ez majdnem egy ilyen bolgár Újpest-Ferencváros. Szóltak a Petinek, hogy Peti, nem biztos, hogy ez a legjobb ötlet, mert ott ugye Bulgáriában hát a férfiak elég vérmesek, és hát ebből kifolyólag nem valósult meg ez az átigazolása. Wow. Akkor itt van Mario Götze, aki ugye a Dortmundból igazolta a Bayernhez, vagy hát már...
1: Hát onnan volt még egy pár a Dortmund-Bayern irányába.
0: Lewandowski.
1: Pontosan.
0: Niklas Süle. És a legnagyobb zsíványság Mario Götzétől akkor esett meg, amikor megjelent a Bayern Münchennek az aláírási sajtótájékoztatóján, és egy akkora Nike mintás pólóban jelent meg, hogy nem tudott másokon
1: sem. Emlékszem erre. Igen. De egyébként Mats Hummels is még onnan jött, nem?
0: Úgy van, pontosan, és Manuel Neuer, Schalke,
1: Schalkeból,
0: és Bayern München. Így van, és akkor itt emlegetik még ugye Ronaldót, az Interrel és az AC Milánnal, aztán Ronaldo ugyanezt megjátszott a Barcelonával és a Reállal, most nem Cristiano Ronaldo, hanem előtte, tudjátok, aki Koreában olyan hülye frizurával jelent meg.
2: Tudjuk.
0: Igen. Akkor most emlegeti Cucurellát, aki egyébként Barcelona nevelés, és most pillanatnyilag a Real Madridnak az alkalmazottja.
2: Igen, de van, ahol van ez az elköteleződés, tehát az, hogy mondjuk Lionel Messi nem ment volna át a Real Madridhoz, az biztos.
1: Hát és persze, 13 éves kora óta neveli a Barca.
2: És valószínűleg Lamine Yamal sem fog elmenni.
1: Igen.
2: De nem lehet elvárni mind a 30 vagy 50 játékostól, vagy akár most egy szezon alatt, hogy mindenki olyan hithű legyen a klubjához, mert lehet, hogy nem kap akkora lehetőséget. Persze mondjuk Luis Figo megkapta, Ronaldo megkapta.
1: Igen, Cristianónál például egy olasz csapattól, ugye mit mondtál Gábor, melyik csapattól ment volna másikba, vagy ment?
0: A Ronaldo?
1: Igen, Cristiano.
0: A Cristiano Ronaldo a Juventusban szerepelt.
1: A Juventusban, bocs. Akkor nem, a másik Ronaldo. Ronaldo. És a másik Ronaldo?
0: Inter és az AC Milan.
1: Inter és az AC Milan. De hogy neki egyik, tehát az egyik olasz csapathoz sincs különösebb, egyiknél sem nevelkedett, nem olasz, nem izé, tehát szerintem ezt nem lehet elvárni tőle.
2: Szerintem sem.
0: Ami még érdekes, a legnagyobb fölhördülést itt az interneten, ahogy utána kotoráztam, egy Kasper Hamalainen nevezetű, valószínűleg finn játékos, aki a Lech Poznan csapatából igazolt a Légia Varsóba. Na, hogyha két klub szurkolói gyűlölik egymást, de életre halálra, valószínűleg ők voltak, akik az Ustavkát is bevezették, tudjátok, amikor egy konkrét létszámú csapat, két csapat összetalálkozik egy erdőben, és addig ütik egymást, amíg talpon marad, valaki többen talpon maradnak a másiktól. Na és ő ezt megjátszott, ez a Kasper Hamalainen, hát gondolom ott azért kapott ő is lengyel nyelv virágzásból rendesen. Volt itt még ugye Mateuszról beszélhetünk, aki a Gladbachtól jött a Münchenbe, Magyarországon is előfordult egy Ebedi Zoltán, aki a Ferencvárosban futballozott, tényleg óriási legenda volt, és átigazolt az Újpestbe. Uh-huh. a törőcsikkel.
2: Annak akkor volt híre.
1: Igen. Hát Gábor, igen. Köszönjük ezt az óriási csomagot, szuper volt, köszönjük szépen.
0: Köszönöm én is a lehetőséget, sziasztok.
1: Szia, szia, Horthy Gábor. Na. Közlekedési, ha ez az, Szent István körút nyugatitól a Margit híd irányába elesett 20 perc alatt a Vígszínházig jutottam. Oka még ismeretlen. Erről tudsz valamit, Anett?
3: Nem, de lehet, hogy már a lezárások. Ugye az augusztus 20-ai lezárások?
1: Bármi lehet, nem tudom.
3: Igen, könnyen lehet, mert ugye nagy káosz lesz most, azt mondjuk a hírekben, hogy a Margit híd környéke, az alsó rakpart, minden, tehát...
2: A reggel már keljetek korán, mert már fényjáték van. Már előre mondom, hogy a 20-ai fényjátékot kezdik hamarabb.
1: Na jó, köszönjük szépen a mai nap legjobb pillanatai.
2: Ja, én nagyon jó volt. Tegnap ugye találtál egy német cikket, amiben arról lehetett szavazni, hogy melyik Németország legszebb tartománya, és ezért mi is megnéztük, hogy Magyarországnak melyik a legszebb megyéje.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
7: Sportos sulikezd és kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
8: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A Metrós év gyorsfagyasztott panírozott mozzarella rudak 1 kg-os kiszerelésben 3 kg vásárlásakor most csak bruttó 2699 forint augusztus 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
9: Ez egy durva hét. A Dockyardban most vasárnapig minden nyári ruházat 50%-on elérhető, így akár a hosszú hétvégének új féláras cuccokban futhatsz neki. A Columbia, O'Neill, Helly Hansen, Fandango, Nautica, Bárc, Lukta, TBS nyári ruházat minden egyes darabja fél áron, vasárnapig a Dockyard üzletekben és a dockyard.hu-n.
10: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval, apám odáig van, én meg aki Zolika derekkoncerten pogózok.
11: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
5: A reklám után... A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 7:16. Szóval válasz van arra, hogy a Nyugatitól miért 20 perc a Víg Színház, egyszerű Margit híd egy sáv Pestről Budára. Ezért van hatalmas dugó, egy sáv le van zárva. Feltételezem, hogy az augusztus 20-ai ünnepségek miatt, hogy ott építessék a rakétakilövőket, meg nem tudom mit.
2: Igen, és örüljetek, augusztus 20-a olyan nagy ünnep lesz, nagy buli lesz, úgyhogy ez ezzel fog járni.
1: Hát, most nem azt mondom, hogy örüljetek, de én is azt gondolom, hogy ez egy hagyomány, ez legyen, ez oké. Okay. Ilyen dolgok mindig kellemetlenséggel járnak. Ha jön Putyin, az is kellemetlenséggel jár, főleg a hegyalja úton.
2: Na, az ismerik, jó?
1: Attól függ, hogy jön Putyin. Tárgyalni vagy úgy, hogy nem hívtuk.
2: Okay. Úgy ne jöjjön.
1: Mai nap legjobb pillanata, Évi?
2: Igen, egy német felmérés adta az ötletet, ahol Németország legbarátságosabb tartományát keresték, és mi is megkerestük a legkedveltebb megyéinket.
3: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Cikket olvastam, és ott arról volt, hogy német labban arról volt szó, hogy megszavaztatják az olvasókkal, hogy mely Németország vagy Ausztria legbarátságosabb, legszebb tartománya. És erre lehet szavazni. Ezek teljesen szubjektív szavazat, egyébként Svájcra is megcsinálják a kantonokra. És akkor az jutott eszünkbe, hogy mi lenne, hogy a magyar megyékről csinálnánk egy hasonló szavazást. Uh-huh. Először csak egymás között, hiszen minden megyének más-más arca van, bár ebben nagyon hiszek, mert megdöbbentem, hogy Magyarországon, ami egy relatíve kis területű ország, 19 megye van. Nézzük meg először is barátságosság szempontjából, hogyha ez nálatok számít. Aztán majd a szépség, csúnyaság, hogy Magyarországon vannak-e egyáltalán barátságosabb, illetve barátságtalanabb területek?
4: Uh-huh. Szerintem kifejezetten vannak. Szerintem kifejezetten vannak. Én egy Zala megyei vagyok, de nem Zala megyét mondanám hirtelen a legbarátságosabbnak.
1: Voltál egy Gyuri az összes megyében? Csak itt néz rá a térképre, voltál mindenhol?
4: Vassom, hogy igen. Hát olyan, ez a Borsodban, Nógrádban, Hevesben, Szabolcsban kevesebbet jártam.
1: Szerintem. De voltál mindenhol?
4: Szerintem igen, egyszer-egyszer legalább. Hmm. Igen.
1: Melyik megyében van Kapolcs?
4: Veszprém.
1: Milyen gyors vagy.
2: Gyors vagy.
1: Igen, jó. Na jó, szóval barátságosság, nézzük ezt, barátságtalanság, kedvesség, szóba elegyedés a helyiek veled, laza kapcsolatfelvétel.
4: Szerintem az egyértelműen Baranya. Baranya megye, Pécs, ugye én ott sok időt töltöttem, volt időm a helyiekkel is megismerkedni, volt időm azzal a hangulattal, azzal a temperamentummal, ami Pécsen van, és Pécs környékén, és az egy külön világ, ott tényleg arca van Baranya megyének.
1: Baranyaiaktól kedves, vagy betelepült külhoniaktól?
4: Baranyaiaktól kedves, és az is mutatja, hogy nagyon sok betelepült van, aki mondjuk oda megy egyetemre, és ott is ragad. Mert egyszerűen a Baranya megye hangulata az magával ragadja. Szóval nekem Baranya a legkedvesebb.
5: Baranya valóban nagyon szép, és hogyha már, és nagyon kedvesek az emberek, és én ide csatlakoztatnám, nem azért, mert ott éltem Csongrád megyét is, Csongrád-Csanád megyét.
1: Hanem miért? Mondj egy másik okot.
5: Mert saját, tehát nem hazahúz a szívem.
1: Hanem miért?
5: Azért, mert tapasztalatom van, hogy valóban, tehát ugye sok időt töltöttem én is az egyetem miatt Szegeden, és valóban kedvesek az emberek, és akik oda mennek, ott tanulnak, azok ott is maradnak, mert a szegedi Csongrád megyei ember nagyon kedves, barátságos, mindig mosolygó.
4: De most nem ér ugyanazt elmondani Szegedről, amit én elmondtam Pécsről.
5: Nem, csak azt akartam ezzel elmondani, hogy szerintem a sok napsütés is, és ne nevessetek ki, de hogy az is közre játszik, hogy ott...
1: Spanyolországnak hívják.
4: Pécs is a Mediterráneum, ugye?
1: Ott láttam először Magyarországon Leander Pécset.
5: Na. Igen.
1: A Király utcában.
5: Még Szegeden is van.
2: Szerintem melyik a barátságos?
1: Szerintem én is Baranyát mondanám. Tehát, hogy amikor arról van szó, hogy belépsz valahova, és lehet az egy DM, ez most
5: igen.
1: Csak azért, hogy nem mindig csak arra gondolj, hogy valami Plestenicát tettél, mert közel van a Vajdaság egy pécsi
4: buli után. Mert ez volt.
1: És valaki citerázott a füledbe, tehát feltétlenül ez a barátságosság, hanem az is, egy várost az is jellemző, hogy ha belépsz egy DM-be, vagy belépsz egy, nem tudom, egy autószerelő műhelybe, hogy ott hogy viszonyulnak hozzá.
4: Mi volt a DM-be?
1: Egyszerűen
5: Köszöntek.
4: Na, mesélj.
2: Ez már nagy dolog.
4: Azt mondták, hogy jó napot, Böszkör úr.
2: Ez már nagy dolog, hogy köszönt valaki.
1: Hát Magyarországon ez nem kis dolog.
5: Így van.
1: Hogy köszönnek. Nem, tényleg valami olyan plusz extra mosoly van rajtuk, ez az örülnek neked érzést adják.
4: Hát vásárolni fogsz.
1: Hát egyszer volt, hülyére zabáltam magam Pécset, és be kellett mennem egy patikába, hogy adjanak valami szert, mert összeesek. Tehát, hogy annyira fáj a májam, és az epém, és mindenem, hogy adjanak valamit. És tök barátságosan adtak egy ampullát.
4: Ezt ami... ugye meg, Bocskor úr.
1: És ilyen helyrehozott.
4: Három napra, hogy elengedtem.
1: Valami mentol koncentrátumot adtak, vagy eukaliptus mentol koncentrátumot.
4: Biztos, hogy patika volt, azt tuti?
1: Nekem mindegy.
4: Nem ott a barbakán alatt valami a kapuhajban?
5: Mindegy, segített.
1: Ezek az emlékeim Baranya megyeiek.
5: Jól van, hát örülünk neki.
2: Na, akkor szerinted ők azok.
1: Gyerekek, jó sok megyénk van még, de akkor nézzünk más szempontot. Gasztronómia, az előbb elkezdtük. Igen. Gasztronómia, és most jössz mindjárt szegedi halászlevet, érthetben nem ettél halászlevet, de hogy...
2: De nagyon finom, honnan tudtad?
1: Ami nem feltétlenül a helyi népi kajára gondolok, ahogy a Gyuri megeszi a tárcsáson sült tepslenicsát.
4: Csevapcsicsi!
2: Én akkor jövök is, jó? Szóval nálunk azért régen volt disznóvágás. Vidéken.
4: Ne
2: viccelj. De. És képzeljétek el, a hurka kolbász, tehát a sült hurka és sült kolbásznak, az ízesítése ott nálunk, Kutmezővásárhely, Csongrád megye környékén, annyira finom, nem ez a nagyon, amit, tehát itt Budapesten bármikor szeretnék venni ilyet, nem tudom.
4: Úgy mondod ezt a disznóvágás Csongrád megyében, mintha nem vágnának mindenhol disznót az országban.
2: Vágnak disznót, de nem úgy ízesítik. A vásárhelyi ízesítés, vagy a megyei ízesítés Szeged meg...
4: Milyen írt körül, milyen a többihez képest?
2: Hát nem tudok ilyet venni itt. Tehát ez a legnagyobb problémám. Itt túltolják májjal, túltolják tehát mindenből össze-vissza tesznek bele, míg otthon nálunk íze volt, de hogy megértsétek, egyszer hozok, és utána ha azt mondjátok, hogy nem, akkor megértem, hogy nektek jó ez a semmilyen, amit kaphatnátok. A másik pedig szerintem a töltött káposzta.
4: Ne viccelj, az is van.
2: Nem, annak az ízesítése.
5: De szerintem ehhez ahogy az is
2: mondjuk káposztából csinálják.
1: De ez egy megyei ízesítés? Most ez a megyére jellemző?
5: Nyilván,
1: vagy anyukád jól rakott bele majorannát.
2: Voltam Debrecenben, és ott meg valami paradicsomos, nem tudom mit adtak, a töltött káposztára én nem bírtam.
1: Mi van a debreceniek? Hajdubiha senkinek nem játszik, oda jó. A tájszólás is lehet szempont. Hol van a legbájosabb tájszólás?
4: Fejben, az viszont Debrecen.
1: Nálunk. Mondja a fejes, jó. Ez sok píz kell.
2: Autós táska, ezt mondja. Autós táska.
1: Ezt kimondta a fejes?
2: Hát a fejesség.
1: De van kedvenc dialektusotok?
2: Igen.
5: Melyik? Nyilván, ahol felnőttünk.
2: Ahol mi voltunk. Igen. Ő betűvel beszéltünk.
1: Beszélj már ő betűvel.
2: Mönnyünk már gyerekök.
1: És miért gyerekök? Tehát az gyerekek, az 3E. Miért az utolsó ő? Miért nem a közés, hogy gyerekek?
2: Először is nem vagyok nyelvtanulás.
1: Gyerekök.
2: Nem kézzétek.
1: Gyerekek.
2: Egyébként, ha anyukámmal készítenél interjút, és ő például kézzétek, mai napig így beszél. Pedig
1: ez oké, de tudja, hogy mikor mondja az őt? Én ezt egyszer nem tudom.
2: Nem tudod megtanulni. Így oda kell születni, és például nekem tesóm is így beszél, és ha velük töltök egy-két órát, akkor visszajön.
1: Mit mondod, kamion?
2: Nem, az kamion, az
1: kamion. Az elvetű, jó, oké.
4: De ez ők cseréljék, tehát azt mondta, hogy kamion sefer leszek, ezt mondta.
1: Kamion sefer.
2: Igen, például...
1: Mondja, drágám.
2: Nem, szegény tesómat értek, most szívatni fogják. Tehát elmegyünk, és ott van, látod, az el, ott megmarad el, és mögyünk.
1: De külföldi szavakat is, tehát jó, Höfner.
2: Így szoktuk mondani.
1: Hagyjatok már Playboy vezért, hogy mondjátok, jó Höfner.
4: Hagyjatok meg példát a Höfnernek a kiadványából.
1: Na jó, menjünk tovább, gyerekek, szépség. Ez nagyon nehéz körülírni, mi számít szépnek. Ezt mondjuk úgy képzeljétek el, hogy melyik az a megye, ahol egy ilyen háromlábú festőállványt leszúrnátok a földbe, és ihletet kapnátok, hogy ezt a tájat most lefestem, ez olyan gyönyörű.
4: Akkor nehéz.
1: Na, hova szúrod le a háromlábút?
5: Én a puszta kellős között.
1: Te figyelj, akkor nem tudtok kimozdulni onnan?
4: Nem ismernek más megyét szerintem.
5: De ismerjük, csak mi nagyon szeretjük, és meg
1: akarjuk. Gyerekek, én a Csomó megyét tudok mondani. Ja. Ez is tényleg Baranya nagy. Somogy megye. Nem beszéltetek róla. Annyira gyönyörű és zöld. és olyan szép utak vannak és falvak, Somogy megye.
4: Somogy megye is benne van. Nekem Baranyát egy picit ebben meg fogja előzni most Veszprém megye. Tehát ott a Káli medence.
1: Igen, a Káli medence
4: az olyan, hogy ha le akarod szúrni a festőállványt, akkor az tényleg az.
1: Mi lenne a képen, Gyuri? Leszúrtad a Káli medencébe az állványodat.
4: Kapolcs.
1: De mit festenél te?
4: A gyönyörű erdő lenne, gyönyörű, mit semmizeli falka a félhomályba. Halka a félhomályba congrácsonál.
1: De nem láttak még erdőt, tehát ott laknak a pusztán.
4: Az első képet a Káli medence révi neked festeném, hogy csodálhasd meg. Igen, okay. Hogy milyen ez a táj. Ez egy olyan természet.
1: Ti láttad egyáltalán zöld színt?
5: Igen.
2: Mi? Soha. Hát azt se tudjuk, mi az.
5: De.
2: Miért ne láttad volna?
4: A Szaharában nőttetek fel.
2: Mi? Ti azt hiszitek, hogy minden aranysárga meg kipusztult a pusztán?
4: Igen, hát igen, ekkorotok az a csongrácsanáni Mad Max volt. Tehát, hogy az tényleg ott voltatok, hogy és küzdöttetek.
5: Gyuri, lettél volna ott gyerek. Most
2: lenne belőled valami.
1: Na mindegy, ők nem akarnak valamiért kimozdulni, oké, ne is lássad
4: nem,
1: a világot.
4: Nem láttak mást.
5: De hát én még Komárom-Esztergom megyét is jól ismerem, és onnan is tudok szépségeket mondani. Tehát például...
1: Hova szúrnád le a háromlábú állványodat?
5: Hát nem Ászárra.
1: Hova szúrnád le?
5: Tata és környékem.
1: És mit festenél?
5: Mondjuk az öreg tót, akkor a vadludakat.
1: Mit öreg, mi Tóth Ferenc, vagy mi?
5: Öreg.
1: Ki ő?
4: Megfestelek öreg Tóth.
5: De hát akkor azt tudom, egy bajszos bácsi.
1: Ki az az öreg Tóth?
5: Az öreg bajszos.
1: Jó, hát az is egy kép.
4: Szépségről
1: lehet. Jó.
2: Tóth Feri.
1: Gyerekek, gasztróról még nem beszéltünk.
2: Jaj.
1: Csak érintőlegesen Évi elmondta. Gyuri, te?
4: Hát én ugye már elmondtam Baranya megyét, hogy mitől egyedi a gasztronómia.
1: Hát a vajdaságulásozzák a csebapcsics, de amúgy.
4: És az tényleg ott egyedi ilyen szempontból szerintem az országban. Nem nagyon találkozol ezekkel máshol.
1: Évre Heves megye.
2: Na.
1: Ugye nem vagyok ott nagyon oda Heves megyére egyébként. De ugye ott van Eger, ott van Noszvaj. És Noszvajon nekem vannak nagyon jó barátaim, és ők ugye a vendéglátásban nagyon mennek, és jók, és ott például rengeteg olyan kaját ettem, amik csak helyi alapanyagból van. És most nem ilyen izéket, de töltött káposzta, meg hurka, meg csip-csip-csipi.
2: Ezt lehet szépen is mondani attól.
1: Csip-csip-csipi, hanem rendesen, tehát hogy akár helyi gomba, akár helyi őz, akár helyi valami, és nagyon-nagyon jól megcsinálva.
4: Mit tettél belőlük?
1: Gombás őzt.
4: A híres nógrádi gombás őzt.
1: Hevesi. Na mindegy, és a borok, meg minden, tehát hogy az például ebből a szempontból, de amúgy...
4: Igen, szépségben egyébként most, hogy gondolkodom, lehet, hogy nekem egy picit Veszprém meg fogja előzni Baranyát. Ugye ott van az a Veszprém megyei Balatonparti rész, ugye az Almáditól elkezdve, Csopak, Tihany, ott azért azt nehéz azért legyűrni. Na.
5: Igen.
4: Tehát, hogyha festeni kell, akkor igen. Nekem Veszprém.
1: Jó, gasztróból, azt te mondtad, Gyuri igen. Is mondta, én is mondtam.
5: Én ugye a Komárom
4: mit készít az öreg Tóth, mondjad?
2: Mondjál valamit, Anett!
5: De a vadételek Komáromban is, tehát nagyon finomak, akár hogyha erről beszélünk, ugye, amit te is mondtál, én is ettem szarvaskolbászt Komárom-Esztergomban. És a Neszmély borvidék
1: melyik megyével lakik a Sárközi Ákos, mert ott a legjobb a gasztró.
5: Szerintem Pest. Nem?
4: 6. kerület, 11.
2: Igazi. Ákos, hol született?
1: Na jó, gyerekek, akkor itt van előttünk az összes megye, és akkor most akkor egy végsőt, hogyha tudnátok mondani. Jó?
5: Én nem tudok.
1: Na,
2: figyelj,
1: szavazzunk.
2: Na jó, én azért elmondom, jó, és egy picit hagyd tegyek még Csongrád megyéhez. Az egyik, amit nagyon szeretnék kiemelni, hogy Antal Imre is Csongrád megyéből származik.
1: De ez nem tesz ma hozzá semmit, nem látjuk Imrét.
4: Itt a téma végén beidőzítettem.
1: De ezek nem jók. Hát érted, hogyha én barangolok Csongrád megyében, akkor nem jön szembe Antal Imre, nincs Antal Imre, nem tudom, étterem, vagy érted, tehát, hogy ez ma nem tesz hozzá. Becsülöm Antal Imrét, nagyon szerettem, szó se róla.
2: És egyébként a szalámit is nekünk köszönhetitek, csak nem akarom nagyon
1: reklámozni. Nem fogod a feladatot. Nem egy történelmi visszatekintésről beszélünk, hanem hogyha ma oda megyek én az autómmal, akkor én engem hogy fogad az a megye?
4: De most ütötte be a Wikipédiát, és azokra ez van.
1: Tudod, hogy ezt akarja elsütni.
2: Nem.
5: Ott egyébként A Szeged varázsol el, meg a Tisza és a Körös Torok, tehát hogy ezek mind gyönyörű.
1: Neked is itt van a Viki?
5: Nem.
1: Körös Torok.
2: De ne arra, hogy Körös Torok partján én is
4: rengeteg. Nyitott az autós térkép.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 7 óra lesz 6 perc múlva, hát itt ezekre a megyékre, városokra, mindenféle. Ja, most Szécsi Zoli ír, azt mondja, Egerben az öreg Tóth Ferenc fantasztikus rozét csinál.
2: Ugye? A tatai öreg Tóth is erős, mint kiderül.
1: A tatai öreg Tóth, igen. Valahogy igen, hát azt írják, hogy az öreg Tóth a mai legjobb poén, szétrögtem magam. Köszönjük szépen. Köszönjük a hevesi gombás ősz gasztroélményt Laca Biáról. Akkor az Árpád hídon, itt Budapesten, az Árpád hídon Buda felé a középső sávban baleset történt, a tolódás már a híd túloldalán tart. És hát én nem tudom, hát azt mondja, SOS és segítségkérés Spanyolországból, írja Károly. De Károly, mi nem tudunk mit csinálni, hogyha most beolvasom, akkor se történik semmi. Lerobbant a Fiatjával, és a Fiat Assistance kiküldött valamit, de még nem vontatták el, még nem vitték, 40 fok van az autóban, 30 kilométerre vannak a boltoktól, nem tudnak mit csinálni, és a tréleres cég azt mondja, hogy amíg nem hagyják jóvá a szállítást, diát nem viszik el. De hát innen mi nem tudunk segíteni, őszintén, tényleg.
2: Ez meghaladja a képességeinket, és hiába mondjuk be, valószínűleg nem fog tudni most oda segíteni, oda szállítani senki.
1: Az öreg Tóth, igen, és kedves Évi, kérdezem tőled, hogy véres hurkát zsömlével csináltátok?
3: Nem tudom, hát fogalmam sincs, nem, rizse.
1: Igen, rizs. És az ízesítésről igen, volt rizs, itt szó, rizs és fűszerezés.
3: Rizs, igen.
1: Oké, okay. Jó, hát ezt most nem fogjuk már megtudni. Remek volt veletek, vágópiros látjuk, itt van, vidám, most ilyen frufrusan jön.
2: Igen, nem biztonságot jelent, amikor meglátjuk.
1: Egyébként tényleg?
2: Igen, mert jó kezekben lesz.
1: Akkor tudjuk, hogy van, megyünk tovább, van egy lendület az egészben, ő jön most.
2: Igen.
1: És benne van lendület, tehát azért, ha valami van, az a lendület.
2: Az biztos.
1: Jó, jön ő, és mi pedig találkozunk holnap reggel 6:08.
2: Viszlát.
0: Témáig fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: Műsorajánló.
0: A Retro Rádió és Demin Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobb.

0: Inforádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmics, Nagsi, Rakoncai, Splash és a D-Tech. Augusztus 19-e Zamárdi, Strandfesztivál.
4: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
5: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
6: Mi?
7: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
5: Ugrunk egy bombát!
7: Szállás.hu. Úgy is tett!
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szerdától vasárnapig a magyar TV paprika kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 669 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Ti kértétek, a Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáros és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapj le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
2: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derek koncerten pogózok.
10: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
11: Nehéz időszak vár az allergiásokra. Újabb látványos égi jelenség érkezik. 30 fok alatt maradnak a maximumok. Köszöntöm Önöket, Híja Anett vagyok. Mások felé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtor Apatini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
12: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, amikor hajnalban, hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszaka az alvást is megnehezítheti. Érdemes figyelni arra, hogy az autóban is ablak legyen felhúzva. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, hanem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
11: Drónokkal, lézerekkel és fényfestéssel egészül ki az idei augusztus 20-ai tűzijáték Budapesten. Az esti félórás látványprogram a magyar történelem különböző korszakait idézi fel, amint egy 10 perces tűzijáték pedig a műsor fináléja lesz. A hagyományos zászlófelvonás, tisztavatás és Szentjobb körmenet mellett 10 fővárosi helyszínen koncertekkel, valamint családi programokkal is készülnek. Ismét érdemes lesz az eget kímlelni augusztus 28-án hajnalban. Részleges holdfogyatkozást figyelhetünk meg Magyarországról. A legszebb szakaszra 5 óra 20 perc körül számíthatunk, amikor a föld árnyéka már a hold jelentős részét eltakarja és narancsos-vöröses színbe borítja. A fogyatkozó hold reggel 6 előtt nyugszik majd le. Életveszélyes mutatvánnyal próbálnak követőket és lájkokat szerezni egyes autósok a közösségi oldalakon. A forgalommal szemben hajtanak fel az autópályára, miközben videókat készítenek magukról. Az ír rendőrség szerint ez állhat egy hétvégi tragédia hátterében is. 5 tinédzser autója frontálisan ütközött egy 4-tagú család járművével. A fiatalok meghaltak, a másik autó vezetőjét és egyik utasát pedig válságos állapotban vitték kórházba. Azt is vizsgálják, hogy a fiatalok kocsia lopott volt-e. kissé mozgalmasabb arcát mutathatja ma az időjárás, vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és többfelé eső, zápor is kialakulhat. Északkeleten közben felszakadozhat a felhőzet, de záporok ott is lehetnek. A csúcsok 23 és 29 fok között alakulhatnak. Holnap már sok napsütés jöhet, de északon még lehetnek záporok, zivatarok. Csütörtökön az ünnepnapján is maradhat a napos, nyárias idő, 30-36 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, most már ezen a kedd délelőttön Vágó Piros vagyok, a következő 4 órát töltjük együtt. Érkezik majd az Angyalbőrben fő címdala, itt lesz a Tátrai Benda hajnali széllel, és indulok már is a Bon Jovival, Born to be my baby.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Igen, igen, hallgatóink megcsinálták. Néhány száz jegy hiány betelt a 10 000 fős nézőközönség az augusztus 23-ai Demjén koncertre a Siófoki plázsra. Ez szinte minden évben hasonlóképpen alakul. Szóval a lényeg, hogy néhány száz helyre még tudnak regisztrálni, mert ugye ez az egész koncert ingyenes, ahogy ez minden évben szokott lenni így augusztus vége felé a Retro Rádióval. Szóval, ha szeretnék a nyarat egy igazán méltó módon és egy zseniális Demjén koncerttel búcsúztatni, akkor jelentkezzenek a retroradio.hu-n, és itt tudnak regisztrálni erre az eseményre. Mi addig is jó szórakozást kívánunk, meg szép hetet, csonka hét, úgyhogy most már kitartást mindenkinek. Tina Turnerrel is folytatom a Private Dancer szól mindjárt, de csak a Roxette slágere után.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, ez még mindig a kedvencem, a Clean Bandit Jazz Glynnel a Rather Be-ben. És a folytatás sem lesz akármilyen, hiszen érkezik majd a Zanzibár, és Michael Jackson a The Way You Make Me Feel-lel. És nem lehet elmenni amellett, hogy végre, végre esett az eső. Hát tényleg az ember már annak a zajnak, annak a kopogásnak is nagyon örült. Sőt, mi több, én egészen sokáig kint ültem a teraszon, és kint dolgoztam, és nagyon örültem neki, ahogy hallottam. Csak csendes eső volt, de legalább érzékeltem, hogy talán egy picit fel tudunk lélegezni. A következő napokban sajnos olyan túl sok csapadékra nem számíthatunk, sőt, ugye a hétvégén majd visszatér még két napra úgy komolyabban a meleg, de aztán majd a jövő hétvége felé megint körvonalazódik egy csapadékosabb nap. Meglátjuk, amint viszont ígértem, most folytatjuk már is Michael Jacksonnal.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Akár akarunk, akár nem, készülünk az augusztus 20-ai ünnepségre, legalábbis a fővárosban mindenképpen, hiszen egyre több a lezárás, ahogy közeledik az ünnepség kezdete, és ugye már 19-ével indulnak majd a programok. Egyre nehezebb közlekedni a fővárosban, bármerre is indulnak, valamennyi plusz időt mindenképp rá kell szánni, de ugye nem csak a főváros készül megünnepelni államalapításunkat, nagyon sok városban lesznek kisebb-nagyobb ünnepek, megemlékezések. Úgyhogy várjuk egyébként a közlekedési infokat, nem csak a városokból, hanem úgy általában az ország útjairól is, a 0620-22-22-122-n. Azt tudjuk, hogy az M6-oson Budapest felé a Dunaföldvár Mezőfalva csomópont után történt egy baleset. Itt egy sávon halad csak a forgalom, de ugye általában azért az M6-oson jól lehet haladni, úgyhogy talán torlódásra nem kell készülni, csak egy kicsivel több figyelemre. Figyelemre felénk is, a Tűzszekerek betétdalával is folytatjuk, a Vangelis Chariots of Fire-jével. Jöjjön Cher, illetve itt van már is Eddie Grant az I Don't Wanna Dance-el a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az emlékezetes filmzene után jöjjön egy emlékezetes duett és egy akkoriban nagyon sokat játszott dal, a Seven Seconds. Szondorral és Nene Sherryvel, és folytatjuk majd egy másik duettel is, többek között Jay-Z-vel és Alicia Keys-zel. Empire State of Mind, ezt a slágert is játsszuk majd 11 óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 200 g-os eredeti francia brisajt 31% kedvezménnyel csak 545 forint. Mindig Aldi.
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen,
6: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
7: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és polsok pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi?
10: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu. Úgy is tett!
11: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 000 000 kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most szerdától szerdáig a 120 ml-es Ballino tölcséres vaníliás jégkrém 37% kedvezménnyel csak 149 forint. A 1,5 literes Friday gyömbérízű szénsavas üdítőital 35% kedvezménnyel pedig csak 259 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Hazavághatja a házi patikát a hőség. Éjjel is járnak a metrók, mentesítő vonatok is lesznek a tűzijáték után. Gyilkosság majd öngyilkosság Gyoma Endrődön.
15: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
14: Gyógyszereinknek sem tesz jót a hőség, ha nem az előírt módon tároljuk a készítményeket, az akár egészségi kockázatot is jelenthet. Erre hívta fel a figyelmet Elkulali Zakariás, országos tiszti főgyógyszerész.
16: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolása. Található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
14: Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és a parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közösségi felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és budai alsórakpartokat, a budai várat, a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz majd elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után, hajnalban pedig mentesítő vonatokat. vonatok és buszok indulnak az ország minden részébe. A gyanú szerint megölte lányát, majd végzett magával egy férfi Békésben, Gyomaendrődön. A hazatérő feleség talált rájuk. Előbb 74 éves férjére a konyhában, aztán 48 éves lányukra az egyik szobában, írja a polisz.hu. A rendőrség vizsgálja a részleteket, emberölés miatt indult eljárás a tragikus ügyben. Internetes csaló verte át a brit miniszterelnököt. Andy Burnham több üzenetet is váltott valakivel, aki Donald Trump kabinetfőnökének adta ki magát. A kétoldalú kapcsolatok mellett általános világpolitikai témákról is csevegtek, aztán elköszöntek egymástól. Miután fény derült a csalásra, a brit nagykövetség azonnal jelezte a történteket a Fehérháznak. Nem lesz tartós az enyhülés, már is mondom, milyen időre számíthatunk. Napos és szeles idő várható országszerte, elszórtan egy-egy kisebb eső északkeleten, illetve a Dunántúlon előfordulhat még. A 24-29 fokos csúcsot késő este 17-23 fok követi. A folytatásban újabb felmelegedés következik. Az előrejelzések szerint holnap már 33, holnap után nemzeti ünnepünkön akár 35 fok is lehet. Élénk marad a szél, és egy-egy zápor akár zivatar is lecsaphat majd, leginkább nyugaton.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 11 óra után 4 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. A Queen egyik ismert győzelmi dalnak titulált felvételével is folytatom majd a We Are The Champions-szel. Itt lesz a Backstreet Boys, a Republic, szóval színes lesz a kínálat, az biztos. Tartsanak!

Minden időnk legnagyobb slágerei retro rádió. Micsoda dalokon vagyunk túl, és a következő összeállítás is nagyon jól sikerült. Lesz benne spanyol nyelvű Juan Estel, a La Camisa Negra. Itt lesz a Bikini, egy ős hazai rock sláger, mielőtt elmegyek. A Queent is meghallgatjuk, a We Are The Champions-szel. Hányan ünnepelnek erre a dalra, akármilyen sportversenyről, vagy egyéb versenyről és győzelemről van szó. És elsőként pedig szól a Backstreet Boys a Larger Than Life-val. Itt a retro rádió. Bon.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ahogy már említettem, a hosszú hétvégére, az ünnepekre nagyon sok helyen készülnek, így hát nagyon sokan utaznak, de az is lehet, hogy valaki csak arra szánja majd ezt a 4 napot, hogy egy kicsit lógázza a lábát. Na, mi pont erre vagyunk kíváncsiak. Mi az, amit akár ebbe a hosszú hétvégébe, vagy úgy a hátralévő nyári napokra terveznek a hallgatóink? Mi az, amit szeretnének bepótolni, vagy egyszerűen szeretnének mindenképpen megtenni ezekben az utolsó nyári napokban? Szóval meséljenek nekünk akár a Facebook oldalunkon, akár pedig az SMS falunkon a 0620-22-22-122-n. Utazás, Krisztán, két utazó, és előbb jöjjön a Bengalszel a Manic Monday a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ki mit tervez, akár a hosszú hétvégére, hiszen mégiscsak általában jut 4 nap, persze vendéglátásban, a rendőrségnél, egészségügyben, szóval sorolhatnánk azokat a foglalkozásokat, ahol nincs pihenő még egy ilyen 4 napos hosszú hétvégén sem, szóval arra vagyunk kíváncsiak, hogy akár ebben a 4 napban, akár pedig majd úgy általában a nyár hátralévő napjaiban terveznek-e hallgatóink valamit, mit szeretnének bepótolni vagy megtenni, és már írtak is, kapjuk a jobbnál jobb üzeneteket. Gabriella például ezt írta: ha minden jól megy, felavatjuk a NASA ajándék piknik kosarunkat, és csillagokat nézni kirándulunk. Nagyon jól teszitek. Most ugye még ráadásul szerintem a szél jól ki is tisztítja a levegőt, és bizony az éjszakák ugyan lehet, hogy talán végre normálisabb hőmérsékletűek lesznek, de még simán egy pléddel ki lehet feküdni, és ugyan a perszeidák maximuma is megvolt már, de ettől függetlenül egészen szerintem augusztus vége feléig még simán lehet elcsípni hullócsillagokat, úgyhogy nektek ehhez minden jót, és várjuk továbbra is hallgatóink történeteit, miközben mi is zenélünk már is tovább a Modern Talkinggal és a Sherry Sherry Ladyvel folytatom.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A folytatás majd délután, mert hogy mindjárt átfordulunk a kedd délutánba, Rob Thomas-szal is érkezik. Tőle szól majd a Lonely No More slágere, és itt van Mike Oldfield egy igazi klasszikusa, Shadow on the Wall. Miközben pedig szólnak majd a kedvelt slágereink, írják meg nekünk, ki mit tervez még a nyár hátra levő napjaira. Ehhez kívánok minden jót, egyébként akár SMS-ben, akár pedig a Facebook oldalunkon is hozzászólhatnak.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demél Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobban

0: Inforádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A Metrós év gyorsfagyasztott panírozott mozzarella rudak 1 kg-os kiszerelésben 3 kg vásárlásakor most csak bruttó 2699 forint augusztus 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
6: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
7: Én a műzlibe kérem, anya.
8: Itt a narancsleven, drágám.
9: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
7: Igen.
9: Akkor a tejemmel iszom meg.
8: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
6: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
11: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
12: És a sült krumplié.
1: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szerdától vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 669 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
14: Hazatért a sérült zarándokok első csoportja, rászorulókhoz kerülnek a szigeten hátrahagyott sátra. Kétszer is más helyet vizsgázott egy autós oktató.
15: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
14: Megérkezett haza Lengyelországba a vasárnapi busztragédia sérültjeinek első csoportja, 21-en voltak a külön repülőn. Közülük már csak 5-en szorulnak kórházi ellátásra, de ők sincsenek életveszélyben. További 5 sérültért rokonaik jöttek Magyarországra és kocsival utaztak haza. Vasárnapra virradóra borult fel az M3-as borsodi szakaszán a zarándoklatról hazatérő autóbusz. Valószínűleg azért, mert elaludt a sofőr, 12-en vesztek oda a balesetben. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat idén is eljuttatja a rászorulókhoz a Sziget Fesztivál után hátrahagyott sátrakat és más kellékeket. Például székeket, matracokat, hálózsákokat, törölközőket, párnákat, asztalokat. Összesen 1400 eszközt szállítottak el a hajógyári szigetről. Egyébként évről évre egyre kevesebb holmit hagynak a helyszínen a bulizók. Szomjaznak a méhek. A tartós szárazság és a hőség miatt egyre nehezebben találnak inni maguknak. Egy sekély tálba öntött vízzel segíthetjük őket. Bros Pétert, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét hallják.
16: Folyamatosan itatjuk a méheinket. Egy 100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk. Nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh. Nem csak ivásra használja a vizet, üti a kaptárát és szájába vizet vesz, belepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyukkal a kijáróban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt. A viasz 63 fokon olvad, ha méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
14: Más helyettet forgalmi vizsgát egy autós oktató Kecskeméten kétszer is, és mindkétszer megbukott, így kénytelen volt visszafizetni a pénzt megbízójának. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség közleménye szerint hamis ideiglenes személyével tévesztette meg a vizsgabiztosokat. Vádat emeltek ellene, pénzbüntetést javasoltak az ügyben. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti járásbíróság dönt majd. Hamarosan újra melegszik az idő, mondom a részleteket. Napos és szeles idő várható országszerte, elszórtan egy-egy kisebb eső északkeleten, illetve a Dunántúlon előfordulhat még. A 24-29 fokos csúcsot késő este 17-23 fok követi. A folytatásban újabb felmelegedés következik. Az előrejelzések szerint holnap már 33, holnap után nemzeti ünnepünkön akár 35 fok is lehet. Élénk marad a szél, és egy-egy zápor akár zivatar is lecsaphat majd, leginkább nyugaton.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
12: Üdvözletem a Retro Rádió hallgatóinak, jó étvágyat kívánok az ebédhez is, dél elmúlt lassan 4 perccel. Vágó Piros vagyok, mi pedig délután 2-ig töltjük együtt az időnket a repülőkkel, Rob Thomas-szal, elsőként pedig Taylor Dane slágere szól.

zenék szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: még rosszabb.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kérdeztük hallgatóinkat, ki mit tervez még a nyúlfarknyi nyárra, akár mekkorának is tekintjük, megtoldva egy utószezonnal.

Önök legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ma azt kérdeztük hallgatóinktól, hogy ki mit tervez még, akár augusztusra, vagy mondjuk úgy, hogy az utolsó nyári napokra. Itt van például aláírás nélkül egy üzenet, hosszú hétvégi program, tűzifa összevágás és behordás. Fizikailag összehozza a családot. És milyen igazad van, úgyhogy egy nagy hajrá nektek, de azért remélem, hogy lesz egy közös dinnyézés, fagyizás is mindemellé. Judit ezt írja, szia Piros, mi a 49. házassági évfordulónkat ünnepeljük holnap, kettesben csendesen. Akkor nektek nagyon sok boldogságot kívánok. Jutka pedig ezt írta, egy óriás Demjén buli veletek a Siófoki plázson, és persze Jucus barátnőmmel. Hú, nektek pedig akkor jó szórakozást kívánok. Ugye reggel az volt a helyzet, hogy még volt néhány száz hely a 10 000-ből az augusztus 23-ai ingyenes Demjén koncertre, amire ugye a retroradio.hu-n tudnak még regisztrálni. Hajrá, jöjjön a Dire Straits!

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hosszú hétvége előtt állunk, és ilyenkor szokott lenni, hogy egy-két nappal a hosszú hétvége kezdete előtt már egy kicsit megnövekszik a boltokban a forgalom, sokkal hosszabbak a sorok, többen vannak. Most semmi szükség arra, hogy betárazzunk, mert a boltok csak augusztus 20-án csütörtökön lesznek zárva. Péntek egy áthelyezett pihenő nap, tehát jellemzően pénteki nyitvatartással várják majd a boltok a vevőket, és ugyanígy aztán a hétvége hátra levő részén. De nyilván a kisebb üzletek, egyéni vállalkozások lehet, hogy eltérnek ettől a megszokott nyitvatartástól, úgyhogy figyelni kell, megnézni, hogy mit írtak ki, és persze az is nagyon fontos, hogy akik pedig viszik az üzletet, és adott esetben eltér a nyitvatartásuk a szokásostól, akkor ők pedig jelezzék mindezt az interneten. Akárhogy is, mondjuk jó bevásárlást is kívánok a hallgatóinknak ma délutánra. Alphaville, Forever Young, ezzel is folytatom, de most jöjjön Samantha Fox és a Touch Me a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy óra hamarosan, úgyhogy én mutatom, hogy milyen slágerekkel várom majd hallgatóinkat. Például Presser Gábor Nagy utazásával.
1: Nagy utazás. Azt mondtad, hogy ez az élet.
0: Vagy a Dead or Alive You Spin Me Around-jával. Lesz majd ezek szerint visszafogottabb dal, de lesznek pörgősek is, úgyhogy ránk lehet számítani.
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádió és Demél Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobban

0: Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 200 g-os eredeti francia brie sajt 31% kedvezménnyel csak 545 forint. Mindig Aldi.
3: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmics, Nagsi, Rakoncai, Splash és a Détek. Augusztus 19-e Zamárdi, Strandfesztivál.
4: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
5: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a dompepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
7: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most szerdától szerdáig a 120 ml-es Ballino tölcséres vaníliás jégkrém 37% kedvezménnyel csak 149 forint. A 1,5 literes Friday gyömbérízű szénsavas üdítőital 35% kedvezménnyel pedig csak 259 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
11: Változások jönnek az iskolákban, cuki bögrével és extra kalóriákkal csábítják a véradókat. 4 kiló drog a csomagtartóban, rács mögött a sofőr.
12: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
11: Az oktatási intézményrendszer számára is a változás kora a mostani, jelentette ki a Klebelsberg központ elnöke a Debreceni Tankerületi Központ tanévnyitó konferenciáján. Sinka Edit hangsúlyozta, az intézmények annyi önállóságot kapnak vissza, amennyi az eredményesebb működést garantálja a jövőben. A vezetőket határozott időre nyilvános pályázatok útján választják ki. Emellett a jelenlegi bázis alapú finanszírozást feladat alapúvá alakítják át az ágazatban. Átvették a tiszti hivatás jelképeit, így az avatási szabját és a hadnagyi válszalagot a leendő honvédtisztek. 103-an vettek részt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezett kinevezési ceremónián. Ünnepélyes eskütételük a hagyományoknak megfelelően holnap után Szent István napján lesz a parlament előtt a Kossuth téren. Országos véradónap lesz szombaton, ezzel is szeretnék biztosítani azt, hogy a hosszú hétvégén is legyen elég készlet a kórházakban. Az önkéntesek dupla kalóriapótlási utalványt és vércsoportos bögrét kapnak, továbbá részt vesznek egy nyereményjátékban is. Az ovs.hu oldalon megtalálják a részleteket, és időpontot is foglalhatnak maguknak. 4 kiló kábítószert találtak a rendőrök egy törökszentmiklósi férfi autójában, még a múlt pénteken késő este csaptak le rá, kocsijában ücsörgött. Igazoltatták és alaposan átvizsgálták a járművet, a fiatalember nem tett vallomást. Az ügyészség szerint tartani lehet szökésétől, ráadásul további 2 eljárásban is gyanúsított, ezért javasolták letartóztatását, amit elrendelt a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája. Az előregedett elektromos hálózat okozhatta az erdőtüzek többségét nyáron Görögországban. A helyi tűzoltóság szakértői szerint a lestrapált vezetékek, amelyek nagyrészt nem a föld alatt, hanem légvezetékeken a föld felett futnak, egyszerűen nem bírják a terhelést. Időről időre szikráznak, ilyenkor pedig nagy a veszélye, hogy lángra lobbantják az aljnövényzetet. Előbb Krétán, aztán Atén közelében is emiatt pusztított erdőtűz a hónap elején. Napos és szeles idő várható országszerte, elszórtan egy-egy kisebb eső északkeleten, illetve a Dunántúlon előfordulhat még. A 24-29 fokos csúcsot késő este 17-23 fok követi. A folytatásban újabb felmelegedés következik. Az előrejelzések szerint holnap már 33, holnap után nemzeti ünnepünkön akár 35 fok is lehet. Élénk marad a szél, és egy-egy zápor akár zivatar is lecsaphat majd, leginkább nyugaton.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: Egy óra után 5 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, töltsük együtt a következő 60 percet olyan slágerek társaságában, mint Bruno Mars, Mary Youja, vagy a KFT Afrikája. Ezekkel is érkezem, de elsőként jöjjön egy jó kis pörgős rock sláger, You Spin Me Around.

Tulajdonképpen a család minden tagja talál szórakozást a város különböző helyszínein. Például 3 órakor táncol a város, mindez Debrecen tehát, ahol javában díszítik már a kocsikat, a virágkarneváli kocsikat. Viszont óriási kihívás elé kerültek a díszítők, mert hogy az aszályos idő bizony erre is rányomta a bélyegét, sokkal kevesebb virág áll a rendelkezésükre, mint szokott. A kocsikat tehát már előkészítették, de a díszítést majd holnap végzik el, hogy aztán 20-ára igazán frissek maradjanak. Én nagyon jó munkát kívánok a díszítőknek, nekik ez ilyenkor szerintem az 8 nappal látéve kategória, szóval hajrá! Úgyhogy szóljon akár az ilyen munkálatok mellé Bruno Mars Mary Jója, vagy most a Snowval az Informer a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha már Bruno Mars Marry You-ja, akkor már is jöjjen egy üzenet. Ugye azt kérdeztem hallgatóinktól, hogy ki mit tervez még így a nyár végére. Aláírás nélkül érkezett egy ilyen üzenet. Ma van a 25. házassági évfordulónk, éppen Opus Tesserre tartunk a férjemmel, hogy együtt töltsünk egy csodás napot. Na hát akkor nagyon sok boldogságot kívánok nektek. Pál Futár pedig ezt írta, kész csók. Fejembe vettem, hogy elmegyek az El Camino portugál részére, megjárom szeptemberben. Elkezdtem a felkészülést rá tegnap. Mondjuk úgy, hogy nem kapkodtad el a felkészülést, de kívánom, hogy sikerüljön is, hogy csuda jó élményeid legyenek. Katalin pedig ezt írta, még elmegyünk Hűvös Völgybe, fogaskereküvel végállomástól végállomásig, majd onnan a gyermekvasúttal tovább és a libegővel lefele. Ez egy nagyon kellemes nap lesz, közben, amikor felérünk a Szabadság hegyre, meg szoktuk hallgatni a Hip Hop Boys-tól és az Irigy Honan Nyirigytől a Hegyekbe Fönn című számot. Akkor ehhez a túrázós, kirándulós naphoz nektek minden jót kívánok, mi pedig már is folytatjuk a Circle in the Sand-el a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Alig, hogy véget ért a Sziget Fesztivál, és az emiatti, mondjuk úgy, hogy közlekedési káosz a fővárosnak azon részén, rögtön át is csaptunk az augusztus 20-ai előkészületekbe, szóval napok óta igencsak nehezített pályán lehet közlekedni a fővárosban. Az augusztus 20-ai ünnepségek miatt pedig még egy csomó változás jön, és ez nem csak az autósokra vonatkozik, hanem nagyon sok busz jár terelő útvonalon, más útvonalon, de ami a jó hír, hogy hosszabbított menetrenddel várják majd a 20-ai ünnepségre érkezőket, mert hogy nem ér véget a buli a tűzijátékkal, hanem ezúttal a város több pontján is tartanak majd még különböző programokat, úgyhogy például a budapesti metrók éjjel 2:30-ig közlekednek. De hogy ne csak a főváros közlekedését vegyük, vagy hogy mondjuk a vidéki nagyvárosokba vagy a főváros környéki településekre is el lehessen jutni, a lényeg, hogy több járat később, illetve meghosszabbított útvonalon közlekedik majd augusztus 20-án, az országos hálózaton pedig több vonat szerelvényét is hosszabbra állítják. A HÉV és a Volán járatok esetében pedig sűrítésekre kell számítani, úgyhogy aki csak mondjuk erre az egy napra érkezik a fővárosba, ezekkel azért tud majd kalkulálni. Megremélem, hogy velünk is, addig is, például az AC/DC-vel most a Highway to Hell-lel a Retro Rádióban.

0: idők legnagyobb slágerei retro rádió, így búcsúzóul jöjjön még egy üzenet Istvántól, aki Mezőcsátról látogatott meg bennünket a múlt héten a retro konvoj alkalmával, méghozzá Miskolcon. Kedves Piros, István vagyok, nagyon jó érzéssel töltött el ez a találkozás, amiért hálás vagyok a retro rádiónak. Én voltam az, aki egy táblával érkezett hozzátok, amiért meg is ajándékoztatok egy retrós ajándékcsomaggal. Ez egy emlékezetes találkozás marad, mivel egyszerre két pozitív gondolkodású, jókedvű és csodás hangú emberrel találkozhattam. Maradjatok mindig ilyenek. István annyira kedves vagy, tőled pedig angyalkát kaptunk meg, mandala jelet, ami véd bennünket azóta is, úgyhogy köszönjük szépen. És akkor jöjjön a másik pozitív gondolkodású, jókedvű kollégám Dénes Tamás, töltsék vele kellemesen a kedd délutánt. Köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, szombaton 10-kor jövök.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demin Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobb

0: Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szerdától vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 669 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgyis lett.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
9: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strand Fesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmics, Nagsi, Rakoncai, Splash és a D-Tech. Augusztus 19-e Zamárdi, Strand Fesztivál.
10: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
11: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
12: Töltse le a Family Frost applikációt és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15.000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20.000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
13: És a sült krumplié.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
14: Hazavághatja a házi patikát a hőség, az MI segítségével kísérletezgetett robbanószereken egy férfi. Durván megtrollkodták a brit kormányfőt.
15: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
14: Gyógyszereinknek sem tesz jót a hőség, ha nem az előírt módon tároljuk a készítményeket, az akár egészségi kockázatot is jelenthet. Erre hívta fel a figyelmet Elkulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész.
16: Magasabb hőmérsékleten bizonyos bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírása. Van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg, minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak. Próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
14: Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és a parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közösségi felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és budai alsórakpartokat, a budai várat, a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz majd elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után, hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részébe. Robbanó szerkezetekkel kísérletezett udvarán egy férfi, a mesterséges intelligenciát is megkérdezte, hogyan lehet házilag rakétákat, tűzijátékokat gyártani, beszerezte a kellékeket, ám nem tesztelhetett sokáig. A rendőrök meglátogatták és az összes eszközt lefoglalták. A Hajdúböszörményi járásbíróság tárgyalás mellőzésével büntető végzésben döntött az ügyben. A férfi másfél év börtönt kapott, 3 évre felfüggesztve. A végzés nem jogerős. Internetes csaló verte át a brit miniszterelnököt. Andy Burnham több üzenetet is váltott valakivel, aki Donald Trump kabinetfőnökének adta ki magát. A kétoldalú kapcsolatok mellett általános világpolitikai témákról is csevegtek, aztán elköszöntek egymástól. Miután fény derült a csalásra, a brit nagykövetség azonnal jelezte a történteket a Fehérháznak. Ma még esetleg előfordulhat egy-egy zápor, elvétve talán holnap is, északon, illetve a Dunántúlon. A folytatásban azonban napról napra melegebb lesz. Holnap 27-33, Szent István napján holnap után 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsértékek. Kevés felhőre, sok napsütésre készülhetünk, erős, néhol heves széllel. A legfrissebb előrejelzések szerint a péntek több felhőt, a hétvége száraz időt ígér hőséggel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes kedd délutánt kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás egyre közelebb és közelebb az augusztus 20-ához. Nagy slágerekkel, Black Eyed Peas vagy Bonanza Banzai, ezeket kínálom a

0: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. Don't come easy to me. A 90-es.
1: Alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
0: És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágereik.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 4 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Most láttam azt a videót, amely a magyar közösségi médiát már tulajdonképpen bejárta. A Szentendrei úton haladnak, ott ugye 70-nel lehet haladni befelé a városban, kifelé is, de befelé a városba a 11-es út felől, és egyszer csak valaki, nem is értem, hogy mi volt a szándéka, flegma gyaloglással átmegy az autók előtt, természetesen az egyik autó el is csapja, nem is láthatta igazából, esélye nem volt, hogy nagyon-nagyon fékezzen, vagy átengedje az embert. Semmiféle zebra nincsen, ő tényleg átvágott az úton, de hogy mi indította erre, hogy ez öngyilkossági kísérlet, vagy ne talántán valami kábultság okozta, nem tudom megmondani, de rettenetes végignézni ezt az egész sztorit. Igazából egyébként le se lehet vonni következtetést, vagy következményre utaló dolgokat. Hát, na, ilyen is történik sajnos. De foglalkozunk inkább jó dolgokkal ma augusztus 18-án, például azon, hogy hamarosan hozom a Neoton Don Quixote-jét, itt lesz a Yazoo és egy zseniális dal a Don't Go. Mindezek előtt ez már a London Beat, lendületes funky, az I've Been Thinking About You itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 5 perc múlva lesz, 3:43. A folytatásban a 80-as évek közepének nagy sikere következik egy francia énekesnőtől, ő a Desire lesz, és ez a Voyage, Voyage, de szerettük ezt akkoriban, de még most is, ezért játszom.

3 után, és egy évfordulóra szeretném felhívni a figyelmet. Ez a kislemez az Abba és a Dancing Queen 1976. augusztus 16-án, tehát 50 éve és 2 napja jelent meg. És azóta imádjuk. Már is járt

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió ebben a pillanatban érkezett az Útinformtól az információ, miszerint Békés vármegyében a Kevermes Orosháza összekötő úton Csanádapáca és Meggyesbodzás között egy személyautó az árokba hajtott a 26-os kilométernél, félpályás most ott a lezárás. Menjünk tovább, hiszen a nyarat hozzuk a Fiesztával a következő órában. Én szintén a nyárral kötöm össze a Queen nagy sikerét, a Don't Stop Me Now. És még jó néhány nagy siker ezen a keddi délutánon itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló. Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával. Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
2: 29 éve jött össze David Beckham és Victoria Beckham, és képzeljétek el, hogy az első nyaralásuk, amikor David elvitte, és akkor még nem tudta senki a közvéleményt. Portofinóba, Olaszországba.
3: Igen.
2: És most 29 év után megcsinálták ugyanazt a fénykét.
3: Megvették Portofinót.
4: Mennyibe kerül ez a Portofino? Neked, Anett, hol, melyik az a hely, amit, ahova visszamennétek, hogyha még tartana a kapcsolatotok?
5: Hát nem tudom.
4: Ahol először lefeküdtél a Csabival.
5: Jaj. De akkor nem.
6: A Sorakpart.
5: Akkor maradunk Gáztáron.
6: Kudai, a Sorakpart.
1: Ez a Bucskor minden hétköznap reggel 6.08-tól a Retro Rádióban. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
7: Zarándokok tragédiája, döntenek a sofőr letartóztatásáról. Szomjaznak a méhek, veszélyben a méz utánpótlás. Kétszer is más helyet vizsgázott egy autós oktató.
8: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
7: Megérkezett haza Lengyelországba a vasárnapi busztragédia sérültjeinek első csoportja, 21-en voltak a külön repülőn, közülük már csak 5-en szorulnak kórházi ellátásra. További 5 sérültért rokonaik jöttek Magyarországra, ők kocsival utaztak haza. Debrecenben még 3, Egerben 7 sérültet kezelnek. Vasárnapra virradóra borult fel az M3-as borsodi szakaszán a Zarándokok autóbusza, valószínűleg azért, mert elaludt a sofőr, 12-en vesztek oda. Ma dönt a bíróság a vezető letartóztatásáról. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat idén is eljuttatja a rászorulókhoz a Szigetfesztivál után hátrahagyott sátrakat és más kellékeket, például székeket, matracokat, hálózsákokat, törölközőket, párnákat, asztalokat. Összesen 1400 eszközt szállítottak el a hajógyári szigetről. Egyébként évről évre egyre kevesebb holmit hagynak a helyszínen a bulizók. Szomjaznak a méhek. A tartós szárazság és a hőség miatt egyre nehezebben találnak inni maguknak. Egy sekély tálba öntött vízzel segíthetjük őket. Bros Pétert, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét hallják.
9: Folyamatosan itatjuk a méheinket. Egy 100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk. Nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh. Nem csak ivásra használja a vizet, üti a kaptárát és szájába vizet vesz, belepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyuk alatt járóban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt. A viasz 63 fokon olvad, ha a méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
7: Más helyettet forgalmi vizsgát egy autós oktató Kecskeméten kétszer is, és mindkétszer megbukott, így kénytelen volt visszafizetni a pénzt megbízójának. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség közleménye szerint hamis ideiglenes személyével tévesztette meg a vizsgabiztosokat. Vádat emeltek ellene, pénzbüntetést javasoltak az ügyben. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti járásbíróság dönt majd. Ma még esetleg előfordulhat egy-egy zápor, elvétve talán holnap is, északon, illetve a Dunántúlon. A folytatásban azonban napról napra melegebb lesz. Holnap 27-33, Szent István napján holnap után 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsértékek. Kevés felhőre, sok napsütésre készülhetünk, erős, néhol heves széllel. A legfrissebb előrejelzések szerint a péntek több felhőt, a hétvége száraz időt ígér hőséggel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most
1: Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Én nem tudom, hogy vannak vele, de ez a mai 25 fok most kifejezetten jól esik, aztán ahogy látom, visszatér majd a 30 fok is még ezen a nyáron. A mikrofonnál Dénes Tamás, mindez jól illik a Despacito ebben az órában, vagy a Szeretlek is meg nem is. A nyitány viszont Falkó.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Jönnek az információk közben, már mint a közlekedési információkra gondolok. Ildikó a vonalban, ő pedig az M7-esről jelentkezik, ugye jól tudom?
1: Igen, hazafelé tartok éppen Budapestre, és pont előttem az imént egy kb. 2 perccel ezelőtt egy kamionnak kidurant a kereke, és tel is tele van a szélső sáv maradványokkal, hordja a szél meg az autók, akik arra haladnak, úgyhogy mindenki nagyon vigyázzon.
0: Ez körülbelül az M7-es hányas kilométer?

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Gypsy Kings, vagy éppen az R.E.M. itt a Retro Rádióban most nagyon röviden közlekedjünk, 15 óra 39 perc van. Ahogy hallották, az M7-es autópályán a főváros felé a 35-ös kilométer környékén egy műszaki hibás kamion a gumikerekét szétforgácsolta. Ennek a gumidarabjai bizony veszélyesen pattognak az autópályán. Ráadásul hordja a szél is, ahogy Ildikó is jelezte egy picivel korábban. Vigyázzanak magukra. A másik hír pedig a Békés megyében autózókra vonatkozik. A Kevermes Orosháza összekötő úton Csanádapáca és Meggyesbodzás között egy személyautó az árokba hajtott a 26-os kőnél, félpályás lezárás van érvényben.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.
2: Penso con sueño para

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 2 perccel járunk 3:44 után. A folytatásban a 70-es évek nagy sikerű zenekarának, a Jefferson Airplane-nek a folytatás zenekara, a Starship érkezzék, és az egyik a nagy sikerek közül. Ez a Nothing Gonna Stop Us Now, semmi sem állíthat meg bennünket, nem is fogja itt a Retro.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió közben két információ az M7-essel kapcsolatban. A Balaton felé áll a defektes kamion, írja a Segéd 2-es, illetve sziasztok, M7-esen egy robogós van az autópályán, nagyon veszélyes, ez a 37-es kilométernél lesz, még korábban kaptuk, de köszönöm az információt. Menjünk tovább a következő órában Cserháti Zsuzsával majd. Pörögni fog majd a Baltimore-a kislemeze, a Tarzanból is. Meg egy egész csomó más nagy sláger majd így kedden délután itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 200 g-os eredeti francia brísajt 31% kedvezménnyel csak 545 forint. Mindig Aldi.
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen, a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
7: Sportos suli kezdés kedvező áron! Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
9: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most szerdától szerdáig a 120 ml-es Ballino tölcséres vaníliás jégkrém 37% kedvezménnyel csak 149 forint. A másfél literes Freeway gyömbérízű szénsavas üdítőital 35% kedvezménnyel pedig csak 259 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Már 3 életet követeltek a szabadtéri tüzek, drágulásra készülhetünk a kutakon, cukibögrével és extra kalóriákkal csábítják a véradókat.
13: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
12: Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották már a nyáron a tűzoltókat az extrém melegben, ebben a hónapban már áldozatok is voltak. Hárman meghaltak, miután Baranyában, Bács-Kiskunban és Komárom-Esztergomban hétvégi házakat is elértek a lángok, mondta a katasztrófa védelem helyettes szóvivője. Dóka Imre hozzátette, augusztus első két hetében átlagosan 100 riasztást kaptak naponta. Felhívta a figyelmet arra, hogy az esetek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben két hónapja tűzgyújtási tilalom érvényes az egész országban. Az oktatási intézményrendszer számára is a változás kora a mostani, jelentette ki a Klebelsberg központ elnöke a Debreceni Tankerületi Központ tanévnyitó konferenciáján. Sinka Edit hangsúlyozta, az intézmények annyi önállóságot kapnak vissza, amennyi az eredményesebb működést garantálja a jövőben, a vezetőket határozott időre nyilvános pályázatok útján választják ki, emellett a jelenlegi bázis alapú finanszírozást feladat alapúvá alakítják át az ágazatban. Jelentősen drágulhat holnap az üzemanyag, a holtankoljak.hu portál úgy tudja, szerdától 8-8 forinttal nő a 95-ös benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Ma a 95-ös literje 584, a gázolai 673 forintba kerül, ezek átlagos árak. Erre érkezhet az emelés, ha valóban lesz drágulás. Országos véradónap lesz szombaton. Ezzel is szeretnék biztosítani azt, hogy a hosszú hétvégén is legyen elég készlet a kórházakban. Az önkéntesek dupla kalóriapótlási utalványt és vércsoportos bögrét kapnak, továbbá részt vesznek egy nyereményjátékban is. Az ovs.hu oldalon megtalálják a részleteket, és időpontot is foglalhatnak maguknak. 4 kiló kábítószert találtak a rendőrök egy törökszentmiklósi férfi autójában, még a múlt pénteken késő este csaptak le rá, kocsijában ücsörgött. Igazoltatták és alaposan átvizsgálták a járművet. A 26 éves fiatalember nem tett vallomást, letartóztatták. Ma még esetleg előfordulhat egy-egy zápor, elvétve talán holnap is, északon, illetve a Dunántúlon. A folytatásban azonban napról napra melegebb lesz. Holnap 27-33, Szent István napján holnap után 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsértékek. Kevés felhőre, sok napsütésre készülhetünk, erős, néhol heves széllel. A legfrissebb előrejelzések szerint a péntek több felhőt, a hétvége száraz időt ígér hőséggel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 5 perc elmúlt délután 4 óra, és bizony változóan felhős idő mellett mindössze 24 fokot mutat a hőmérő, de ahogy hallották, lesz azért még melegebb is ennél. A mikrofonnál Dénes Tamás, hamarosan a Rockset, vagy éppen a Bikini érkezik. A kezdő kislemez a Menetwork.

Dénás Tamás, rengeteg SMS érkezett, és bizony sok-sok balesetről kaptam jelentést, illetve ugye a Damien koncertről is kérdés. Gyerünk, vegyük végig akkor ezeket. Először is Ildikó visszaszólt, ugye valaki, ja, Segéd 2 írta, hogy Balaton felé áll a defektes kamion, azt mondja, nem, ez előtte történt Budapest felé, lehet, hogy mind a két oldalon van defektes kamion. Könnyen megtörténhet mindez, tehát az M7-esen, mind a Balaton felé, ezek szerint mind a főváros felé. Szia Tamás, 83-as főút Pápa felé az 55-ös kilométernél félúton lerobbant kis teherautó, leállósáv nincs, a külső sáv felét elfoglalja, szép délutánt a futár Krisztián Győrből. SOS, 8-as úton Veszprém felé, Veszprém előtt a lámpánál mindenkit beterelnek Veszprémbe egy baleset miatt. Én ennek közben utána is néztem, és valóban súlyos baleset történt, méghozzá motoros személyautóval ütközött a veszprémi elkerülőn az 56-os kilométernél, teljes az útzár, ezért terelnek Veszprémbe. Sziasztok, M1-es, M0-as csomópont baleset, teljes az útzár érkezett, illetve még egy kérdés, van-e még jegy a Damienre, lehet-e még regisztrálni, a válasz nem, egy nap alatt elkelt az összes jegy, hát elkelt ingyenes ugye a jegy, ezt hozzátehetem, úgyhogy a Retro Rádió hallgatói kitettek magukért, nagy buli lesz, ez biztos vasárnap. Nálunk a folytatás hamarosan a Totói vagy a Bikini, itt van előtte a Snap, és egy nagy siker a 90-es évek legelejéről, ez a The Power It a Retro Rádióban.

0: Africa. Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Rossz Gyárt és Dobrádi Ákos is. Itt a Retro Rádióban most közlekedjünk. 4 perc múlva lesz. 3:45 a mikrofonnál Dénás Tamás. Korábban baleset történt az M1-es autópályán Budapest felé, a nullás csomópontnál a 17-es kilométertől a kialakult torlódás lassan-lassan, de kezd feloszlani. Motoros személyautóval ütközött a 8-as főúton Veszprém elkerülő szakaszán az 56-os kilométernél. Továbbra is a 8-ason teljes útzár van érvényben. Veszprémen keresztül terelik el a forgalmat. Baleset történt a 31-es főúton Maglód határában a Jászberényi úton. A 27-es kilométernél itt is megállították a forgalmat, mindkét irányban piszok nagy a torlódás. Végül két személyautó koccant az 53-ason Kiskunhalas közelében. Az 53-as főút 53-as kilométerénél itt félpályás a lezárás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, azért közben érkeznek az információk. Például Ancsi jelezte, szia Tomi, M1-es Budapest felé 30-as kavicsnál a belső terelsávban egy lerobbant autó, a torlódás pedig már alakul. Ancsi, köszönöm szépen, illetve tiszteletem Tomikám, Moson-Magyaróvár kártyások, meg a tök alsó gyalulása Dunakilitén, hatalmas ölelés. Hát akármit is csináltok, azért gyaluljatok Dunakilitén, teszem ezt hozzá így a nyár kellős közepén, sőt sajnos lassan a végén. De azért zenében nem maradunk el, hiszen a következő órában is nagy szárok, többek között az Exotic, majd a Trabanttal.
1: Trabanton szállni élvezet, gyorsabban száll, mint a kétszer.
0: Itt lesz Chris Norman és Suzy Quattro az eredeti Stumbling innen, mert itt a Retro Rádióban mindig az eredeti szólal meg. És persze még számtalan nagy sláger így augusztus 18-án kedden délután a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádió és Demin Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobb

0: Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 200 g-os eredeti francia brie sajt 31% kedvezménnyel csak 545 forint. Mindig Aldi.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea a 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
7: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
8: Sportos suli kezdés kedvező áron! Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
9: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
10: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
11: És a sült krumplié.
1: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Szamárdiban a Strandfesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groove House, Cosmix, Nagsi, Rakoncai, Splash és a D-Tech. Augusztus 19-e Szamárdi Strandfesztivál. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
12: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
13: Lehet is.
12: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
13: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
12: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szerdától vasárnapig a magyar tévé paprika kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 669 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
15: Országos véradó napot szerveznek szombaton. A fővárosban rendezendő tűzijáték után mentesítő járatok indulnak vidékre, a szigeten hagyott sátrak rászorulókhoz kerülnek. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Az ország minden részébe indulnak mentesítőjáratok az augusztus 20-ai fővárosi programok után. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a tűzijátékot követően este 11-től hajnali fél 2-ig több helyszínen utcai programokat rendeznek Budapesten. A metrók fél 3-ig közlekednek, sűrűbben járnak az éjszakai buszok és a hatos villamos is. Hajnalban vonatok, buszok és hévek segítik a hazajutást, elsősorban a nagyobb vidéki városok felé. A tűzijáték után jelentős lezárások lesznek, ezért a belvárosban elsősorban a metrók használatát javasolják. A részletes menetrendek a MÁV csoport és a BKK felületein érhetők el. Országos véradó nap lesz szombaton. Ezzel is szeretnék biztosítani, hogy a hosszú hétvégén is legyen elég készlet a kórházakban. Az önkéntesek dupla kalóriapótlási utalványt és vércsoportos bögrét kapnak, valamint részt vesznek egy nyereményjátékban is. Részletek az ovs.hu oldalon, ahol egyébként időpontot is lehet foglalni. Rászorulókhoz kerülnek a Sziget Fesztiválon hátrahagyott sátrak és felszerelések. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei idén mintegy 1400 használható eszközt gyűjtöttek össze a hajógyári szigeten. Egyebek mellett 190 sátrat, 200 matracot, 140 széket és 80 hálózsákot mentettek meg. A felszereléseket országszerte rászorulókhoz juttatják el, Budapesten pedig hajléktalan ellátó központokban is hasznosítják. A szervezet szerint évről évre kevesebb holmi marad a fesztivál után, részben a sátrak után fizetendő 30 eurós letétnek köszönhetően. Az összeget egyébként azok is visszakapják, akik távozáskor adományként ajánlják fel sátrukat. Családi tragédia történt Gyomaendrődön, egy nő holtan találta otthonában férjét és lányát. A helyszíni szemle alapján a 74 éves férfi felesége távol létében megölte 48 éves lányukat, majd magával is végzett. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság emberülés büntet gyanúja miatt rendelt el nyomozást. A hatóság vizsgálja a tragédia pontos körülményeit. Többfelé közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd hajnalra nagy területen felszakadozik, csökken a felhőzet. Helyenként zápor, délnyugaton akár zivatar is kialakulhat. A szél viszont mindenütt mérséklődik. A minimumok 11 és 19 fok között alakulnak. Holnap sok napsütés várható gomoly felhőkkel, zápor, zivatar főként az ország északi felében fordulhat elő, máshol kicsi a csapadék esélye. Délután 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelték át. Ott irányonként két-két sávon haladnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban, és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. A 26-os kilométernél ugyancsak az M1-esen Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat. Jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasfészektó pihenőhelyen keresztül lehet, tudósít az Útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
11: Hadd dicsekedjek még egyszer, szóval a Damien koncertünkre kevesebb, mint 24 óra alatt elkapkodták a jegyeket, úgyhogy örök hála a Retro Rádió hallgatóinak. A mikrofonnál Dénes Tamás, ebben az órában Carlos Santana vagy éppen a Selavi bukkan fel a nyitány, Boy George

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 5 perc múlva lesz délután 17:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Jön augusztus 20-a, már pedig a nemzeti ünnepen a fővárosban lehetetlen közlekedni. Hát ennek az előjelei már megvannak, úgyhogy én abszolút a BKK híve vagyok. Ezzel az egyszerű a közlekedés jelen pillanatban. Ami pedig az augusztus 20-i programokat illeti, nyilván a Dunaparton a délután folyamán már lehetetlen lesz közlekedni, és ez egyébként már most is így van, de a Budai Várban mesterségek ünnepe lesz, a Várkertnél Magyar Ízek utcája, Margit-szigeten is lesznek programok, a Műegyetem rakparton koncertek, úgyhogy hát azt ajánlom az autósoknak, hogy nagyjából a belvárost mind a két oldalon, Budán és Pesten is felejtsék el, amennyire tudnak, használják a tömegközlekedést.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Stevie Wonderrel vagy Tina Turnerrel folytatom, most viszont közlekedjünk. 5 perc múlva lesz 3:46. Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között, figyeljenek erre. 5-ös főút Alsónémedi közelében egy személyautó az árokba hajtott a 22-es kőnél. Itt most egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Véget ért a baleseti helyszínen és a 31-es főúton Maglódnál, a 27-es kilométertől a kialakult torlódás lassan azért meg fog szűnni, és a végére is jutott egy hír, két személyautó kocsant az 53-as főúton Kiskunhalas közelében, az 53-as kilométernél félpályás lezárás van érvényben.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ne felejtsék el, ma este 8-tól Abba Házi Presszó. Csabi ma esti vendége Neszmélyi Emil, nemzetközileg elismert expedíciós teljesítménysportoló lesz. Ő az első magyar, aki mindkét irányból megmászta a föld legmagasabb csúcsát, a Mount Everestet. Nálunk a folytatás Tina Turneré, a tipikus pasiról énekel itt a Retro Rádió.

0: Egy retro rádió folytatásban Nyerges Iza érkezik a két órás élő retro kívánság műsorral, amelynek legelső dala Michael Jacksonhoz fűződik. Én ezzel búcsúzom már, kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanitt.
1: Műsorajánló.
2: Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával. Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
3: Gyerek, szépség. Ez nagyon nehéz körülírni, mi számít szépnek. Ezt mondjuk úgy képzeljétek el, hogy melyik az a megye, ahol egy ilyen háromlábú festőállványt leszúrnátok a földbe, és ihletet kapnátok, hogy ezt a tájat most lefestem, ez olyan gyönyörű.
4: Akkor nehéz.
3: Na, hova szúrod le a háromlábút?
4: Nekem Baranyát egy picit ebben meg fogja előzni most Veszprém megye. Tehát ott a Káli medence.
3: Igen, a Káli medence
4: az olyan. Igen. Ha le akarod szúrni a festőállványt, akkor az tényleg az.
3: Mi lenne a képen, Gyuri? Leszúrtad a Káli medencébe az állványodat.
4: Kapolcs.
3: De mit festenél te?
4: A gyönyörű erdő lenne, gyönyörű, mit semmizeli halkan félhomályban. Halkan félhomályban congratulálnál.
3: De nem láttak még erdőt, tehát ott laknak a pusztán.
4: Az első képet a Káli medencé révi neked festeném, hogy csodálhasd meg. Igen, okay. Hogy milyen
5: szuper,
4: ez a fáj.
5: Még Komárom-Esztergom megyét is jól ismerem, és onnan is tudok szépségeket mondani. Tehát például...
3: Hova szúrnád le a háromlábú állványodat?
5: Tata. Tata és környékem.
3: És mit festenél?
5: Mondjuk az öreg tót, akkor a vadludakat.
3: Mit öreg, mi Tóth Ferenc, vagy mi?
5: Öreg.
3: Ki ő?
4: Megfestelek öreg tót.
2: Ez a Bucskor minden hétköznap reggel 6:08-tól a Retro Rádióban. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most szerdától szerdáig a 120 ml-es Ballino tölcséres vaníliás jégkrém 37% kedvezménnyel csak 149 forint. A másfél literes Friday gyömbérízű szénsavas üdítőital 35% kedvezménnyel pedig csak 259 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
7: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
9: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
11: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyást nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lili Hungária Kft. Támogatásával.
12: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
13: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
14: És a sült krumplié.
15: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Szamárdiban a Strandfesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmics, Nagsi, Rakoncai, Splash és a D-Tech. Augusztus 19-e Szamárdi Strandfesztivál.
16: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
17: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
18: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
17: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
18: Szállás.hu.
17: Úgy is lett.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szerdától vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 669 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
19: Készül a főváros az ünnepre, nem megszokásból közlekedjünk. Több mint 100 új honvéd tiszt tesz esküt. Visszaszorítaná Kína a szervezett bűnözést. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közlekedési felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és a budai alsórakpartokat, a budai várat, valamint a belváros és a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után, hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részébe. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat eltörölni azt a tavalyi rendeletet, hogy regisztráció után interneten keresztül is követhetők legyenek egyes tárgyalások. Az indoklás szerint az online részvétel kockázatot jelenthet a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére. 100 fölött az új honvéd tisztek száma, átvették a tisztjavatás jelképeit a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett honvéd tisztjelöltek. A kinevezési ünnepségen 103-an kapták meg az avatási szabját és a hadnagyi válszalagot. A frissen végzett tisztjelöltek augusztus 20-án teszik le ünnepélyes esküjüket. A jelképeket a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Honvéd Vezérkar képviselői adták át az egyetemen rendezett ünnepségen. Egy éves országos kampányt indít Kína a szervezett bűnözés visszaszorítására. Kiemelt figyelmet fordítanak az interneten terjedő új módszerekre. A hatóságok többek között az online zsarolás, az illegális hitelezés, a fenyegetés és a zaklatás ellen lépnek fel. Kiemelten kezelik az intim felvételekkel történő zsarolást, a személyes adatok jogosulatlan megszerzését, valamint a hamis fiókokkal végrehajtott összehangolt támadásokat is. A kínai vezetés szerint a szervezett bűnözés egyre nagyobb mértékben költözik az online térbe. Tavaly ugyanakkor csak nem 13%-kal csökkent a regisztrált büntető ügyek száma az országban. Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felére nagy területen jelentősen csökken a felhőzet. Helyenként zápor, délnyugaton esetleg zivatar is előfordulhat. A szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között várható. Holnap napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. Délután 27-33 fok várható.
14: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Az M3-as autópályán Budapest felé Bakk térségében a 40-es és a 33-as kilométer között a leállósáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni. 60 és Gyöngyös között is forgalomterelésre számítsanak az arra autózók. Vásárosnamény felé a 62-es és a 70-es kilométer között a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Tudósít mindezekről az Útinforma.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: Józsi a legelső, aki felkereste egy SMS-sel a kívánság műsort, Várpalotán pötyögte be. Zitának üzeni, hogy nagyon, de nagyon szereti. Michael Jackson énekel, én pedig Nyerges Izabella vagyok, és szeretettel várom Önöket a kívánság műsorban este 8.

0: Slágerei Retro Rádium. Szeretettel köszöntöm Önöket a hét utolsó előtti kívánság műsorában. Én Nyerges Izabella vagyok, és ma is 6 és 8 óra között tudnak elérni telefonhívások vagy SMS-ek formájában. Tudom, furán hangzik, 18-a kedd van, és miért mondom mégis azt, hogy az utolsó előtti kívánság műsor áll a rendelkezésükre? Hát azért, mert jön az augusztus 20-ai hosszú hétvége, amikor a kívánság műsor is pihen egy picit. Tehát ha valaki szeretne bejutni, az mindenképpen a mai és a holnapi napon próbálkozzon. A hét különlegessége, hogy a csütörtök és a pénteki napot reggel 6 és déli 12 óra között töltjük majd együtt. Jó estét kívánok! Mondhatja magáit önnek, miben tudok segíteni?
1: Jó estét kívánok, Izabella, Markó vagyok Jászberényből. Szeretném a mai Ironákat, névnaposokat, rokonaimat, ismerőseimet, barátaimat, akik Irona, Ita, Ituka, Irike névre hallgatnak, egy virtuális öleléssel meglepni.
0: Üzennél-e nekik néhány kedves gondolatot, mik a jó kívánságaid számukra?
1: Jó kívánság, hogy legyenek nagyon boldogok, vidámak, és fogadják a sok-sok köszöntést, és szeretnék mindannyiukkal mielőtt találkozni.
0: Talán a közelgő augusztus 20-ai hosszú hétvége erre is ad majd lehetőséget. Örülök, hogy beszéltünk, már is érkezik az ajándék sláger, ez a Mátkan és a Beggin a kívánság műsorban.

Műsor Ágnes kérdez valamit. Kedves Izabella, kérlek, mondd be azt a könyv címet, amelyet nemrég ajánlottál, és nagyon szereted. Köszönöm szépen. Ági, szerintem a Végtelen történet lehet ez a könyv, mert hogy szoktuk játszani Limált, a Kajagugu frontemberét és a Végtelen történetnek a fő címzenéjét. Mihály Ende,

0: Hey, Retro Rádió, újabb SMS-ek a kívánság műsorban. Kedves Izabella, engem Zsuzsának hívnak. Én ezen a héten három lányt készítek össze, akik suliba mennek, ketten közülük pedig kollégiumba is, és a héten az egész családom Szász felé szaladgál. Van, aki a barátnőivel találkozik, van, aki pedig a keresztszüleivel. Én meg nagy takarítást csinálok, hogyha egyedül maradok itthon. Ehhez szeretnék kérni egy szuper jó slágert. Üzenem a barátaimnak és a családtagjaimnak, hogy nagyon, de nagyon szeretem őket. Hello Izabella, képzeld, ma van a 25. házassági évfordulónk. Éppen opusztaszerre tartunk a férjemmel, hogy kikapcsolódjunk együtt egy kicsit. Boldog évfordulót, szerelmem, csak ennyit üzennék neki. Van velem valaki a vonalban is. Halló, halló, jó napot kívánok!
1: Halló, halló, Ildikó vagyok.
0: Honnan telefonálsz nekünk?
1: Budapestről telefonálok, a 18. kerületből, és két üzenetet szeretnék küldeni. Az egyiket Dabasra, Lajáné Isának, Ilona napra, és a másikat pedig Szatán Németibe, Kovács Éva, Ilona barátnővet.
0: Mit üzennél a szeretteidnek? Fogalmazd meg a jó kívánságaidat.
1: Nagyon szeretem őket, és nagyon hiányoznak, és amikor lehet, akkor fogunk találkozni. Sajnos a barátnőmmel ritkábban, de mind a kettőt üdvözlöm, és mind a kettőnek nagyon jó egészséget kívánok. Azon kívül még, ha megengeded, akkor múlt héten volt a László nap, és akkor sajnos nem jutottam be, úgyhogy ha lehetőség van rá, és megengeded, akkor még szeretném köszönteni a Lászlókat, mégpedig szintén Szatán Németibe Csendes László tanár urat, a szógoromat. Köszönöm szépen!
0: Igazán nincs mit, az ajándékslágerről ezúttal az első emelet gondoskodik, ez a film.

0: 0620-22-22-122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor tele szeretettel és tele üzenetekkel. Önök meglephetik azokat, akik igazán fontosak. Én pedig játszom nekik a kedves gondolatok mellé az ajándék slágereket is. Laci azt írja, hello Izabella, augusztus utolsó hétvégén lesz az országos Lada találkozó Soltvadkerten. A 25 éves jubileumot ünnepli a rendezvény. Én is oda megyek majd a saját autómmal és a saját haverjaimmal. Sátrazás és nagy buli lesz. Szeretnék mindenkinek szép estét kívánni, aki jön és aki részt vesz ezen a találkozón, nem csak a barátaimnak, hanem úgy általában mindenkinek, aki ott lesz, és megköszönném, hogyha meglepnéd őket egy szuper jó dallal. Hát persze, Laci, erről szól a kívánságműsor, az ajándékról. Rózsa Magdi gondoskodik, jön a Gábriel, előtte viszont még van velem valaki a vonalban is, őt is meghallgatjuk. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok! Hajnalka vagyok.
0: Honnan telefonálsz nekünk, és kit szeretnél Balaton meglepni?
1: A vőlegényemet szeretném meglepni, aki eljegyzett május 23-án, amikor összele egy születésnapom volt, megyünk nyaralni, ez az első nyaralásunk, és szeretnék küldeni egy nagyon kedves számot, amire megismerkedtünk. Nagyon-nagyon szeretem, nem sokára lesz az esküvünk, és egy csodálatos szép nyaralásunk, jövő héten, ami kezdődik, és nagyon sok boldogságot kívánok magunknak, ennyi.
0: És hová mentek vakációzni?
1: Zalafarosra fogunk menni.
0: És mi lesz a programotok?
1: Wellness, pihenés, szerelem, minden, kikapcsolódás. Nagyon ránk fél, nagyon sokan dolgoztunk.
0: Nagyon jól hangzik. Kívánok nektek szuper jó nyaralást és sok boldogságot. Mikor lesz az esküvő, azt tudjátok-e már?
1: Hát körülbelül március, április környéke jövőre.
0: Teljesüljön minden álmotok, azt kívánom előre is. Rózsa Magdi, nektek énekel. Ez a Gábriel.

Rádió, csemegézek a beérkezett SMS-ekből a kívánság műsorban. Jázmin és Marianna azt írják, hello Izabella, szeretnénk egy számot a Szent Gróti termálfürdőben a medencét pucoló fiúknak, köszönjük szépen. Hello Izabella, Barbara vagyok, Hertelendi Veronika barátnőmnek szeretnék kérni egy szuper jó számot, éppen úton vagyunk hazafelé. Sziasztok, most lesz napokon belül a névnapom, és ezért szeretnék kérni magamnak egy szuper jó számot. Kedves Iza, József vagyok Máté Szalkáról. A CEISZ dolgozóinak szeretném küldeni a következő dalt, köszönöm szépen. Kedves Iza, a páromat lepném meg, éppen itthon járólapozik. Üzenem, hogy hálásak vagyunk neki, és higgy el, hogy nagyon-nagyon szép lesz a végeredmény. További szép estét mindenkinek. Kedves Izabella, szeretnék kérni egy számot, azzal az üzenettel, hogy néha a legnehezebb döntések hozzák el a legszebb új kezdeteket, és remélem, hogy mindenki megtalálja a saját történetét. Kedves Iza, a szlovén tengerpartról utazunk éppen haza, a magyar tenger felé. Egy frissítős lágert szeretnék kérni Petinek, a férjemnek. Kedves Iza, a nagyszüleinknek szeretnénk számot küldeni, akiknél most is nyaralunk. Az aláírás Kata, Saci, Karesz és Misi. Jön a Laidback és a Bakerman, én ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép estét.

0: Tei Retro Rádió, ez a kívánság műsor, a Retro Rádió üzenő műsora. Csörögjenek vagy SMS-ezzenek. Öntsék ki nekem a szívüket, mondják el, hogy kit lepnének meg, és mik azok a kedves gondolatok, amit neki szánnak. Jó estét!
1: Halló, szia! Én Ági vagyok Boldogról.
0: Szervusz, kit szeretném meglepni?
1: Iza vagy, ugye?
0: Igen.
1: Jó hallom hangodon. Én szeretném meglepni az első körben a férjemet, akivel 37 éves házasságban együtt élünk. Utána szeretném meglepni a lányomat, aki Pesten él már 18 éves kora óta, aki most már 34 éves. És minden kedves ismerősömet, a rokonomat, akik nem fordultak el tőlem, édesanyám halála után.
0: Jó, mit szeretnél így összefoglalóan üzenni a szeretteidnek?
1: Hát, legyek durva. Mindenki nézzen tükörbe, és akkor meglátja a saját magát, vagy a hibáit. Vannak rokonok, akik csúnyán elfordultak tőlem, mikor édesanyám Március 1-én meghalt, most ebben az évben. Szeretnék nekik küldeni egy békítő dalt. Talán, mondjuk így.
0: Igen, de figyelj csak, a békülés az azzal kezdődik, hogy valami kedveset, szépet üzensz nekik. Mik azok a kedves gondolatok, amit nekik szánsz?
1: Az, hogy együtt tartottuk a családot nagyon sokáig, és most is szeretném, hogyha újra együtt lenne a rokonság, a család, minden.
0: Figyelj csak, nekem az a véleményem, hogy te tettél egy lépést, egy nagyon szép gesztust feléjük, és hát én bízom benne, hogy ők ezt értékelik. Sikerül kibékülnötök, megbeszélni a dolgokat, és mindent tiszta lappal kezdtek majd a családon belül. Kifejezetten vidám slágert választottam nektek ajándékba.

0: Jobb slágerei Retro Rádió. Jó estét kívánok, ön is bejutott a kívánság műsorba.
1: Szeretnék kérni egy számot a brigádoknak.
0: Kivel beszélek és honnan telefonálsz?
1: Mondom Jánossal és Tégdásról.
0: Oké, felsorolod név szerint, hogy kik kaphatják a következő slágert?
1: Hevesi János, Major Sándor, Tóth Ferenc, Szabó Sándor, Szabó Zoltán, egy szintén Szabó Sándor idősebb.
0: Oké, és jöhetnek a kedves gondolatok. Mit üzennél a csapatodnak?
1: Hát, hogy köszönöm szépen, hogy befogadtak.
0: Jó, és ti dolgozni fogtok majd a hosszú hétvége alatt? Mesélj picit róla, a szakmátokról.
1: Hát, én szerintem nem dolgozunk, de amúgy olyan helyen dolgozunk, hogy főmunkával, főműveléssel foglalkozunk.
0: Azt kívánom akkor neked és a brigádodnak, hogy most pihenéssel teljen a hosszú hétvége majd, és akkor hétfőtől folytassátok. Meglátjuk, hogy a főnök hogy áll ehhez a kezdeményezéshez. Jön az ajándéksláger a hírek után, Billy Idol-lal leplek meg benneteket. Ez a White Wedding hamarosan, a 0620-22-22-122-es szám pedig este 8-ig még él a kívánság műsorban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Elrendelték az M3-as autópályán balesetet okozó lengyel buszsofőr letartóztatását. A Sziget vendéglátó helyei jól vizsgáztak, felhős időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egy hónapra elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjének letartóztatását. A tragédiában 12 ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. A bíróság szerint fennáll a szökés, illetve a bizonyítás befolyásolásának veszélye. A sofőr ellen halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondotlan okozása miatt folyik eljárás. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt. A letartóztatásról szóló döntés nem jogerős. Egyre több magyar cég vár hónapokat a pénzére. Egy friss elemzés szerint tavaly minden negyedik cégnél az országos átlag több mint kétszeresét kellett várni arra, hogy a követelésekből ténylegesen pénz legyen. Miközben a vállalati árbevétel 3,5%-kal nőtt, a követelés állomány ennél gyorsabban 4,5%-kal emelkedett. Országosan átlagosan 73 nap alatt jutnak hozzá a cégek a pénzükhöz, a kisebb vállalkozásoknál azonban jóval rosszabb a helyzet. A 10 millió forint alatti árbevételű cégeknél az átlagos várakozási idő már 460 nap. Jól vizsgáztak a Sziget Fesztivál vendéglátó helyei a fogyasztóvédelmi ellenőrzéseken. A rendezvény alatt csaknem 120 büfét és más vendéglátó egységet vizsgáltak meg a hatóságok. A tapasztalatok szerint a szolgáltatók jellemzően betartották a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásokat. Kisebb hiányosságokat ugyan találtak, ezeket ugyan a vállalkozások rövid időn belül kijavították. Néhány esetben nem nyomon követhető termékek miatt hatósági eljárás is indult. A fogyasztó védelem szerint a szervezők, a vendéglátósok és a hatóságok együttműködésének köszönhetően biztonságos körülmények között zajlott a vendéglátás a fesztiválon. Más helyet tett forgalmi vizsgát egy autós oktató Kecskeméten kétszer is, és mindkétszer megbukott, így kénytelen volt visszafizetni a pénzt a megbízójának. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség közleménye szerint hamis ideiglenes személyével tévesztette meg a vizsgabiztosokat. Vádat emeltek ellene, pénzbüntetést javasoltak az ügyben. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti járásbíróság dönt majd. Sokfelé felhős lesz az ég, hajnalra viszont jelentősen kitisztul, elszórtan záporra, délnyugaton akár zivatarra is számítani lehet, miközben a szél fokozatosan mérséklődik. A hőmérséklet 11 és 19 fok közé csökken. A folytatásban alapvetően napos időre készülhetünk, időnként gomoly felhőkkel. Az északi és északnyugati ország részben helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Az ország többi részén nem várható csapadék.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
4: Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 83-as és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a Hetényi pihenő nem közelíthető meg. Az M31-es autópályán az M3-as autópálya felé Nagytarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között betontábla elemeket javítanak, a külső sávot lezárták. Tudósít mindezekről az Utinform.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Roland Tarna Szent Máriáról kereste fel a kívánság műsort, és csak annyit írt, hogy az Ilona nevű hölgyeknek szeretne nagyon sok boldog névnapot kívánni. Ákos és az Indián tánc, előtte pedig még Billy Idol és a White Wedding.

0: és a 2000-es évekből.
1: Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Jó, ez a Retro Rádió kívánság műsora, az üzenő műsor, ahol meglephetik a szeretteiket, hogyha megfogalmaztak magukban néhány kedves gondolatot, amit a szeretteiknek szánnak valakinek, akire ma sokat gondoltak, akkor utána hívjanak bátran, minden részletet megbeszélünk. Aki pedig nem érzi magában az erőt, pötyögje be SMS-ben, jó? 0620-22-22-122 a szám.
1: Halló, halló, bocsánatot kérek a zavarásért, kívánság műsorba vagyok.
0: Igen, legyen kedves bemutatkozni, és mondhatja, hogy kit szeretne meglepni.
1: Kívánok, vagy szerbusztok, Buza Judit vagyok, Belgiumból, de most még pillanatnyilag Jákfáról, a hazámból, a szeretett falumból,

0: igazán magyarnak érzik magukat, és tisztelik, szeretik a hazámat, kívánnék bármilyen szép nótával egy nagyon-nagyon kellemes nyár végét.
1: Szuper, és mikor jön legközelebb? Meséljen kicsit az életéről.
0: Hát most már csak egy évben egyszer jövök, hát nincs senki már, aki vár, úgyhogy nagyon nehéz. 47 éve élek Belgiumban, és hát nagyon szeretnék hazajönni, ez az álmom, hogy azért itthon fejezzem be a kis hátralévő időmet, ami van. 72. évemben vagyok, és hát szeretem Magyarországot, de én mindenhol jól érzem magam, szeretem az embereket.
1: Kívánom akkor, hogy teljesüljön a vágya, várjuk szeretettel vissza önt, jó?
0: Köszönjük szépen, Izabella!
1: Igen.
0: Igen, örülök neki nagyon. Köszönöm, Izabella, és további sok sikert kívánok önöknek is, az egész stábnak, és sok puszi.
1: Önnek is minden jót, az ajándékslágerről Pink gondoskodik, ez a Just Like a Pill a Retro Rádióban.

0: hétköznaponként 5 napon át várja önöket, pont azért, hogy előbb vagy utóbb önre is sor kerüljön. Jó estét kívánok, a jó hírem az, hogy ön bejutott.
1: Kedvét csókolom, kedves Isabella, Géza vagyok, Vadnarról, és Salmot szeretnék térni.
0: Üdvözlöm, kit szeretne meglepni vele?
1: A kedves feleségem Ilona, neki jó. Van már 4 napja. Talonnal kolba sütünk a tiszteletére, ha Isten értesse sokáig még, mert vagyunk már fiatalok, egy pár évet még szeretnénk élni. Egészségbe! És továbbá üdvözlök minden kedves Ilonát Vadnán is, meg az egyik országban is.
0: Önöknek nagyon jó bulit, jó étvágyat a vacsorához, az Ilonáknak pedig sok boldog névnapot kívánok Sár slágerével.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Rádiómnak kívánságműsorra sokszor mondom, hogy a leginteraktívabb és az egyik legérzelmesebb műsorunk, hiszen itt önök üzennek a szeretteiknek. A 0620-2222-122-es szám hívható, ma este 8-ig az Apaházi Presszóig érnek el, és holnap is kívánságműsorozunk. Jó estét!
1: Ja, Eszi vagyok. Mamámnak szeretnék küldeni egy számot, mert máma 87 éves.
0: Gratulálok neki, mi a keresztneve?
1: Irénke. Nagyon sokáig legyen köztünk, és szeressünk mindenki, az egész család.
0: Fogtok ünnepelni valahogy, személyesen is találkoztok majd?
1: Igen.
0: Mesélsz arról, hogy fog telni a buli?
1: Hát meglepetést akarok csinálni egy kis süteményt, és úgy.
0: Nagyon cuki vagy, a részletekben nem is kérdezek bele, pont azért, hogy azért mindent ne lőjünk le. Isten éltesse az ünnepeltet.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is, hogy hívtál, jön a Bestiák és a Fáj még, ha néha felhívsz, akivel. Köszönöm szépen!

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor, amivel hétköznaponként este 6 és 8 óra között találkoznak, üzenhetnek a szeretteiknek. Jó estét!
1: Szia Izabella, én Szabó Laci vagyok. Már rég beszéltünk, pedig azért az elmúlt hónapban beszéltünk egy párszor, meg a helyettesítőddel is már megint csavarogtál. Hallod drága, hát hónap lesz szülinapom. Ezt szépet szerettem volna kírni, de most inkább valami gyógyított, mert kaptam ajándékba szülinapomra egy fehér csizmát. Tegnap összetörtem a bokámat.
0: Nagyon sajnálom, mielőbbi teljes felépülés. Meddig lesz rajtad a gipsz?
1: Hát még csak a fekvő van. Hát ez egy 2 hét. Hát az egész bokám szép meg, úgyhogy erre azt mondták, hogy 8 hét alaphangon. Meg utána gyógytorna. Ugye ez olyan hosszú.
0: Hogy történt a baleset?
1: A papírsárkányt elegettünk.
0: Kivel?
1: Unokaöcsémmel.
0: Igen?
1: 10 éve. Aztán beleléptem egy gödörbe.
0: Sajnálom, annyit mondják kérlek, hogy akkor így most a megváltozott körülmények fényében hogyan tervezed a szülinapodat? Megy hozzád azért valaki holnap látogatóban?
1: Hát bízok benne, mivel hogy egy kicsi falu réde, szerintem mondom, már beszéltünk egy pár szor, kicsi falu réde, és holnap 5-en vannak a, úgymondva egy a haveri körbe, aki mindenki 19-én ünnepli. Pár évkor különbség van köztünk, de 5-en és nekik is szeretném küldeni. Briginek, Zolinak, Krisztiának, Barnának, hát meg persze magamnak is.
0: Boldog szülinapot, és hát még egyszer akkor mielőbbi teljes felépülést kívánok neked. A Bad Boys Blue játssza el az ajándékot.

0: terepet az Abaházi Presszónak és benne a Csaposnak, a házigazdának, Abaházi Csabának. Előtte viszont még egy utolsó beszélgetés belefér a kívánságműsorba. Jó estét kívánok!
1: Jó napot kívánok, Lajos vagyok, és a Piroskának szeretnék egy számot kérni a legkedvesebb barátnőmnek.
0: Mit szeretne neki üzenni? Mik a kedves gondolatai?
1: Nagyon szeretem, imádom. Nagyon aranyos hölgy, festőművész amúgy.
0: Jó. És mit lehet tudni az önök kapcsolatáról? Önök egy pár, vagy csak barátok?
1: Nem, nagyon jó ismerősök vagyunk. Nagyon. Meg barátok is, persze.
0: Jól van, köszönöm, hogy mindezt megosztotta velünk. Barbitól kaptam egy SMS. Szervusz Izabella, én szeretnék egy számot az édesanyámnak. Ma lenne a születésnapja, de ő már fent van az égben, ezért minden anyukának küldöm. Kedves Izabella, a férjemnek Szűcs Tamásnak és három gyönyörű lányunknak, Mancinak, Lottinak és Annusnak szeretnék zenét kérni. Az üzenetem pedig a következő: ők az életem, a legfontosabb emberek a világon. Nagyon szeretem őket, és köszönöm, hogy vannak nekem. Bill Medley, Jennifer Warnes, Dirty Dancing, Oscar-díjas betétdal. Fantasztikusan sikerült.

0: Minden idők legnagyobb slágerei a Retro Rádió. A legutolsó üzenetekhez érkeztünk a kívánság műsorban. Zsuzsi írta az egyik SMS-t. Hello Izabella, a családdal Ausztriában kirándultunk. Többek között csoki gyárakat is meglátogattunk. Most hazafelé tartunk. A férjem bírja, hogyha fáradtan, kicsit nehezítjük az életét. Szeretnénk neki egy szuper jó pörgős számot azzal az üzenettel, hogy nagyon szeretjük és köszönjük szépen neki ezt a csodálatos kirándulást. Kedves Izabella, anyukámnak kérek szépen egy számot, mert most van a névnapja, meg szeretném lepni egy jó slágerrel. Csabától kaptam ezt az SMS-t. Örülök, hogy ma is ilyen sokan itt voltak velem a kívánság műsorban, és ígérem, hogy a holnapi napon 6 órakor folytatjuk. Most jön Rácz Gergő és a Bennünk a világ.
1: Itt vagy te és én, köztünk a világ, látszólag nagy a távolság, de benned a szív és bennem a fény.
0: Ez a sláger ajándékba érkezik azoknak, akiket önök az SMS-ekben felsoroltak, és ez egyben már az Abaházi Presszó nyitánya is. Holnap találkozunk, puszi, nyerges Izabellát hallották a kívánság műsorban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: A hosszú hétvégén másképp lesznek nyitva a boltok. Változás jön az oktatásban, minden korábbinál több futó érkezik jövő hónapban a fővárosba. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Az oktatási intézményrendszer számára a változás kora a mostani, jelentette ki a Klebersberg központ elnöke a Debreceni Tankerületi Központ tanévnyitó konferenciáján. Sinka Edit hangsúlyozta, az intézmények annyi önállóságot kapnak vissza, amennyi az eredményesebb működést garantálja a jövőben. A vezetőket határozott időre nyilvános pályázatok útján választják ki. Emellett a jelenlegi bázis alapú finanszírozást feladat alapúvá alakítják át az ágazatban. Nem érdemes csütörtökre tervezni a nagy bevásárlást. Négy napos hosszú hétvége elé nézünk. Az államalapítás ünnepén augusztus 20-án zárva lesznek a boltok, pénteken viszont áthelyezett pihenő nap lesz, így jellemzően pénteki nyitvatartással várják az üzletek a vevőket. Augusztus 22-én, a szombati 23-án pedig a szokásos vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben. Fontos, hogy a 20-ai ünnepnapon is nyitva lehetnek a benzinkutak, az ügyeletes gyógyszertárak, valamint az önálló kisebb üzletek és a szórakozó helyek. Az előregedett elektromos hálózat okozhatta az erdőtüzek többségét nyáron Görögországban. A helyi tűzoltóság szakértői szerint a lestrapált vezetékek nem bírják a terhelést. Időről időre szikráznak, ilyenkor pedig nagy a veszélye, hogy lángra lobbantják a kiszáradt fákat, illetve az aljnövényzetet a közelben. Előbb Krétán, aztán Atén közelében is emiatt pusztított az erdőtűz a hónap elején. Sokfelé elmaradt a karbantartás, ezért szinte időzített bombává vált az elektromos rendszer az országban. Közel 24 ezer futót várnak szeptember 6-án a 41. Vizer Budapest félmaratonra. A Budapest Sportiroda szerint minden eddiginél nemzetközi mezőny rajtolhat. 1103 magyar település mellett 111 országból érkeznek résztvevők a fővárosba. Az esemény egyben a félmaratoni magyar bajnokságnak is otthont ad. A mezőny a Pázmány Péter sétányról indul, az útvonal pedig több világörökségi helyszínt is érint. A versenyt online közvetítésen is követhetik a szurkolók. Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felére nagy területen jelentősen csökken a felhőzet. Helyenként zápor, délnyugaton esetleg zivatar is előfordulhat. A szél mindenütt mérséklődik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között várható. Holnap napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. Délután 27-33 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam dr. Neszmély Emil, ügyvéd és nemzetközileg elismert expedíciós teljesítmény sportoló. Töltöm az italt, indítom a zenét és kezdünk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Visszatérő vendégem van ma, dr. Neszmély Emil, nagy szeretettel üdvözöllek, szia!
2: Szervusz, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Amikor itt voltál legutóbb, akkor azt megbeszéltük, hogy a DR a neved előtt az azt jelenti, hogy te jogász vagy ügyvéd.
2: Ügyvéd vagyok, igen.
1: És te praktizálsz mind a mai napig?
2: Kifejezetten, bizonyos területeken mondhatom, hogy piacvezető az ügyvédiről, de mi peres ügyvédek vagyunk.
1: Aha. Én nem értek a joghoz, viszont szeretem nézni azokat a filmeket, amelyben mindenféle tárgyalások vannak. Amerikai filmekben ugye ott ülnek az esküdtek, tehát tök izgalmas tud lenni. Mi az, amire te specializálódsz, amiben te mondjuk na jó vagy, vagy az ügyvédi irodád jó?
2: Amiben kifejezetten erősek vagyunk, öröklési jog, kifejezetten kiemelkedők vagyunk a családjog, kifejezetten a legjobbak között vagyunk sportjogi területen, és természetesen az iroda hozza azokat a kötelezőket, mint amit minden ügyvédi irodától illik elvárni, nyilván kis kivétellel, cégjog, ingatlanjog, mi foglalkozunk büntetőjoggal is, de kifejezetten mondjuk az adóoptimalizáló ügyfeleink vannak.
1: Nem erről fogunk beszélgetni, ezt a hallgatókat most megnyugtatom, bár lehet, hogy valaki végre felkapta a fejét, de na, végre beszélgetünk valamilyen. Én ehhez nem értek, erről nem szeretnék most hosszan beszélgetni. Mondjuk a hegymászáshoz sem, meg a különböző ilyen kihívásokhoz sem értek, viszont arra baromi kíváncsi vagyok. És amikor legutóbb itt jártál, akkor is elmesélted, hogy hol mindenhol jártál már, és mi mindent teljesítettél a nagyvilágban, és az maradt meg bennem, hogy te vagy talán az egyetlen, de ide az a mindenképpen, aki mind a két oldaláról feljutott a Mount Everest csúcsára.
2: Igen, ez mint teljesítmény ez adott, tehát magyarként ez nekem sikerült. Egyedül ennek az egyik összetővei az, hogy a mai napig én vagyok az utolsó, aki elindult a tibeti oldalon. Magyarként ezt követően sem palackkal, sem palack nélkül senki nem próbálkozott ezen a technikásabb oldalon. A nehézségek miatt ilyen magashegyi turisták nem fordulnak elő. Ennek megfelelően, amikor 22-ben a nepáli oldalról teljesítettem ezt a kihívást, ami ennek a nagy kihívásnak, a mestertervnek, a felfedező Grand Slamnek az egyik rész, hogy a maga a Mount Everest, mint Ázsia csúcsa, akkor mi magyarok úgy tudtunk mutatni valakit, aki duplázott, tehát mindkét oldalról, két országból feljutott ebben a bizonyos exploring szabályrendszerben, ami azt jelenti, és soha nem titkoltam, hogy én egy kísérővel, biztonsági kísérővel és 7200 métertől oxigénpassz használatával másztam, amit egyébként ez a bizonyos Explorer Grand Slam vagy felfedező Grand Slam szabály vagy elvrendszer tökéletesen megengedett, tehát ez nálunk abszolút megengedett, sőt a legnehezebb formában teljesítők között nincs is olyan, aki ebben a sorozatban ne oxigénpalackkal és egy kísérővel mászta volna meg a Mount Everestet, tehát ez a mi kihívásunk sajátja.
1: Ráadásul téged még nehezít az asznád is.
2: Van, az is, ami hát, én találtam olyan kiváló palasz nélküli hegymászót, Denis Urubkót, aki szintén aszmás, viszont ő, mint korábbi katona, ő tudatosan edzette magát arra, hogy ő legyőzze az aszmát, és hosszú éveket foglalkozott olyan edzésekkel és légzésfejlesztéssel, hogy ez őt ne akadályozza, de ő az egyetlen, akit én ismerek, hogy ez ennyire tudatosan az aszmát legyőzve is meg tudott mászni minden 8000 méter fölött egyet kísérő és oxigénpassz segítsége nélkül. De egy másik sportág, a palasz nélküliek az egy ilyen teljesen más sportág, más veszélyrendszer, és nem is hiszem, hogy erről akarsz velem beszélgetni.
1: Igazából engem az érdekel, bár szerintem beszéltük akkor is, amikor itt voltál, hogy azzal, hogy te asznásként mászol, kell-e valami extra felszerelést vinned, amit mások, akik mondjuk ezzel nem küzdenek, ezzel a betegséggel, azok ettől megszabadulhatnak, vagy nem kell magukkal vinni?
2: Az a tengerszinten használható ilyen aszmaspré, az ott alacsony légnyomású közegben nem nagyon használt, tehát ahol én érzem már az aszmámat úgy, hogy hátráltat, azért az ilyen 7000 méter felé körültől már, ott a légnyomás nem elég nagy ahhoz, hogy ezeket a hatáshoz szükséges, hatás kifejezéshez szükséges molekulákat belökje a véráramba, így, hiszen maga a gázcsere az passzív, azt a légnyomás végzi. Hallottam olyan termékekről, amit egyébként az amerikaiak használnak nagyon sokszor, mi nem jutunk hozzá. De tekintettel arra, hogy én, ha csak most egy még erősebb szponzori felkérés nem érkezik, hogy harmadszor is másszon meg palaszkal a Monteverestet, amikor szintén egyébként a nehezebb oldalról mennék, Tibet felől, hogy nem tervezek feltétlenül, már nem életcélom, hogy még egyszer az Everestet megmásszam, így ilyen segítségre elvileg nem lesz szükség, hiszen ami előttem áll, az az, hogy ha már sikerült teljesíteni az Explorer's Grand Slam, a felfedező Grand Slamnek a hegyi kihívását, amit úgy külön úgy nevezünk, hogy a 7 hegycsúcs sorozat, ami helyben 8 hegycsúcsot jelent, tehát a 7 földrész legmagasabb hegycsúcsát kell teljesíteni, és emellett sikerült a partvonaltól olyan közel 1000 kilométert pokoli körülmények között teljesítvén a déli sarkot is eléri, nekem már csak az északi sark van. Hát az, hogy mennyire csak, ez ki fog derülni szerintem a beszélgetésünkből, hogy ez mennyire nehéz lesz, és ha csak azt nézzük, hogy 2018 óta nem indult expedíció az északi sarkra, akkor azt is előrevetíti, hogy egyáltalán biztos, hogy ezt valaha befejezem, ezt a sorozatot.
1: Azért ez nem túl hízelgő abból a szempontból, hogy ezt mióta csinálod. Tehát, hogy ez a terv, ez nem egyik napról a másikra jutott eszedbe, hogy ezt most megcsinálom, hanem ezt évek óta, vagy évtizedek óta, mióta van ez?
2: A legelső teljesítés ebben a sorozatban egyébként az a Kilimandzsáró volt 2015 januárjában, amikor is nem csupán az első állomás, tehát Afrika csúcsát teljesítettem, ez egy kiváló magashegyi túra csoportosan, tehát a szólóban nem is lehet megcsinálni, helyi szabályok nem engedik. Egyúttal teszteltem azt, hogy mennyire bírom a magaslatot. Tehát, hogy az alacsony légnyomás és az alacsony oxigén szint kihívásaira hogy tudok reagálni, különösebben erős aklimatizáció nélkül, egy barátommal, Péterrel csatlakoztunk egy már ott lévő csoporthoz, és azt néztük meg, hogy ilyen gyenge aklimatizáció mellett ez hogy sikerül. És hát akkor írott, hogy én jól bírom, ő nem annyira bírta jól, és ő inkább akkor nem is jött az Everestre, inkább megnősült, nem tudom, melyik a veszélyesebb, de ő így döntött. És gyakorlatilag 15 január óta megy a sorozat, de hát előtte azért az edzés az, ha csak az első Everest mászásomat nézem, ahhoz képest 3,5 évig edzettem napi szinten, napi kétszer, mert ott viszont a cél a túlélés, a csúcs az csak a bónusz. Tehát ténylegesen volt benne meló, és ami az egyébként az előadásaim kapcsán, amikor cégeket nagyon érdekli, hogy ezt hogy lehet összehangolni, úgyhogy közben az ügyvédiroda fejlődött, és más vállalkozásaim is fejlődte, és közben felkészülni, és közben teljesíteni. Ez az Explorer's Grand Slam, ez erről is szó, hogy itt legtöbbször nem hivatásos sportolók, hanem valamilyen területen egyébként sikeres emberek a civil élet kihívása mellett vállalnak az ő relációjukban nagyon nagy veszélyeket, komoly kihívásokat, és ezért is nagyon fontos mindig mondani, én nem vagyok hegymászó, tehát az, hogy valaki Everestet tud mászni, az nem szükségszerűen hegymászó, mert abban a pillanatban egyébként, hogy 7200-an az ember fölveszi a palaszkot, valaki előbb veszi fel, ez onnantól az én szememben már egy exploring teljesítmény, már egy teljesítménysport, tehát ott le kell adni egyfajta endurance atletikről beszélünk, és nem klasszikus hegymászásról, de ez már megint az exploring világban, a több millió résztvevővel, a sok-sok tízmillió rajongóval, meg akik ezt ebből mondjuk inspirálódna, ebbe az elrendszerbe tökéletesen illeszkedik. És hát az egész kihívás olyan, hogy Magyarországon nekem viszont kevesen ismerik, mert hogy mi nem vagyunk az a polár, az a sarkvidéki nemzet, ezért gyakorlatilag...
1: És nincs meg nagyon magas hegyénk sem.
2: Attól még a hegymászás azért eléggé sikeres próbálkozások után kiváló hegymászóinkkal is sikerül, de ezért ezt a rendszert nem, hogy mindenki a hegymászáshoz akar, nem mindenki, nagyon sokan a hegymászáshoz akarják hasonlítani, ez egy másik sportág. Eleve a palaszkos mászás egy másik sportág a palasz nélkülihez képest, és az, hogy ez egy ilyen, mondjuk, mint egy 5 próba vagy 10 próba, hogy nem elég a hegyeken jónak lenni, hanem egy teljesen más életveszélyes környezetben, a déli sark felé mondjuk 30-40-45 nap alatt a monotónia, az önel látás, a főzöl magadra, ott legalább ugye nem jönnek jegesmedvék, ahol mi vagyunk, ott ugye se madár, se jár élő, senki nincsen, tehát konkrétan egy ilyen hatalmas kvázi halászónában, hogy csak amink van, azzal tudunk gazdálkodni, elérni a déli sarkot, gyakorlatilag ez egy ilyen teljesen más kihívás, tehát hogyha nem kevés olyan hegymászó barátomnak, azt mondja, hogy hát figyelj, én bármely Matterhorn, oda is, figyelj, ha az palaszkod, még főmegyek az Everestre is, ha amennyire lehet egyedül, de hogy én a déli sark felé felé, sem az északi sark felé, hogyha elindulunk, ott viszont már jeges medvék is vannak, és akkor azért korábban voltak balesetek. Hogy én ezt nem vállalnám, az biztos. Tehát ez körülbelül olyan, mint hogy vannak, ott van Duplantis, ugye fantasztikus rudugró. Igen. De hogyha mondjuk 10 próbában kéne indulnia, utolsó lenne, mert a rudugrás nagyon megnyerni, de az összes többi számban már összes nem lenne.
1: Összes atlétikai szám az nem biztos, hogy erősége.
2: Szóval ezt valahogy így kell tekinteni, hogy ez egy ilyen 5 próba, 10 próba szere valami.
1: Akkor viszont ezeken végig fogunk menni, meg hát nyilván megnézzük, hogy milyen kihívások állnak még előtted a folytatásban. Dr. Neszmélyi Emil a vendég. Folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Dr. Neszmélyi Emillel beszélgetünk. Akkor, amikor te először mentél a Kilimandzsáróra, akkor te már tudtad, hogy ezt a 7 próbát teljesített? Tehát, hogy akkor ez már a terved része volt, vagy azután jött, mint lehetőség, hogy ha már az megvolt, meg nem tudom, még másokat teljesítettél, akkor akár ebben a 7 próbában sikeres is lehetsz.
2: Igen, hát ez a 7 hecsős kihívás, ami
1: ráadásul... Bocsánat, 7 hecsék...
2: Párhuzamot
1: is. Nem akarnám lealacsonyítani azzal, hogy ez nem olyan.
2: De szerintem teljesen rendben van, a sokszínűségre tökéletesen utal. Én úgy voltam mindig a következő állomása, hogy ha az sikerül, akkor az egy visszajelzés arról, hogy lehet-e tovább menni. A Kilimandzsáró mondjuk egy ilyen, nem tudom én, helikopteres mentéssel ért volna véget, mert az alacsony légnyomást nem bírtam volna, akkor ott megállt volna az egész sorozat. Viszont a Mount Everestet a következő miatt vettem nagyon előre. Nagyon sokan teljesítik azt ugye a 7 hecsúcs sorozat, az Explorers Grand Slamnek a hegyi kihívás sorozata. Ezt a 7 földrészes kihívást nagyon sokan 6 földrésznél megállnak. Miért? Mert a Mount Everestet hagyják a végére. Az úgymond legnehezebb, legveszélyesebben. És ott nem sikerül. És a legtöbben ott buknak. És akkor 6 hecsúcs, és akkor ott félbeszakad. Én meg úgy gondoltam, hogy a mindig sok mindenben, annak idején az én korosztályom ezt így, meg a még tapasztaltabbak ezt tudják, hogy mit jelent. Én a Rigó utcában szándékosan ott nyelvvizsgáztam, mert ott volt a legkeményebb a követelményrendszer. Ha tudtam, hogy ott sikerül, akkor ezzel én merek dolgozni. Ezért a Kilimandzsáró, mint első állomás Afrika csúcsa, egy tesztmászás volt, és utána pedig a hosszú évek felkészülése közben történt ez a teszt. Ács Zoltán, hegymászó barátom, aki mint palasz nélkül, mint palaszkal mászott egy 8000-eseket, tehát mindkét világot ismerte. Instrukciói alapján én felkészültem az Everest mászásra, és azt mondtam, hogy ha ez sikerül, akkor végül is mehetünk tovább, már minden sikerülni fog, hát ez nem lett ilyen egyszerű, de ha nem sikerül, akkor végül is nem ölök bele 6 hegycsúcsot, meg mondjuk, ha közben lett volna lehetőség már akkor, mondjuk egy déli sark expedícióra, akkor ez úgy mind megáll, és félbe hagyom. Sokkal jobb érzés úgy egyébként, hogy most, hogy az északi sark van hátra, és nem biztos, hogy valaha indul oda expedíció,

0: mennyiségében teljesíteni. Vagy valamilyen partvonaltól, vagy az utolsó szélségfoktól. Egy szélségfok körülbelül 111 kilométer. Van olyan, aki a déli sarkot teljesítette ebből a last degree-nek, nevezik utolsó szélségfok teljesítésből, ez egy inkább, nem expedíció, ez egy ilyen komoly kihívás.
1: De oda hogy jut el? Oda repülővel
0: és semmivel nem olcsóbb az ő expedíciója, a sok légiszállítás miatt, mint nekünk, ami volt, hogy ugye most már velem együtt két magyar van, Rakoncai Gábor volt az első 2019-ben, aki a partvonaltól érte el. A déli sarkot egy
1: kicsit. Az hány kilométer?
0: Hozzávetőlegesen, mert nem egyenesen, mert közel 1000, és ne felejtsük el, hogy ilyen 60-80 méter magasságából indulunk, és 2840 méterre kell felmenni, közben húzunk 90, vagy éppen még nehezebb, 90 kiló, vagy még nehezebb szánt, mert hát mind a kettőnek meg volt az, bár ugye 5 év különbséggel, vagy 6 év különbséggel teljesítettük, mind a kettőnknek meg volt az a kalandja, hogy valamelyik lerobbant expedíciós társunknak a szányának legalább a felét még magunkra, hogy még nem jutott volna be a társunk, és csapatemberek is vagyunk. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy nem mindegy honnan, tehát nagyon sokan vannak, akiknek van déli sark, last degree, rengetegen, és az északi sark is, és megvan a többi, ezt én azt gondolom, olyan köze, körülbelül 100-ra teszem. De az, akik vagy mind a kettőt partvonaltól akarnak, északi sarknál kevés esély van rá, mert talán most Grönlandtól lehetne már, hogy fogy a jég, csak hát Grönlandon egy katonai bázisról lehetne elindulni, és a katonai bázis abszolút nem nyitott arra, hogy ilyen expedíciókat onnan indítsanak. Tehát mondjuk abban a változatban, hogy déli sark partvonaltól pokoli körülmények között, és északi sark last degree csak, hogy sikerüljön, szerintem olyan másfél-két tucat ember lehet. Jelen pillanatban, akik tehát mind a kettő változatot partvonaltól teljesítették, akik ezen Kanadában a legtöbben. Tehát északi sarkot, déli sarkot pedig szintén ugye szárazföld azt lehet. Vagy az egyiket, és a másikat nem, egyiket így. Másik összesen 24-en vannak a világon is. Ide tudok csak beérkezni, hiszen nekem a déli sark az partvonaltól sikerült, és én nagyon szívesen vinném be oda a magyar zászlót, ahol lehetne magyarázkodni, hogy ez se nem indiai, és se nem olasz, hanem ez magyar, és igen, minket ide nem vártatok, de mi is itt is itt vagyunk, majd tessék megnézni, mennyi helyen fordult már elő, bukkant föl magyar váratlanul, most már itt is. Ez az én célom egyébként, odavinni a magyar zászlót.
1: És azt mondod, hogy erre a kilátások szerint semmi esély? Vagy hány százalékot adsz?
0: Csekély. Én adok neki egy olyan 30-35 százalékot, mert hogy nagyon-nagyon hideg kell, hogy legyen, ott egyre instabilabb ugye a jég felület, és ha jók is a feltételek, az elmúlt 8 évben két alkalommal volt olyan, hogy lehetett volna, és hát a Spitzbergákról lehetne felszállni, és valami Spitzberg, Spitzbergák kormányzója azt mondta, hogy nem. Megkérdeztek, hogy miért? Mert. És konkrétan abban két évben nem indult expedíció.
1: De ő ismeri ezt a felfedezők Grand Sally-et?
0: Igen, tehát és tudja, ez annyira nem érdekli őt. Nem tehát, érdekli, hogy az Spitzbergnek van egy másik politikai, gazdasági és egyéb hát hagyomány szerinti pozíció is, abban nem menjünk bele, az két abbaházi presszó lenne. De lényeg az, hogy őket sokkal jobban foglalkozottja, még a környezetvédelemtől bármi más, mint hogy Express Grand Slam-et támogassanak, még akkor is, hogy egyébként egész nagyon komoly gazdasági bevétel lenne, ott mások a prioritások.
1: Megint egy rövid szünet, és folytatjuk. Dr. Neszmély Emil a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Oh, yeah!

0: Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Dr. Neszmélyi Emillel beszélgetünk, és ha már szóba került itt a Spitzbergák kapcsán a gazdasági része, engem az érdekelne, hogy hogy neked van munkád, van feladatod, dolgozol, de azt gondolom, hogy eljutni ezekre a helycsúcsokra, vagy akár különleges helyszínekre, az biztos, hogy nem egy olcsó dolog. Hogy azt a munkádból nem tudom, teremted meg magadnak? Vagy ezt a szponzorok segítségével? Tehát honnan van erre pénz? Nyilván nem a zsebedben turkálok, de azt gondolom, hogy ez egy fontos kérdés lehet.
2: Mindenképpen sajátból kell elindulni. Tehát először kell egy olyan teljesítmény, ami megteremti az ember reklámértékét. A reklámértékét nem az irigyei számára, hanem a cégek számára. Ezt úgy csináltam, hogy ténylegesen hát mi sikeres irodánk van nekem, egyébként szponzoráció nélkül is gond nélkül menne, ez megdolgozom érte, ezekért a pénzekért, tehát ezt mi semmilyen idegen támogatásból nem tehetjük meg ügyvédként. Ez egy gazdasági vállalkozás, és a peresi tudásunkat hatékonyan hát áruba bocsátjuk. És ez a Kilimandzsáró az nem volt annyira költséges, mint manapság egyébként már az, és utána jött az Everest, az szintén költséges volt, de hát azt kell mondjam, meg kellett hozzá nyernem 2 pert, és körülbelül ez meg volt. Viszont onnantól az ember már azért azon gondolkozik, a 7 hegycsúcs kihívásban, utána jött nekem Európa csúcsa sorozatban az Elbrus 5642 méteren. Ott már azért nem annyira szeretnél feltétlenül csak saját pénzből, és akkor úgy először nagyon érdekes, megjelentek kisebb támogatók, és mecénások. Olyan álmodozok, mert hogy ezekből előadást tartok minden ilyen kalandból, aminek a lényege nem az, hogy én milyen ügyes vagyok, hanem úgy mondom el, hogy a közönség ott van velem, mint hétköznapi embernek, és együtt másszuk meg ezeket a hegyeket, és járjuk a kalandokat.
1: Mert hogy képeket is hozol, videókat
2: minden,
1: is hozol.
2: Tehát ez egy ilyen visual stand-up az egész, gyakorlatilag, ahol öniróniával, vegyesen ismeretterjesztés, és akkor először a mecénások, kisebb szponzorok, aztán eljutottunk oda, hogy a második Everest mászásom az teljes mértékben szponzorált volt, és azt követően a Déli Sark expedíció egy filéremben nem került. Tehát konkrétan
1: ilyenkor az fontos, tehát hogy nyilván nem avatsz be minket a szerződésbe, de ők a szponzorok akkor fizetnek, ha ez sikerül, vagy azt mondják, hogy itt van a pénz, aztán vagy sikerül, vagy nem.
2: Ilyen is volt, és olyan is volt. Tehát ahhoz, hogy mondjuk volt olyan expedíció, hogy mi profittal zártuk, és azt meg akkor a korábbi mondjuk veszteségek finanszírozására lehetett így fordítani, ott volt, aki azt mondta, hogy ő elfogadja azt a feltételt, hogy akkor fizet, hogyha az a reklám oda kerül. De olyan is volt, aki természetesen neki megvan már azzal, hogy én erről a megfelelő bejegyzéseket megteszem, megvan a nyilvános, hogy egyébként ez neki így megfelel. Én tekintettel arra, hogy eltérően a mondjuk a hivatásos hegymászó ismerőseimtől, barátaimtól, akik azért mennek egy szponzorhoz, hogy ott van a mondat, hogy figyelj, nem segítesz, nem biztos, hogy el tudunk indulni, én másképp tudok tárgyalni. Én elmondom, hogy nekem megvan rá minden költségem, ennyi a reklám ára. És akkor aki ezt komolyan, nagyon érdekes, egyébként magyar cégek ezt egészen furcsán fogadták, amikor a Déli Sarkra készültem, és volt egy svájci ügyfél, ahol rendszeresen tartottam egyébként, Svájcban azért így választott bíróként is előszoktam fordulni, de ott egyébként különböző vezetői tréningeket. Ők azt mondták, ez őket érdekli, és persze mennyi a reklám. Tehát érdekes, nyugaton teljesen más a felfogás, amikor azt mondja, tudja, hogy ennek van egy reklámértéke, elmondtam, hogy itt vannak a csomagok, ő fő szponzor akar lenni. Szervusz, akkor ennyit kell fizetni, érte? Rendben van, készítsd a szerződést. Tehát körülbelül ennyi volt a beszélgetés, hanem az eddig el kellett jutni. Tehát nagyon sokan vannak tehetséges sportolók, akik mondjuk nem annyira ügyesen bánnak az ilyen szponzori helyzetekkel. Nyilván ezt megtanultam már ügyvédként, mert nekem voltak sportoló ügyfeleink, akiknek ezeket még mielőtt elkezdtem volna az extrém sportok világában nyitni, vagy ezen világ felé nyitni. Nagyon sokan voltak, akik hozták a szerződést, és láttam, hogy mit csinálnak ők a szponzorok. Én pontosan tudom, mit nem fog magam elengedni.
1: Értem.
2: És onnantól megvolt ez a rutin, és amikor akasztották a hókért, saját nevemben pedig könnyebb volt is. Nagyon sok tehetséges olyan sportoló, és féltékenyek is azokra, akik nekem azt szponzorok, hogy én is vagyok ügyes, adját szponzort. Nem lehet, mert alapvetően ott a szponzor és a szponzorát között kialakul valamilyen olyan kémia, hogy úgy azonosulnak egymás üzleti, illetve sportcéljaival kölcsönösen.
1: Hát meg nyilván a te reklámodat csak te tudod adni, tehát azt nem testálhatod át egy másik sportolóra.
2: Nagyon sokan gondolják azt, hogy mert kedves ismerősöm, mert Klein Dávid mennyi szponzor arra van, ha nekem lenne, én mennyivel ügyesebb lennék, gondolja magáról valaki, ez nem így működik. Hát ez jó, egy csomag.
1: Bele kellett ölni pár évet, nem tudom, ki kellett alakítani egy közösséget.
2: Meg Rakoncai Gábornak mennyit mozom, meg annak a Neszmélynek is, pedig aztán az nem is olyan, hogy csak felfedező grenzle, bár nem tudjuk mi az, de ő csak azt csinálja.
1: Csak.
2: És akkor ő is, nem, ez nem így működik. Tehát például nagyon érdekes, hogy az ilyen gyűlölködő irigykedés, ez nem vonzó szponzoroknak. Tehát ők karizmatikus személyeket, akikkel őket kell, vagy legalább egy semleges, de az, aki másikat folyamatosan elnézés, de herótozza, az nem reklám.
1: Hát igen, és ez nyilván egy nagyon fontos mondat, hogy neked nem a feltétele a szponzor megléte az utadnak, hanem egy lehetőség a szponzornak, hogy reklámot kapjon.
2: És meg is kapja, kívánja. A reklám soha reklamáció, emiatt nem volt.
1: Ha már a szponzoráció szóba került, akkor egy kicsit beszéljünk az összegekről, díjakról, de megígérem, hogy nem a zsebedben fogok turkálni. Folytatjuk pár perc múlva a dr. Neszmély Emil a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Dr. Neszmély Emil ügyvéd, expedíciós teljesítménysportoló, a mai beszélgető társam, és ugye szóba kerültek a szponzorok az imént. Azt elárulod-e, mert szerintem ilyenkor szoktam így fogalmazni, hogy a hallgatók engem itt a bejáratnál vagy kijáratnál fenékbe billentenek, ha most nem kérdezem meg, és maradjunk akkor az Everestnél, mert hogy az általában nagyjából mindenki tudja, hogy hova kell feljutni, meg láttak róla filmet, képet, stb. Mennyibe kerül feljutni az Everest csúcsára?
2: Na de szerencsére van szponzorációs titoktartási klauzula, de sávot tudok mondani.
1: De nem az, hogy mennyit fizet rá a szponzor, hanem az mennyibe kerül.
2: Sávot tudok mondani. Egy nagyon-nagyon visszafogott árazású expedíció, mondjuk egy palackos palasz nélküli sportolónak, hogy teljesen külön műfaj, sokkal veszélyesebb, sokkal nehezebb, mint amit mi csinálunk. A mi veszélyénken sokkal többet vállalnak ahhoz képest. 35-40 ezer dollár körül már kijön, ugyanazzal a szuper alaptábor ellátással, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy mondjuk palasz nélküli mászó barátaim, külföldiek, vagy éppen magyar ismerőseim, hogy ők egy gyertyalángnál ott kucorognak az alaptáborban annyira, nem, ők az alaptáborban ugyanazt kapják, aztán kérdezik, hogy fölötte mit kérne. 35-40 ezer dollárból már meg lehet. És akkor onnantól megyünk egyre följebb, amikor már mondjuk kevés palack használattal és jobb szolgáltató, egész addig, hogy vannak a klasszikus turisták, aki azt gondolja, hogy ha valaki palackot vesz fel, onnantól turista, hát ő Dunning-Kruger hatás alatt van, tehát fogalma nincs, hogy miről beszél. Nem mindegy, ugyanis, hogy az a bizonyos kísérő az mögöttem megy, vagy előttem húz, és törölgeti a fenekem, vagy pedig ott van, ugrásra készen, ha baj van, és beavatkozik. Mi ilyenekkel dolgozunk, ez még exploring, és vannak azok, akik aztán 10-15, akár 20 palackkal, gyenge felkészültséggel, három hegyi vezető húzza, viszi, stb. Ők a turisták, és ezek között is van olyan, aki kér mondjuk hotelszintű sátrat az alaptáborban, és akkor azt mondjuk, hogy 40 ezer dollárval, hogy az alja 35-45 ezer körül, és a teteje pedig a 120 ezer dollár, vagy még drágább, ami meg már egy olyan szintű biznisi szolgáltatás, amit én, mint sportoló nem vennék igénybe, nekem csak egyetlen egy bajom van az ilyen szolgáltatásokkal, hogy nem az enyém a cég. Minden más tekintetében...
1: Megfoglalja a helyet, hát ő is ugyanazon az
2: útvonalon. Hát délről valóban, de hát azért Ágy Zoltán barátom megmondta, hogy aki igazán jó hegymászó, talál magának új útvonalat, aki pedig kitartó explorer, az menjen azon a napon, amikor a turisták nincsenek ott. Én ilyen napokra optimalizáltam mindig a saját mozgásomat nagyobb magasságokban, azért, mert én sem akartam azokban a híres dugókban ott ácsorogni, ahol ténylegesen ott még 320 turista, és akkor várunk. Ezért például a déli oldalon, ugye erről beszéltünk is korábban, szelesebb napot választottam, cserében mondjuk megfagyott a szarú hártyám, és ilyen közelvakon kellett csúcsot érni, és még rosszabbon a lejönni. De
1: hogy mindig vissza is kell jönni azért. Ilyen,
2: ott fent annak nincs vége még. Viszont az északi oldalon, Tibet felől, ott annyira nagyok a nehézségek, és egyébként limitált a kiadható mászóengedélyek száma, hogy nem igazán van turista. Tehát ott dugótól nem kell félni, ez a másik lehetőség, hogy valaki azt akarja, hogy ne legyen egy ilyen commerce szagú, ilyen tömeges, sorban állós mászás az Everesten, szerezzen felkészültséget és engedélyt arra, hogy Tibet felől menjen, és hogyha ott befér, ott nem lesz dugó. Cserébe sokkal nagyobb lesz a távolság, sokkal nehezebb lesz a felület, de a biztonság nagyobb lesz, mert hogy a két oldal között igazán az a különbség, hogy az egyik technikásabb, nyilván nagyon veszélyes, ez a tibeti oldal, nagyobbak a távolság, hidegebb, és nincs helikopteres mentés. Soha nem volt, és szerintem nem is lesz. Másik oldalon kisebb a távolság, könnyebb, ha nem is könnyű, de ott a veszély a dugó és a lavina veszély miatt folyamatosan nagyobb. Érdekes módon mégis innen próbálkoznak többen. De hát ha belgondolunk, hogy az egész kihívásban az Everest csak egyik állomás volt, nyilván ez rengeteg mindenki.
1: Persze, most csak azért kérdeztem ennek az árát, mert hogy ezt nagyjából mindenki tudja.
2: Ez a sáv, és ez a hatalmas üzlet is, amikor mondják, hogy jó, új környezetvédelmi szempontokból abba kéne hagyni az egészet, hát akkor egy ilyen, nem tudom én, néhány millió nepálinak a megélhetését, egy-két millió érinteni, tehát akkor esetleg valami segélyezési rendszert is ki kell alakítani. Igen. Inkább azt gondolom, hogy környezetvédelmileg ilyen szempontból fenntarthatóbbnak kéne lenni, csak érdekességképpen ugye vannak ezek a téfitek, hogy minden oldalán az Everestnek így áll, térdig gázolunk a hulladékban. Hát ez annyira nem igaz, hogy a tibeti oldalon 2017-ben néhány hét alatt elrendetik hatóság, hogy rendet a csúcsig, és olyan tisztaság van, ami csak el nem lehet képzelni a másik oldalon, és fenn kell tartani, és nagyon, nagyon szigorú költségei vannak annak, hogy fenntartsák. A déli oldal Nepál felől igazán rendben van egy csomó tábor, a négyes tábor az, ami pokolyan rossz állapotban van, és ez a negyedik méter.
1: Hány méter
2: az a 7950, az utolsó tábor azon az oldalon. Azt valamiért nem tudják megoldani, hogy ugyanígy néhány hét alatt rendben legyenek. Hát azt kell mondjam, hogy ha oldalt cserélnének a kínai hatóságokkal, akkor 3 hét alatt rend lenne.
1: Megint egy rövid szünet, és aztán folytatjuk. Dr. Neszmély Emil a vendég. Itt a Retro Rádió van az Obaházi Presszóban.
0: Műsorajánló. A Retro Rádió és Demél Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobban várt zene.

0: Inforádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után...
1: Hírek a Retro Rádióban.
3: Készül a Mávis augusztus 20-ára. A magyar tornászok Európa legjobbjaival mérik össze erejüket. Dupla Betli kétszer is más helyet vizsgázott egy autós oktató. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Az ország minden részébe indulnak mentesítő járatok az augusztus 20-ai fővárosi programok után. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a tűzijátékot követően este 11-től hajnali fél kettőig több helyszínen utcai programokat rendeznek Budapesten. A metrók fél háromig közlekednek, sűrűbben járnak az éjszakai buszok és a hatos villamos is. Hajnalban vonatok, buszok és hévek segítik a hazajutást, elsősorban a nagyobb vidéki városok felé. A tűzijáték után jelentő lezárások lesznek, ezért a belvárosban elsősorban a metrók használatát javasolják. A részletes menetrendek a MÁV csoport és a BKK felületein érhetők el. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat eltörölni azt a tavalyi rendeletet, hogy regisztráció után interneten keresztül is követhetők legyenek egyes tárgyalások. Az indoklás szerint az online részvétel kockázatot jelenthet a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére. Más helyett tett forgalmi vizsgát egy autós oktató Kecskeméten kétszer is, és mindkétszer megbukott, így kénytelen volt visszafizetni a pénzt a megbízójának. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség közleménye szerint hamis, ideiglenes személyével tévesztette meg a vizsgabiztosokat. Vádat emeltek ellene, pénzbüntetést javasoltak az ügyben. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti járásbíróság dönt majd. Európa-bajnokság előtt jó formában várja a magyar férfi tornász válogatott a holnap kezdődő zágrábi EB-t. Szűcs Róbert szövetségi kapitány szerint a gyakorlatok sokat stabilizálódtak, a csapat pedig készen áll a rajtra. A magyarok húzó embere a négyszeres EB-érmes Mészáros Krisztófer lehet, aki tavaly összetettben bronzérmet szerzett. A kapitány szerint a tornász ezúttal is Európa legjobbjai között végezhet, és többszeren is esélye lehet a döntőre. A magyar válogatott holnap az első csoportban kezdi meg a selejtezőt, a szerenkénti finálékba a legjobb 8 versenyző jut. Többfelé közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd hajnalra nagy területen felszakadozik, csökken a felhőzet. Helyenként zápor, délnyugaton akár zivatar is kialakulhat. A szél viszont mindenütt mérséklődik. A minimumok 11 és 19 fok között alakulnak. Holnap sok napsütés várható gomoly felhőkkel, zápor, zivatar főként az ország északi felében fordulhat elő, máshol kicsi a csapadék esélye. Délután 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam dr. Neszmélyi Emil, aki járt már a világ legmagasabb pontjain. Egyetlen egy teljesítmény van hátra, az északi sark meghódítása. Mindjárt folytat.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Dr. Neszmély Emillel beszélgetünk, a kicsit csapongunk, akkor elnézést tőled is, hallgatóktól is. Az érdekel még, hogy te ugye, aki úgy mész fel, hogy aztán tudod, hogy utána mesélni fogsz, vagy úgy mész egy kalandra, nem csak fel, hanem távolságot is megteszel. Másképp nézed, figyeled a körülötted lévő dolgokat, mert tudod, hogy arról majd előadást fogsz tartani?
2: Eleinte nem, aztán ahogy igen. Tehát hogy megnyílik az embernek a szeme, hogy mondjuk ez egy érdekes vágókép lehet. Itt tudom, hogy a Kilimandzsáró sokak álma olyannyira, hogy ugye két ilyen nagyon-nagyon Magyarországon ilyen nagyon-nagyon népszerűnek mondott, szerintem az is, magas hegyi túra van, az egyik a Kilimandzsáró csúcsára vezet.
1: Igen.
2: Ez az 5895 méter, ez körülbelül akkor, mint Everest alaptábora fölött, ilyen közel az egyes tábor a nepáli oldalon. Illetve a másik pont az Everest alaptábor, amíg 5300 méternél talán kicsit magasabb. És erre a két helyre én edzésterveket szoktam adni hozzám fordulóknak, és ezeket teljesíti valaki, mert közel 50 olyan embernél tartunk, akik a felkészülésemet végigcsinálták. És valamelyikre, vagy mindkettőre jutottak, már néhányan vannak, akik még magasabbra is. És ez tök jó, nyilván, ha már hegymászásról beszélünk, ugye nem vagyok hegymászó oktató, bár van egy általános szakedzői diplomám, tehát pontosan ismer az élettani folyamatokat, sok olyan embertől eltérően, akik mondjuk hegyi szakírónak merik mondani magukat, és mondjuk fogalmuk nincs róla, mert mondjuk hallottak valamiről, olvastak, hogy egyetemi szinten nem tanultak, ehhez képest nincs fogalmuk. És gyakorlatilag ebben az egészben, ha viszont már hegymászás, azt szoktam mondani, hogy itt egy hegymászó oktató, itt van három ember, közülük válasszál. Mert hogy azt már tőlük kell. Én megoldom, amit én akarok, megvan a magam képzettség, amit egyébként nagyrészt Alaszkában szereztem, illetve a sarkvidéki képzettség, amit Norvégiában szereztem, de nincs oktatói minőségem, soha semmilyen olyat nem csinálok, amire nincs megfelelő végzettségem. Hát tréningeket is és előadásokat azért merek tartani cégeknek, mert nekem az ELTE pszichológia karáról van egy tréning coaching diplomám. Ha ez nem lenne, akkor én nem, amíg ez nem volt, például előadásokat tartottam, de tréningeket nem mertem, hiszen azért az a lehetne már ártani. Nagyon fontos a tekintetben a hitelesség, ezeket az exploringnak szintén a részem, az exploring az lehet tudományos exploring is, hiszen az egész Explorers Grand Slam-et azt az Explorers Club ismeri el, ami hát a tudományos és sport exploring, egy ilyen világszövetsége, de természetes személyek a tagjai. Elismeri egyébként az amerikai hegymászó klub is, az American Alpine Club, a hegymászók közössége, elsősorban most a palackos közösségről beszélünk, mert akik nagyon-nagyon keményen nyomják, az a csak palacnők, csak alpinisti, ők egy ilyen kisebbség, fantasztikus teljesítménye, rajongóikkal együtt is, akik hangosak tudnak lenni, és furcsa kritikákat fogalmaznak meg általában alaptalanul, mert két különböző, vagy akár három különböző sportágról beszélünk, ők egy ilyen hangos kisebbség. De a legértékesebb teljesítmények egyébként hegyen ott vannak, de hát ugye mi nem csak a hegyen teljesítünk. És emellett még rengeteg expedíció szervező, nem csak elismeri, hanem szervezi ezeket sok-sok ezer ember számára, és akkor így lehet eljutni a különböző földrészek csúcsára, el lehet jutni úgy az Antarktisz, hogy nem déli sarkot érsz el, hanem ott is van egy 4892 méteres extrém hideg hegy, és oda is fellett, oda se lehet szólóban jutni, tehát a klasszikus
1: alpinisti.
2: Hát muszáj volt, mert a hét hegycsúcsot be kellett fejezni, el lehet jutni a trópusokra, ahol mondjuk Indonéziában, Pápua földön megmászod a Carstens piramist, egy piramis alakú hegyet, ahol tökéletes a szikla, hogy mászol, és csodálatos élmény az egész, meg lefele kapod a forró monszunt, és vízállóban kell mászni, hogy szárazon érjél le, mert hogy én konkrétan térdig gázoltam az esőben, amikor a hegyről lefele jöttünk, de ugyanennek a sorozatnak a másik változatában, ugye Óceánia csúcsa, pedig pont Ausztráliában található, egy 2228 méteres Mont Kosciuszko, egyébként igen, a Kosciuszko Tádé szabadságharcosról elnevezte egy lengyel geológus azt a hegyet, Ausztrália magasabb csúcsát, tehát soha nem járt ott Kossuth-Kosztág, én mondjuk Amerikában jár, de Ausztráliában nem járt, és ott meg egy sípálya tetejére kell másznod, és azon még tovább, és ugyanígy ott van, hogy Denali, ami egyébként meg ugye Dél-Amerika csúcsak, az Aconcagua, az Aconcagua közel 7000 méter, az sem annyira technikás, van egy technikásabb része, de hát az ott mondjuk a légnyomás az 8000-es jellegű, és a Denali, ahol 50-60 kilót kell magadnak vinni, és az az igazi embert próbáló, mert ott 2000 méter környék érkezel, és még 4000 métert föl kell menned, ami sokszor nagyobb, mint az Everest alaptábortól a csúcs, és ezt mind bejárni, és ennyi kultúrával találkozni, ez olyan fantasztikus, én mondom, igen, ahogy nagy keretbe foglaljuk a te által felvetett gondolatot, erről fantasztikus dolog mesélni, és
3: hát igen, csak hogy közben
2: odavinni a közönséget.
1: Igen, csak közben olyan nehéz azt elképzelni, hogy na, itt most lövök egy fotót, vagy csinálok egy videót, miközben cipelsz magaddal 80 plusz kilót, miközben küzdesz az elemekkel, de ezt most meg fogom mutatni, mert ebből majd az előadásomban tök jó mondatok
2: lesznek. Hát eleinte azért ennyire nem volt tudatos, de utóbb egyre jobban előkerült a kamera, illetve voltak ezek az eszközök, amit merjünk használni. Hát akkor, amikor nagy magasság vagyunk, vannak kiváló eszközök, 360 fokos kamerák, hosszú működésre alkalmas akkumulátorral, és akkor egyszerűen beállítod a hátizsákodba, és mindent vesz.
1: Ja, hogy nem kell az külön fogni.
2: Persze, amikor a déli sark felé haladtunk, én vittem magammal egy drónt. Na, az olyan 5 nap alatt adta meg magát az extra hidegben, hát, úgyhogy azonnal tud cipelni.
1: Hideg az nem teszi ott az aksiknak annyira.
2: Vittem ádrónt. Hát mi az ádrón? Hát egy ilyen 4 méter hosszú, nagyon könnyű kvázi pecabot, egy ilyen selfie stick 4 méter hosszú, a csúcsára oda teszed a 360-as kamerádat, 360 fokos kamerát, kiengeded, és mintha egy drón követne. Tehát ezt is meg lehetett trükközni. Tehát igazán úgy kell megoldani mindezt, hogy ne az legyen, hogy itt celebkedésben az áldozatai leszünk a teljesítménynek, mert hogy az egyik bakancslistás hegyen például a Mount Fuji, ami 4000 méter alatti, és egyébként a tévhittől eltérően lehet azt mászni télen is, csak oda akkor a megfelelő hegymászó eredményekkel kell érkezni, és akkor engednek télen, és volt olyan valamilyen japán celebritás, vagy ilyen influencer-szerű valaki, aki volt a csúcs környéken, nyomott a selfit, azt lezuhant. Tehát nem, a biztonság az mindenek előtt, csak úgy
1: készülhetne. De legalább volt róla kép, hogy ott volt.
2: Hát jó, azért ez így persze. Gondoltam, hogy akkor ez majd velem ne történjen meg, és olyan biztonsági intézkedések mellett készítünk felvételeket már, hogy minket nem zavar. Értem. Ez nagyon fontos. Jó. És egyébként meg a hidegben lehet, hogy sokáig tart, csak a hidegben akkor elkezd lemerülni, tehát pontosan tudom, hogy egy-egy felvétel mondjuk mínusz 25, mínusz 30 fokban, az nem lesz olyan hosszú, tehát kinyitom, megyek vele 6 percet, és gyorsan eldugom, hogy egyáltalán ne tudjuk menteni, mielőtt mondjuk meghal a kamera. Tehát, hogy ezek azért nem úgy néznek, hogy nem erről szólnak, hanem úgy megoldani ezt technikailag, hogy ne zavarja a tevékenységet, és biztos.
1: Folytatjuk rövidesen dr. Neszmély Emil a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Dr. Neszmély Emillel beszélgetünk. Az érdekelne még, hogy ugye itt van az a felfedező Grand Slam-je. Az engem mindig érdekel, hogy maga a teljesítmény önmagában elég ahhoz, hogy megkapd a pecsétet, nem tudom, adnak-e pecsétet, hogy ezt elvégezted, vagy ott vannak extra feladatok, tehát ha már felfedező vagy, ha már valamit teljesítesz, akkor vigyél oda valamit, hozz onnan mintát, figyeld meg az ottani, nem tudom, életet, faunát, bármit, tehát van-e plusz feladat azzal, hogy te ott vagy.
2: Ez nagyszerű, nagyszerű megközelítés. Az egyik, a legfontosabb, hogy nem adnak rá külön plecsnit, tehát konkrétan az ember ezt a sorozatot igazolja magának, akkor gyakorlatilag, mint a Wikipedia-re meg felkerül.
1: De mivel tudott ezt igazolni, hogy ott voltál?
2: Fényképekkel, illetve hát azok, amikor ott vannak különböző szervező cégek, ezek megadják a hivatalos igazolást, hogy te ott voltál, de ők is mindig
1: fényképek. Nincs egy ilyen GPS-je rajtad, hogy azt le tudják ellenőrizni.
2: Lehet, de egyébként ott azért például a déli sark az már úgy néz ki, mint annak a Amundsenék ideje, hogy akkor ki kellett mérni, és nem volt ott semmi, és amire Scotték érkeztek, ott hagytak nekik egy sátrat, és ez egy másik kérdés, az előadásom, aki egy ilyen szívfacsaró rész, amiről szoktam is beszélni, hogy ezt az érezzük át, hogy nincs oda viszonytagságokkal, már valaki megelőzött minket, hanem ott azért ott van egy kutatóállomás, és egyébként egy ideiglenes expedíciós tábor, tehát mindenki tudja, hogy teljesítette valaki, vagy nem teljesítette, tehát ezt tudják igazolni, egyrészt vannak ezek a megfelelő igazolások, és mindig a videodokumentáció.
1: De ilyen kutatásokat akkor annak, aki ezt teljesíti, nem kell.
2: Az exploring, az lehet ennyire tudományos, de például az én exploring vállalásom az az, ami egyébként még azon is gondolkozom, hogy jelentkezem van ebben az Antarktis nagykövete programban, mert hogy olyan embereket keresnek ott is, akik jártak az Antarktiszon, mert két alkalommal is volt ebben, így szerencsém, és az Antarktisz szellemisége, környezetvédelme, egyéb előadásokat tartak. Az exploring az is, hogy olyan információkat derítünk föl, amit utána átadunk. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy ha valaki kimer állni, hát hogy merészel sport teljesítmény, kiállni, és már tudom, 8 éve Duma Színházban, most már a Duma Akadémia albrend alatt teltházas, vagy a közeli előadásokat tartani, micsoda maga mutogatás. Hát ezért tisztázok, hogy ez az exploring része, hogy amit ott tapasztalok, azzal én ismeretet terjesztek, és ez is exploring. Tehát nem kell feltétlenül már mind, sőt olyannyira, hogy volt egy jelenet, amikor is haladtunk itt a nagy fehér semmiben, tehát van az a mém, tudod, így az Antarktiszon állsz, egy nagy fehér térképet oda tesznek elé, és egy piros, hogy ön itt áll, és minden más fehére. Na, ilyenben voltunk nagyon sokszor, és egyszer csak elénk vágódott egy olyan fél kilométerre egy meteorit. És gyönyörűen, ugye, mint exploring, gyorsan azt meg kell találni, el kell, nem, főszabály ott, hozzá nem nyúlhatsz. A közelében nem mentünk. Meg se nézhettük.
1: Le se fotóztátok?
2: Semmi.
1: Nincs róla videó?
2: Nincs. Hát, mert ott egymás mögött egymást vált volt négyen cserélgetni.
1: Akkor mi alapján higgyem el, hogy ez megtörtént?
2: Nem kell, én az érdekességként mondom, soha nem, mert nincs okom egyébként, hogy ezzel nagy zöm, akkor azt mondanám, hú, oda mentünk. Nem, oda sem, mert ott egy szabály, ami az Antarktiszon, az nem jöhet le. Nem jöhet ki, nem, ott kell hagynod, ott kell hagynod, nincsen semmi.
1: Oké, annyit de engedtek, hogy felvételt sem készíthetsz róla.
2: Nem, de azért ez nem egy ilyen, nem tudom én, ilyen Armageddon jellegű becsapódás volt, hanem úgy, ez egy buf, tehát ott mint egy pisztoly, vagy valamilyen lövedék, ágylövedék volt. Láttuk.
1: Ott megtenni fél kilométert, az nem olyan, hogy
2: előbb-utóbb megtaláltuk volna, de volt egy kiválóan felkészült, és az előadásra rá van optimalizálva egy része, egy Morten nevű expedíció vezetőnk, aki 32 éves, akkori 32 éves kora ellenére valami 60 évnyi élettapasztalattal, nem tudom, hogy csinálta, mert hihetett nagy csávó. Ő azonnal lopta, hogy láttátok? Hát én láttam, ketten mások nem látták, ő is láttam, hogy nagyon jó, mert arra nem megyünk innentől. Tehát nem hozhatjuk. Egy kutatási célokkal igazi olyan kutatók, akik elhozhatnánk, ezt valahol le is jelentettük, hogy erre, ha valakinek kell
1: befelé keresen. Ezt hogy jelentési kötelezettségetek van, hogy ott láttatok valamit, ami meteorra
2: én kötelezettségről nem tudok, olyan természetes volt, hogy jelentettük, az lehet, hogy volt ilyen kötelezettségünk, de mi jelentettük, hogy körülbelül ebben a régióban ott volt valami meteorit, valami kis ilyen fény oda bevágódott, és akkor, mert ilyen bevágódások
1: azért lehetnek. Hát éppen nem ott voltatok, mert akkor most nem beszélgetnénk talán.
2: Igen, de hogy azért volt egy körülbelül fél kilométer laufunk ebben, de hát ott más is leesett, mert volt olyan ember, például csak érdekességen pont ez a Morten nevű srác, fantasztikus expedíciós vezető, hogy mesélte, olyan is volt, hogy valakik neki nagy bajba voltak, és ejtőernyővel dobáltak le ilyen vészkajákat. Csak az egyik nem nyílt ki, és abban volt az összes üzemanyag. És 4 méter mélyre befúródott. Azért azt jégbe kiásni ott -28 és -40 között nem a legvidámabb történet, amikor megcsinálták, már az lett. Ah. De szerencsére ezek így kimaradtak. De ilyen történeteket is meg tudunk osztani, és ténylegesen az Exploring-nak ez az eredmény, hogy a tapasztalatokból egy önismeretterjesztést átadni, amire egyébként még dr. Juhász Árpád is az egyik követőm, és bíztat abba az irányba, hogy ezeket még csinálja. Most ehhez képest vele szemben még tudom, van néhány tucat olyan féltékeny hegymászó, aki egyébként arra, hogy kinek van szponzoráció, meg a Klein Dávidnak miért van szponzora, meg hogy ők néha egymást is ilyen furcsa, ilyen 4000 méter körül járkak egymást is utána, hogy ő nekik ez nem tezi, nem foglalkozunk, nincs idő rájuk, annyira sok időt elvisz az, hogy átadjuk azt a mindent, ami pozitív lehet, és valakinek a hétköznapjaiban akár ismeretterjesztés, akár inspirációs oldalról adhat valamit, nincs idő ilyenekre.
1: Ezek nyilván az ember nem azért megy oda, hogy másokat bosszantson, vagy hogy nem tudom.
2: Hát meg bármit csinálsz, most azt gondolom, hogy valamivel valakit bosszantani fogsz. Itt van ez az Abaházi presszó, amikor beszéljük 6 éves, ugye? Nem tudom.

0: adattár vagy. Viszont nem jártál ott. Van, akinek ez elég, mert szereti a jó borsos a kritika, ők hallgassák egymást, de ugye voltak azok a klasszikus, talán biztos vannak most is, de színikritikusok, meg zenekritikusok, akik soha nem álltak művészként nagy közönség előtt, és ehhez képest mondani. Azért mindig volt bennünk egy olyan, hogy figyelj, te mondhatod nyugodtan, majd ha kipróbálod, érdekel, egyébként találd meg azt a kört, akik gyűlölködők, ők majd elolvassa, és mi nem foglalkozunk veled, és ez is sokkal jobb.
1: Megint egy rövid szünet, és mindjárt folytatjuk. Dr. Neszmély Emillel itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Dr. Neszmény Emillel beszélgetünk, én a motivációdra vagyok kíváncsi. Van egy sikeres vállalkozásod, ha nem mennél sehova, és nem tartanál előadást arról, hogy hol jártál és mit csináltál, valószínűleg akkor is egy teljes életed lenne, bár lehet, hogy te nem így éreznéd, de hogy mi az, ami motivál, ami miatt újra meg újra neki indulsz?
2: Most már az, hogy amennyire lehet, fejezzem be ezt a sorozatot, és ahhoz azért karban kell tartani magam, nem csak fizikailag, amikor az ember elmegy, erősít, fut, különböző testgyakorlatokat végez, most éppen egy ilyen sí ergométert akarok beszerezni, mert hogy az északi sark felé az hasznos lesz meg, az is, tehát hogy most gondolkozom egy ilyen Grönland, kicsit ilyen hosszában, keresztbe szokták így átszelni, hogy mi is menjünk el hosszába, és Morten a már említett expedíció vezetőjéken, hogy hát én megszervezem, mondom, óriási.
1: De ez csak azért, hogy gyakorolj az északi sarkra.
2: Igen, hogy frissen tartsunk, mert nem csak a fizika kell, a fizikai állóképesség kell, hanem kell egy ilyen expedíciós stand-by üzemmód, amit egyébként ott tudsz igazán élesíteni.
1: De nekem bocsánat, hadd tegyünk egy zárójelet, ugye beszélgettünk az árakról. Tehát, hogy az egy dolog, hogy annyiba kerül oda akkor feljutni, de abban az árban, amit mondtál, a 35-40 ezer dollárban, az nincs benne, hogy amúgy mennyit költöttél már a felkészülés során, például az ilyen felkészülési expedíciókra.
2: Ez a töredéke, de mondjuk azért egy Grönland délről északi irányba, és egyszer csak keletre fordulunk már jó messze egy ilyen, nem is tudom, 35-40 nap után, ez már önmagában egy olyan expedíció, amireként már most van két szponzorom, hogyha kell. Tehát hogy ez már az a teljesítmény. De mondjuk az, amikor egy Burgenland extrém 120 kilométert a fertőtök körül, akkor 24 órán belül megkett, és viszek magammal hitetleneket, akik ő úgyse tudja megcsinálni, ezt a hirtelen 22 és fél alatt beérnek, mert én már értem be 19 óra alatt, akkor mutassuk meg másoknak is, hogy egyébként ez lehetséges, és csak nem kell pazarolni az időt. Tehát, hogy ezek azért nem annyira költségesek, ezek olyan sporttevékenységek, amit más is egyébként rááldozva, sőt, még sokkal többet egy nagyon drága nyaralás.
1: De akkor ezek tulajdonképpen a felkészülésed részei?
2: A felkészülés része élesen tartás része, meg hogyha az ember már megszokta azt, hogy a komfort zónáján kívül él, akkor az lesz a természetes. Tehát egy idő után muszáj elindulni. És hogy az alapkérdésedre visszakanyarodjak, hogy miért annak idején én az Everest északi oldalát val szemeztem, hogy ott nem jutott fel magyar, és hogy nem akarom leírni az életem, ez egy berögzült. Én néztem hozzá videókat, van fent az Everest Beyond the Limit első, második évad a YouTube-on, Discovery-n ilyesmi figurák, mint én, Tibet felől próbáltak feljutni, és hogy kamera volt rajtuk, és olvastam róla, és magyarok még nem csináltam, meg jegyezzék a magyarokat ebben a műfajban, és jó, ez mit csak palackos, ha csak...
1: Tehát nem is a saját nevet, hanem az, hogy egyáltalán magyarok, legyenek magyarok.
2: Csak nincsenek magyar ilyen célok, én csapatember vagyok, akkor elaptából nem léptem volna ki, ez annyira fárasztó, és ahogy én ezt megismertem, úgy fejlődött a történet. Ja, egyébként ez a 7-7 csúcs kihívás része, mert én nem akartam mind a 14-8 ezres hegyet megmászni, nem érdekelt ez.
1: De vannak, akkor
2: maradjon, és sok sikert hozzá, és nagyon-nagyon nagy gratuláció bármilyen magyar sikernek. És akkor azt mondja, hogy 7-7 csúcs sorozat, de jó, de figyelj, ez az Explorers Grand Slam, ez még nagyobb. És akkor hirtelen elindultam úgy, hogy atya úristen, mikor érek a végére, de nem érdekel, mert a jelenbe és a felkészülésbe akarok lenni, és akkor egy Kilimandzsáró, akkor utána egy Everest, utána egy Elbrus, utána egy Aconcagua, közben nekem egyébként ez a bizonyos speciális Denali, Alaszkában, Észak-Amerika legnagyobb csúcs, a harmadikra sikerült, hatalmas tanító volt az a hegy, és ott ki is képeztek engem nagyon sok mindenre.
1: Ja, hogy nem sikerült egyből, hanem hogy válaszol futottál
2: neki. A 7-7 csúcson a világ körül előadás, amit a Duma Színház az arról szól egyébként, nem az Everestre optimalizáljuk, ott hirtelen világjárunk, és ott a legnagyobb, szabadjon így fogalmazom, szívás, az a Denali, ami most megint McKinley néven fut, hogy annak a nehézsége, hogy az hogy és újra felállni.
1: Tehát, hogy benne vannak azért a kudarcok is.
2: Hogyne, mert abból egyébként sokkal többet, nagyon nagy tanító, ez egy sokkal többet lehet tanulni, mint nagyon sok sikerből. És akkor utána egy Carstens piramid, ott a történelme, hogy végül is akkor Pápua föld, az hogy is került így az indonéziak, mert hogy ott egy hollandok is voltak, meg ott van a másik fele, hogy miért nem az övék, hogy találtak ott aranyat, meg ki tudja még mit, világ legnagyobb aranybányája ott van, annyi történet van, mint az őrület, Dél-Amerika, ott is vannak múmiák, hogy kerültek oda, mi a helyzet velük, mi van az inkákkal, mi van az azt játékokkal, mi van ott azért, és ezeket mind hozom a sztorikkal, mi van a gasztronómiával, mert csak mondom, hogyha valaki Argentinában jár, csirkehús árban van a steak. Így készüljön pénztárcával és a gyomrával. Tehát, hogy ott nem, és nem a csirkehús a drága. Tehát, hogy ezeket így mind átadni, és akkor ebben a bukás, a felállás, és ugye igazán csak akkor vesztesz, ha feladod a próbálkozás, ez mind benne van, és akkor így nem értik, hogy ezeket a bukák, kaptam egy kritikát, nagyon tetszett, hogy figyelj, tehát az Everest se lett meg simán. Egyik sem más, egyszer azt másolnak, majdnem lefagyott a lábad. Utána a szélvakság, ugyanaz nem is olyan komoly, de mégiscsak szél, ott is bénáztál. A Denali sem lett meg erről, hogy erről hogy lehet előadást tartani? Mert ez érdekli.
1: Jó, hát ha könnyű lenne, akkor, hát meg én akkor nem lenne különleges, hogy te
2: fejlődöttál. Én nem tudok arról, hogy ez hú de sikerült. Én azt tudom elmondani, hogy milyen viszontagságokon keresztül, és ténylegesen, és tudatosan, tetszően pszichológusok segítségével úgy állítottuk össze az előadásokat, hogy együtt mászunk a közönséggel. Volt, akinek légzési nehézsége volt, a legtöbb
1: miközben ott ült és nézte, ott ült, és hallgatta.
2: Igen, és nem tudta, hogy az más, mert nem volt eddig az, ezután sem vissza. És olyan is volt, akinek elkezdett nagyon-nagyon hideg lenni a lába, mert hogy vannak olyan része. Ezt így építettük fel. És, ezt
1: és nem fújtok be hideg levegőt, tehát nem ezért.
2: Semmit egyébként, tehát ott nyilván légcserélő van, mert hogy ez kötelező, de ennyi, és ezeket így visszajak. És akkor azt mondják, hogy de jó, inkább ezt, és hogy milyen jó, hogy itt nem gyűlölködés van, hanem itt soha nem lesz az. Hát arra nem jönnének be a közönségbe, és a közönség arra nem jönne be, meg egyébként arra a Duma Színház sem áldozna. És ez fontos. Emellett nagyon fontosak ezek a különböző cirkes előadásokat, meg testre szabjuk. Kiszámoltam, hogy 60 órát tudok beszélni mindenről, és ők azt mondják, hogy egy órát kérne. Hát megvannak azok, hogy ez kell, ebbe vagytok most, ez a kíve. Figyelj, hozok egy testre szabott előadást, észre se veszik a kollégáit, hogy egész vett a pont róluk szól. Mert nem nincs olyan, ami ne történt volna meg velem, ami Beti benne vagytok, mert hogyha valami cég.
1: És ez bármilyen cég lehet.
2: Hát bármilyen cég, volt már olyan dohánykereskedő, aki egy szponzor akart lenni, neki nemet mondtam, mert hogy azért az én asztmámmal meg soha egy szál cigit el nem szívtam, nem én leszek az ő emberek, nem ma volt, ez én 8 éve. De hát bármilyen cég, hát hogy eléggé komoly már a referencialista, és mindenki másban van. Van, aki a sikert akarja fenntartani, megismételni, bazi nehéz, ha csúcson maradni nehéz.
1: Persze.
2: Van, aki krízis felé hadd meg akarja állítani, valaki krízisben van, onnan ki kell mászni. És ennek
1: arra van visszajelzés, hogy azoknál a cégeknél, ahol te mondjuk előadást tart, és ezek általában ilyen tréningszerűek, hogy ott változott valami, hogy sikeresebbek lettek, hogy valahogy jobban összetartottak, vagy mi változott?
2: Nagyon komoly pozitív eredményeink vannak, nem kevés helyre újra hívnak, és van, hogy más jelleg már vezetői szolgáltatást is kérnek, néhány személyre, de van, hogy több száz emberre. A legkönnyebben kimutatható, egyébként ha valakinek valami értékesítési feladata van, biztosítási tanácsadók, de volt, hogy retailből, tehát hogy egy nagyobb üzletláncnak az áruház vezetői és helyetteseinek tartott, és ott is megvolt az. Tehát van egy olyan gazdasági haszna, hogy amikor valaki erre is irigykedik, meg valakinek említettem egy ilyen irigykedő valakinek, hogy ugye lelkét így rendben rakja, mert figyelj, ha én ebből akarnék élni, csak ebből megélhetnék, de én imádok ügyvédkedni. És egyébként, ha valaki nagyon belemál, ha úgy kell, akkor a bíróságon rendezzük, én oda dolgozni járok. Tehát ez nekem nem gond. De azt, amikor elmegyek, a kedvenc előadóim egyike a Rakoncai Gábor, mert hogy van, hogy együtt is, de hogy hihetetlen. Ő csak előadásokból él. És megél belőlem.
1: Igen, ő már nem vállal ilyen nagy expedíciókat, bár aztán...
2: Igen, de hát még nem tudjuk, de még próbálom rávenni egy páros átkelésre esetleg a déli sarkon, mert abból tudnánk csinálni egy világcsúcsot ketten együtt szerintem, de most ezt még azt gondolom, hogy lehet, hogy feleségem is engedné, vagy ő nem akarna, hogy a feleségem megbeszélje, de meglátjuk. Lehet, hogy sosem. De ő már régebben is az előadásaiból élt. Igen. És ezt elmondtam, az illető olyan irigylet rá, még jobban, mint rám, mert hogy mi az, hogy ebből meg lehet. Hát azért, mert hogy van egy haszna. Nagyon-nagyon fontos elv, hogy az én előadásokkal legyünk hasznos, legyünk hasznosak.
1: Persze.
2: Valamit. Ez nem rólunk szól. Egy céghez elmegyek előadni, ha csak egyszer vagyok. A hallgatóságom 80%-a fél év múlva nem fog emlékezni a nevemre. De emlékezni fog a történetemre, és arra, hogy az aszmás figura, az ügyvéd valaki, hogy ezt megcsinálta, és nézd, azóta én is megcsináltam, és engem nem érdekel, hogy emlékeznek a nevemre. Majd emlékeznek, hogyha visszahívnak, de nem is biztos, hogy mindenki. A hatás legyen meg, és legyünk hasznosak. És hogyha valaki ezt nem érti, hanem a gyűlölködés, na ő nem lesz hasznos senkinek sem, mert ott van az érdekesség. Van egy ilyen pszichológiai jelenség. Mindenkinek van egy egója. Azt mondja, hogy én ennyire vagyok jó. Az a másik az nem annyira jó. Na de az a másik egyszer csak elér valami magasabbat. Megmássza, eléri, megtanulja, diplomát szerez, vagy felmászik az Everestre. Valamit kell mondanom rá, mert hogy vagy két lehetősége van, hogy ezt a távolságot csökkentsem, vagy én is felmászok, Hát vagy meg kell lehúzni, és akkor elmondom, hogy ő értéktelen.
1: Jó, csak jelzem,
2: ilyet, ez... Persze, hát a gimit már kijártuk, de sokan még így gondolkod, de ettől az ő teljesítménye nem lesz nagyobb. Elmondok valamit, én például voltam egyszer pozitívan irigy. Az irigység az lehet pozitív.
1: Kire, mire?
2: Jelenkó Attilára, a második magyarra, aki megmászta az Everestet, tudtam róla, hogy egy üzletember jó agyú, és voltak ilyen sziklamászó eredményei, de gyakorlatilag a váratlan bolő palackon megmerte mászni. Az Everestet így álltak hozzá. Mondom, atya úristen, de jó neki, én így vagyok. Én ezt meg akarom csinálni. És akkor utána kezdtem el kutakodni évekkel, és
1: azt mondtam,
2: hogy én is meg akarom csinálni, mert nagyon jó neki, egy pozitív, van, létezik pozitív irigység.
1: Nem azt kerested, hogy ő mitől gyengébb nálad, hanem megtaláltad azt, amivel te fel tudsz nőni hozzá.
2: Reklám helye, de egyébként dr. Almási Kittinek van egy kiváló könyve az irigységről, és annyira lemodellez, hogy hahotázva röhögsz végig rajta, de egy kicsit csúnyább címet akart neki adni, de gyakorlatilag tökéletes. Tehát ez a része, ez megmagyarázza, nem féltékenység, ez irigység. És akkor a pozitív irigységem azt mondta, hogy oké, akkor méltó leszek ez, és egyébként az északi oldal bejött, és megint ugye önfejlesztő lett a történet, mert akkor a 7-hegy csúcs kihívás, és akkor meg már Explorers Grand Slam, és tudtam, hogy nem lesz rövid, de ott van az érdekesség, és még egy kicsit más szempontból, amit kérdeztem, motiváció. Gyakorlatilag a bekattan egy ilyen nagy terv, ez lehet a hétköznapi életben egy saját Everestnek, a saját Everestem már nem is az Everest, az egész Explorers Grand Slam. De ha nem mész neki, és nem teszem meg érte mindent, hogy ez meglegyen, egy életen át fogod bánni, hogy nem tetted meg. Ott lesz veled az, amivel én nekem nem kell élnem. Hogy mi lett volna, ha pokoli érzés. Nagyon jó enélkül élni, én ezt tudom mindenkinek ajánlani, és ezt tanítom egyébként azoknak is, akik együtt dolgozunk.
1: Van még egy körünk, és ezzel kapcsolatban van egy kérdésem még, jó? Dr. Neszmélye Mél a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Dr. Neszmély Emille, a mai beszélgető társam. És itt van ez az Explorers Grand Slam, ami, ha jól értettem, akkor tényleg neked már csak annyi van hátra ebből, idézőjelben a csakot, hogy eljuss az északi sarkra. Ugye?
2: Igen.
1: És nyilván ez tökre motivál, hogy ez sikerüljön. Belegondoltál-e abba, hogy mi lesz akkor, ha ez megtörténik? Hogy utána mi fog vele történni? Hogy utána milyen céloknak futsz neki?
2: Igen, és szokták mondani, hogy az Everest fölött már nem jól lehet menni, és akkor keresik nekem a célokat helyettem, akik együtt próbálnak velem gondolkozni, akkor Marsra eljutni nem jól lehet visszajönni, én szeretek élni. Tehát, hogy nem, éppen ezért ez nem. Nem tudom, egy ilyen ellentétes gondolkodás, hogy elköltözöm mondjuk a holland mélyföldekre. Nem tudom, tehát, hogy onnantól lesz majd, de az is fontos, hogy annyi élményem van, és annyira jó visszaadni a társadalomnak, legyen az üzleti része, akár a magánembereknek, akár csak akikkel beszélgetek, vagy segítek a felkészülésében, de egyébként hozzáteszem, ha nálunk valaki az irodában ügyfél, hát képzelted, hogy nem demotiváltan fog elmenni egy konzultációról. Hanem valahogy volt, aki már úgy elmondta, ügyvéd úr, én kiléptem innen, aki ide jöttem, azt hittem, nem tudom én, elveszik a gyerekeimet, vagy mások, aki azt hittem, elvesztem az örökségemet, kimentem, és úgy éreztem, hogy szétfejlek egy kukát. Hát mondom, de jó, hogy nem tette meg, az meg garazdaság lett volna, és akkor másik ponton kell találkoznunk, és azzal egyébként nem foglalkozik az idő. Tehát van egy ilyen pozitív hatásod, hogy az életben én már sehova nem megyek, csak az eddigiekről tudok úgy beszélni, hogy mindenkinek ezt a saját Everestjét segítsek abba az irányba, hogy akarja megcsinálni, és lépéseket tegyen. Akkor megérte. És neginkább megérte túlélni az összes olyan viszontagságot, amiről egyébként abszolút nem hősies kiadásban, de szoktam mesélni, és akkor úgy kiderül, hogy néha nem csak rajtunk múlott, de a sorsunkban, vagy ha valaki jó Istenben hisz, azért tud nekünk segíteni, de helyzetbe kell hozni.
1: Így, hogy saját céged van, így nyilván teljesen más kérdés a szabadság kérdése, de amikor te szabadságra mész, amikor az van, hogy te éppen nem dolgozol ügyvédként, jogászként, közgazdászként, akkor azt mindig arra használod, hogy valami expedícióban vegyél részt, vagy van olyan, hogy te lógatod a lábad valami tóparton, tengerparton?
2: Én nem vagyok jó napozó turista, tehát előbb-utóbb egy valamilyen múzeumban előkerülök, és akkor elkezdem feltárni azt, hogy itt mi történt. De olyan sincs, hogy én csak úgy kimvonulok ebből az egészből. Nekünk olyan ügyfélkörünk van, akik a kezünkbe adják az életüket. Ügyvédként. Nekem van 6 közvetlen kollégám, és további 6 bedolgozó ügyvéd kollégám, aki az iroda. Na most, ha én elmegyek egy expedícióra, és hát volt, hogy 2 hónapig nem voltam, amikor a déli sark felé mentem, abból az ügyfeles...
1: És ráadásul az nem is kiszámítható, hogy mennyi ideig fog tartani.
2: Olyan 1-2 hét sávval tudott kiszámítani. Az ügyfelek ebből semmit nem vettek észre. Például, hát kulcsügyfelekkel én egyébként műholdon keresztül kapcsolatot tartottam, egy kérésem volt, én éppen főzőskéztem a vacsorámat, az itt este 10 óra volt, vagy 9, akkor vagyok elérhető, beszéljünk. Kellett, beszéltünk.
1: De úgy, hogy közben ültél valami
2: sátorban,
1: 100 000 méter magasan.
2: Nem, az, a 100 000 méter magasan, nem, a délisak felé szerencsére csak hidegben kellett ülni. És akkor gyakorlatilag, ami még előfordult, heti 2-szer tartottam műholdas interneten keresztül, ilyen telefonhíváson keresztül, irodai értekezletet, ahol a kollégák mindent tudnak. De miért jók a kollégák?
1: Úgyhogy közben lefagyott a szemöldököd?
2: Nem fagyott, nem, a sátorban jó idő van. De nagyon fontos, hogy jó kollégákat kell választani, de honnan? Én nekem ott volt, hogy az emberek ugye jönnek életüket kezünkbe adják, hát jön egy fiatal, szimpatikus ügyvéd, azt mondja, de jó, fölveszem, és még a próbaidő alatt tönkretesz egy családot. Tehát ezt nem engedhettem meg magamnak, de kitaláltam azt a megoldást, amit a Real Madrid is csinál. A Real Madrid Raúl óta nem igazán igazolt csatárt az utánpótlásból. Az ellenfelektől igazol. És olyan kollégákat hoztam magam mellé, akikkel szemben peres ügyem volt, kiváló személyiségük volt, kiváló felkészültséggel, és mondjuk meg tudtak lepni valamiben egy váratlan egyességre, kényszerítés, stb. És évek alatt feldúzzott a csapat hétre, és illetve további 6 vannak azok, akik saját praxis visznek, de bármikor besegítenek, és tudom, hogy kiváló ügyvédek. Így lehet megoldani azt, hogyha néhány dologban el kell, hogy be kell, hogy valljam, néhány kérdésben jobbak nálam a kollégáim. Néhány kérdésben mondjuk lesz, soha nem lesznek olyan jók, mint én, de nem elvárás, kiegészítjük egymást. Így el lehet menni, és az Everest alaptáborból is mondjuk konzultációt végezni úgy, hogy közben, egyébként én büszkén mondom, 2-szer voltam a déli Everest alaptávra, 21-ben ugye nem sikerült feljutni az Everest csúcsára, ott lavina veszélyben mi visszafordultunk, hogy gyakorlatilag a 2 ilyen évem alatt én 5 alapítványt alapítottam online. ilyen benyújtással. Mert az ügyvéd, az Everest alaptáborában is ügyvéd, az én felfogásom szerint az ügyvéd, a déli sark felé haladva is ügyvéd, amikor a jeget veri ki a gatyájából. Mert a 21. században ezek a lehetőségek megvannak, ez elhatározás kérdése és csapat kérdése, és mint mondtam, a csapatot Real Madrid módra az ellenfélből igazoltam. És innentől sok mindenben jobbak, mint én, és így meg szabadon megyünk szabadságra. És nem áll meg az üzlet, és csodálatos a szolgáltatás színvonal.
1: És milyen jó, hogy működik fordítva is, hogy mindaz a tapasztalat, amit összeszedsz az expedíciók során, azt nyilván a munkádban is tudod hasznosítani.
2: Az oda-vissza megy természetesen. Igen. A világ minden területén használható, ez oda-vissza természetesen.
1: Köszönöm, hogy meséltél. Bennem volt az a kérdés, hogy az, aki annyira hozzászokott ahhoz, hogy ott áll egyedül egy közönség előtt és mesél, annak én hogy fogok tudni a szavába vágni, de köszönöm, hogy engedtél kérdezni.
2: Hát kiváló kérdéseket kaptam, köszönöm a kérdéseket és köszönöm a meghívást.
1: Neszmély Emil, dr. Neszmély Emil, köszönöm szépen, hogy jöttél. Ciao.
0: Műsorajánló. A Retro Rádió és Demin Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobban várt zenei.

0: Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Több mint 100 új honvéd tiszt teszi le az esküjét. A méhek szomjaznak, visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 100 fölött az új honvéd tisztek száma, átvették a tisztijavatás jelképeit. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett honvéd tisztjelöltek a kinevezési ünnepségen 103-an kapták meg az avatási szabját és a hadnagyi válszalagot. A frissen végzett tisztjelöltek augusztus 20-án teszik le ünnepélyes esküjüket. A jelképeket a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Honvéd Vezérkar képviselői adták át az egyetemen rendezett ünnepségen. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közlekedési felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és a budai alsó rakpartokat, a budai várat, valamint a belváros és a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után, hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részébe. Szomjaznak a méhek, a tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: Folyamatosan itatjuk a méheinket, egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk, nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh, nem csak ivásra használja a vizet, üti a kaptárát is. Szájába vizet vesz, belepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyuk alatt járóban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt. A viasz 63 fokon olvad, ha a méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
2: Családi tragédia történt Gyoma Endrődön. Egy nő holtan találta otthonában férjét és lányát. A helyszíni szemle alapján a 74 éves férfi felesége távol létében megölte 48 éves lányukat, majd magával is végzett. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság emberölés büntet gyanúja miatt rendelt el nyomozást. A hatóság vizsgálja a tragédia pontos körülményeit. Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felére nagy területen jelentősen csökken a felhőzet. Helyenként zápor, délnyugaton esetleg zivatar is előfordulhat. A szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között várható. Holnap napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. Délután 27-33 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Máté Péter egyik klasszikusát például, szóval majd pár perc múlva az elmegyek. De itt lesz Berecki Zoltán, a Prognózis, a Kowalski meg a Vega, most pedig jön.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne Zorán énekelt. Ahogy volt, úgy volt. Jön a Hello édes című slágerével pár perc múlva a jazz meg az, előttük pedig Janicsák Veca énekel. Könnyek az esőben, a retro rádióban.

csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a tiéd. Minek őre menni?

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a KFT-n, ez volt a Balatoni nyára. Vigyázz a madára című mega slágerével érkezik pár perc múlva Révi Sándor, de még előtte hallgatunk egy Bagosi Brothers Company dalt is, valahol itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Radics Gigi és a vadonatúj érzés után az első emelettel megyünk tovább. Már is nézelődünk a Retro Rádióban.

0: legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Well Hello és a Halott Pénz. Emlékszem Sopronban.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demél Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobb

0: Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára az LGT-től a Neked írom a dal, de itt lesz a Unique, és most pedig Zséda énekel.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Barry Váci Eszterrel és az Egyedül című dallal. Jön a Úgycsillam, na jól vagyok, és pont előtt pedig a Bikini zenél. Fagyi a Retro Rádióban.

magyar idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Groove House, és a Ha újra látom után Demjén Ferenc slágerével megyünk tovább. Szerelem vonat a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne Bródy János és a Földvár felé félúton, után a Heaven Street 7 zenél. Hol van az a krézi srác? A retro rádióban.

0: Hey, Johnny.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Csepreg Éva és a Párizsi lány után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6.08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Dr. Tenke Péter urológus, a Magyar Tudományos Akadémia Klinikai Műtéti Tudományos Bizottság tagja lesz majd a vendég. Ő volt az első, aki robotasszisztenssel műtött Magyarországon. Miért jobb, ha jobb ez az eljárás? A beteget segíti, vagy az orvosnak könnyebb, vagy mindkettő? Egy csomó kérdés, holnap este dr. Tenke Péterrel várunk mindenkit itt az Abaházi Presszóban. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma a Gipó Cirkusz és Szirota Jennifer közös talával búcsúzom. Gyere kicsi a Retro Rádióban. Visszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.